0: Facebook weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Még érvényben van a hőségriasztás és a vörös kód is. A vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. Még marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Keddé félig tart a hőség miatt elrendelt vörös kód. A vörös kódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt minden szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívót. A vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztásra hívja fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet és figyeljünk oda az állatokra is. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. Vízosztással segíti utasait a MÁV a hőségben. Az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A vasúttársaság a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Naponta 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. Újraindítják a visegrádi együttműködést, írt a Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Befagyasztaná a polgármesterek fizetését egy tiszás képviselő. Szabó Tibor a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését is kezdeményezi. A főpolgármester és a megyei jogú városok polgármestereinek fizetését a 2024-es szinten fagyasztja be, megakadályozva az automatikus évről évre történő emelést. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, gyümölcsöket, jégkrémeket ellenőriz a NÉBIH. Mától augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A fagylaltokat előállító létesítményeknél higiéniai és nyomkövetési ellenőrzést végeznek. A bringás büfékben vizsgálják az alkoholos italokat is. Kedden is több órás napsütésre, kellemes nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. A délutáni maximumok 25-30 fok között várhatók. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk észak nyugati széllel. Szerdán túlnyomóan napos száraz idő valószínű, helyenként komoly felhőkkel. Reggel 11-17, délután 27-32 fok lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így ismét erősödik a melegedés.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót. Műsorajánló.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
1: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Life.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfél.

0: Csákatillával.
1: Hogy erre fel nem táncolj, mi?
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, ah, ne, hogy tiéd a világ!
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
7: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
8: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
9: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
8: Műsorajánlót hallottak.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Arkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
4: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szöszik nek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.

0: Kamu reklám.
1: És ebben 0660-as telefonom nyilvánul.
2: Köszönjük szépen.
3: Nagyon komolytalan vagyok, borzasztó. Na. Istenem! Na jó.
1: Bocsika.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Pénteken 10-től a Hobby Rádióban. Jó szórakozást! Jó szórakozást!
1: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
4: Még érvényben van a hőségriasztás és a vörös kód is. A vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. Még marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Keddé félig tart a hőség miatt elrendelt vörös kód. A vörös kódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt minden szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívót. A vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztásra hívja fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet és figyeljünk oda az állatokra is. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. Vízosztással segíti utasait a máva hőségben. Az országos tiszti főorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A vasúttársaság a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Naponta 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. Újraindítják a visegrádi együttműködést, írt a Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Befagyasztaná a polgármesterek fizetését egy tiszás képviselő. Szabó Tibor a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését is kezdeményezi. A főpolgármester és a megyei jogú városok polgármestereinek fizetését a 2024-es szinten fagyasztja be, megakadályozva az automatikus évről évre történő emelést. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, gyümölcsöket, jégkrémeket ellenőriz a NÉBIH. Mától augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A fagylaltokat előállító létesítményeknél higiéniai és nyomkövetési ellenőrzést végeznek. De a bringás büfékben vizsgálják az alkoholos italokat is. Kedden is több órás napsütésre, kellemes nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. A délutáni maximumok 25-30 fok között várhatók. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk észak nyugati széllel. Szerdán túlnyomóan napos száraz idő valószínű, helyenként komoly felhőkkel. Reggel 11-17, délután 27-32 fok lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így ismét erősödik a melegedés.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Kamureklám.
2: Szervusz, Piroska! Hová mész?
3: A nagymamához.
2: De mondd csak, Piroska, mi van a szoknyád, akarom mondani, a kosaradban?
3: Sós pálcika, sós perec és sós oropi.
2: Hogy egy kicsit...
4: Wolf, az első farkas, aki rókázni tud.
1: Kamureklámot hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: De voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: jobb di rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Ha újra kezdeném, ha újra kezdhetném, újra kezdeném.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal. Szigorúbban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására. Egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, ha az eredeti terv az volt, hogy a héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Szigorúban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, jelentette ki Pósfai Gábor sportot is felügyelő belügyminiszter, miután sportvezetőkkel tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, a kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre, a nagyobb sportesemények pedig csak átlátható, észszerű és reális terv esetén valósulhatnak meg. Már a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz, kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik. Sok express és interrégió vonat korszerű, alacsony padlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, és idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. A tömegközlekedés járművek kijelzőin pedig baleset megelőzési üzenetek is futnak majd. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás ideje alatt. Az utazók naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség, a tikkasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben, ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Elkezdődött a csillagászati nyár, a napforduló vasárnap délelőtt 10 óra 24 perckor történt. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A bolygó ebben az időszakban van legtávolabb a naptól, míg a téli hónapokban a legközelebb. A különbség nagyjából 5 millió kilométer. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk lesz az északias szél. Hajnalban néhol párássá válhat a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Zombie Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
3: Zombie Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió.
1: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Kártalanítják az afrikai sertéspestéssel érintett gazdákat. Folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcsodán a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, a hazánk azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspest is, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzetközi piaci zavarok kivédésében a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2 hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat. A tárcavezető már elküldte kérdéseit a főigazgatónak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. Nemrég megkezdte működését az országos mentőszolgálat első vidéki egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázistól induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmas a budapesti közterületeken és sűrűn lakott részeken 300-500 méterenként érhetők el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot, miközben a közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenőidőt a járművezetőknek. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Hozzátette, befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak sem épülnek. Kedden is több órás napsütésre, kellemes nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. A délutáni maximumok 25-30 fok között várhatók, a légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel. Szerdán túlnyomóan napos száraz idő valószínű, helyenként komoly felhőkkel, reggel 11-17, délután 27-32 fok lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így ismét erősödik a melegedés.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Kamu reklám.
3: Mai rövidke történetünk az ügyvédnél játszódik. Egy kisé tétova ügyfél lép be Dr. Cashman irodájába.
4: Jó napot kívánok, nekem egy nagy problémám van, és melyik a legolcsóbb szolgáltatása?
5: 3 kérdés 10 000 forint.
4: Hát ez nem sok, egy kicsit.
5: Lehetséges. Melyik a harmadik kérdés?
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Valami P-t mondjál neki.
2: Hogyan spóroljak üzemanyagot? De így nem csökken a motor teljesítménye? Hogyan? Az új szuperpusz a Bosch-tól? Nagyobb teljesítmény és benzin megtakarítás? Nem tudom elhinni. Jó.
3: Akkor csináljuk, és az előző az több perfekt volt minden. Időben is, meg feelingben is.
2: Jó.
3: Amíg emlékeztek
1: rá. Hát igen, meg lesz.
2: Hogyan spóroljak üzemanyagot?
4: A Bosch új...
3: Ez már is bekuppant.
2: Beszarok, nem lehet igaz. Hogy lehet ez?
1: Messzebb
3: tőlük. Nem.
1: Persze, egyből.
2: Hogyan spóroljak üzemanyagot?
1: A Bosch új szuperpusz játszát múlcsi. Lengyelül nem kell? Az pont. Jó.
2: Hogyan spóroljak üzemanyagot?
1: Ez súd igen, Zibite. Na
2: nézzük. Ez sem lehet igaz. Bocsánat. Na, komolyan. Hogyan spóroljak üzemanyagot?
4: A Bosch új szuperplusz gyújtógyertyájával.
1: Látod, hogy csodálkozó, hogy nem hívnak a Brizsbe. Na jó. Nem, megcsináljuk, komolyan.
2: Hogyan spóroljak üzemanyagot?
1: Komolyan mondom, ilyen három éve nem fordult előbb az. Na jó.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Jó reggelt!
1: A Történeti Múzeum visszatér otthonába, a budai várba. Megdőlt az országos melegrekord, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a budai várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következett. A Magyar Katonai Múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a Katonai Múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét Lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermekhalál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondotlan veszélyeztetés miatt nyomoz. Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos melegrekord szombaton, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Azt írták, Aszódon szombaton délután 37,1 Celsius fokot mértek. Hozzátették, ez egyben új nyári szezonrekordot is jelent. A Hungaromet adatai szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott. Ma délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, amelyet délután csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokon. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk északias szél várható. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk.
2: hobbiradio.hu
0: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobbi Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható. Műsorajánló.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobbi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobbi Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad 2 órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobbi Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál,
5: amit akar.
6: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
7: Koktél.
6: Érdekes témák, érdekes emberek.
7: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 23-án a Zoltán nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A török-magyar eredetű név a szultán méltóság névből ered, jelentése fejedelem és uralkodó. Ez a név okos, gyors, elemző elmével ajándékozza meg, de nagy önértékelési problémákkal és önbizalom hiánnyal, valamint félreértésekből adódó magánnyal is járhat. Becézése: Zoltánka, Zoli, Zolika, Zolcsi, Zotya, Zolti, Zoltika, Zolka, Zolkó, Zozó. Jeles viselői a névnek: Berecki Zoltán színész, Gangsta Zoli énekes rapper, Gera Zoltán labdarúgó, Maksa Zoltán humorista, Zelki Zoltán író, valamint ön, kedves Zoltán.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk! Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 23-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1500-zal kezdünk, június 23-a a Szent Iváni tűzgyújtás napja. Június 24-e előestéje volt a szertartásos tűzgyújtás legfontosabb időpontja, hogy a gonosz szellemeket, sárkányokat előzzék. Folytassuk a 17. század elejével. 1606. június 23-án a Bocskai István vezette szabadságharcot lezárta a bécsi béke megkötése, amelyben a Habsburgok biztosították Erdély önállóságát, a protestáns vallás szabadságát és véget vetettek a felségsértési pereknek. Folytassuk a 19. századdal. 1874. június 23-án Budapesten megindult a fogaskerekű vasút a Városmajortól a Schwab-hegyig. A 2,8 km hosszú vasút abban az időben a harmadik ilyen jellegű tömegközlekedési eszköz volt a világon. A vonalat 1890-ben hosszabbították meg a Széchenyi-hegyig, az azóta már 3,7 km hosszú vasútat 1929-ben villamosították. 1973. augusztusában vonalát teljes egészében felújították. Folytassuk a 20. századdal, és most már maradjunk is itt. 1935. június 23-án született Kárpáti György, 168-szoros válogatott vízilabdázó. 5 évet lépünk előre, 1940. június 23-án született Wilma Randolph, amerikai atléta, a fekete gazella. Futóként az első nő volt, aki 3 aranyérmet nyert az 1960-as római olimpián. 30 évet ugrunk, 1970. június 23-án meghalt Fekete István, József Attila díjas író, a Tüskevár szerzője. Aztán folytassuk 1987-tel, június 23-a, olimpiai nap. 1894. június 23-án Pierre de Coubertin báró kezdeményezésére Párizsban összeült a kongresszus az olimpiai játékok felújítására, amelyen elhatározták az olimpiai eszme újjáélesztését. Ennek emlékére 1987 óta ünnepeljük az olimpiai napot. Aztán szépen haladjunk a 20. század vége felé. 1995. június 23-án meghalt dr. Jonas Edward Salk, a paralízis elleni vakcina kidolgozója. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvár Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet a Filippiekhez írt levél második részéből.
1: Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Aki, mikor Istenek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: 2026. június 23-a kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből 7. fejezet 6. verstől 12. vers és 14. vers. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva szét ne tépjenek titeket is. Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Ez ugyanis a törvény és a proféták tanítása. A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Elmélkedés. Jézus tanítása ezen a napon három egymástól látszólag különálló kijelentést tartalmaz. Az első: ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak. A második: amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. A harmadik pedig: széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba visz, szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz. A három kijelentést belső logika kapcsolja össze. A szent dolgok és a gyöngyök az evangélium igazságát jelentik, a hit kincsét. Jézus arra tanít, hogy ne adjuk ezeket meggondolatlanul azoknak, akik csak megvetik vagy eltapossák. Ez nem kirekesztést jelent, hanem bölcs megkülönböztetést. Ne feledjük, a hit ajándék, amit csak azt tud befogadni, aki nyitott rá. Nem minden pillanat alkalmas a tanúságtételre, olykor időt kell kérni, türelmesen kell figyelni, ki kell várni, hogy mikor lehet a Szentlélek csendes munkájához csatlakozni. Ez a megkülönböztetés azonban nem válhat közönnyé. A következő mondat a szeretet aranyszabálya. Amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Ez már nem a viszonzás logikája, hanem a kegyelemé. A keskeny út képe segít megérteni, hogy a krisztusi élet sosem a könnyebb út. Az evangélium mindig szűk kapun át vezet. Az önmegtagadáson, a szolgálaton, a kitartáson keresztül. A széles út nem igényel döntést, elég, ha sodródunk. A keskeny út viszont minden lépésnél hív, válaszd ma is a jót, a jézusi utat, még ha kevesen is járnak rajta. Uram Jézus Krisztus, add, hogy ne szórjam szét hitbeli kincseimet meggondolatlanul, hanem bölcs szeretettel hirdessem az evangéliumot. Add, hogy tanúságtételem során nyitott szíveket találjak, és ne zárjak ki senkit a magam ítélete alapján Isten országából. Add, hogy amit szeretnék másoktól megkapni, a megértést, a figyelmet, a jóságot, azt előbb én gyakoroljam embertársaim felé. Segíts, hogy ne a könnyű utat válasszam, hanem a hozzád vezető keskeny ösvényt, akkor is, ha nehéz, ha egyedül érzem magam rajta, mert hiszem, hogy veled biztosan célba érek. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a Biblia első 5 könyve nem 10, hanem összesen 613 parancsolatot tartalmaz? Valószínűleg soha senki nem került közel ahhoz, hogy megfeleljen mindegyiknek, noha Jézus kimondta, ha valaki az egyiket megszegi, az olyan, mintha az összeset megszegte volna.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy igazi vasárnapi ételkülönlegességet hoztam önöknek. Lisszaboni rostéos fog készíteni, előre mondom. Hozzávalók 4 személyre. 4 szelet rostéos, kb. 60 deka, 8 vékony szeletelt csonka, 2 evőkanál olaj, 2 evőkanál vaj, 1 evőkanál borecet, 1 deciliter vörös bor, 8 gerezd fokhagyma, ízlés szerint só, őrölt bors, fél citrom.

0: finomra vágott petrezselyemmel is megszórjuk. Sült burgonyát ajánlok hozzá.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is.
2: Mostanában nagyon sokat

0: tőle!
1: Hobby Rádió.
2: A reklám.
3: 60x110 cm-es padlásfeljáró padlás nélkül 16.990 forint.
2: Amu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Világjáró.
8: A Hobby Rádióban.
7: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
9: A Hobby Rádióban.
10: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
11: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
12: Egészségedre.
13: Egészségedre.
14: Egészségedre.
13: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
12: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
15: Szivárvány.
10: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
11: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
16: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
12: Műsorajánlót hallottak.
17: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
1: Csak szeretnénk.
2: Műsorajánló.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
4: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottam.

0: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen így vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközi hálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Visszamondta Matolcsi György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. A budapesti 6. és 7. kerületi ügyészség vádat emelt egy taxisofőr ellen, aki szándékosan nekiütközött kocsijával egy őt korábban megütő motorosnak. A bíróság 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte a sofőrt, közölte a fővárosi főügyészség. A közlemény szerint a 44 éves taxisofőr rádudált egy szabálytalanul közlekedő motorosra, majd nem szándékosan autójával érintőlegesen hozzáért a motorhoz. A motoros megállította a járművet, és a mögötte megálló taxihoz lépve benyúlt és pofon ütötte a sofőrt. A taxis ezután szándékosan hátulról neki ment az előtte álló motornak, amin annak utasa ült. A bíróság 1 év, 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést és 1 év, 2 hónap járművezetéstől eltiltást szabott ki a taxisofőrrel szemben. A motoros ellen pedig garázdaság miatt külön folyik eljárás. Ma délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, amelyet délután csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokon. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk északias szél várható. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám.
3: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
4: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
3: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
4: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
5: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Június 23-a, kedd.
6: Budapesten lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Mától az 5. kerületben az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani, mert felújítják a gázvezetéket. A H7-es hév nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között pedig a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Manap közben a 12. kerületben az Ötvös úton a Művész út és a Hollós út között a forgalom szakaszonként jelzőörös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 23-án a Zoltán nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A török-magyar eredetű név a szultán méltóság névből ered, jelentése fejedelem és uralkodó. Ez a név okos, gyors, elemző elmével ajándékozza meg, de nagy önértékelési problémákkal és önbizalom hiánnyal, valamint félreértésekből adódó magánnyal is járhat. Becézése: Zoltánka, Zoli, Zolika, Zolcsi, Zotya, Zolti, Zoltika, Zolka, Zolkó, Zozó. Jeles viselői a névnek: Berecki Zoltán színész, Gangsta Zoli énekes rapper, Gera Zoltán labdarúgó, Maksa Zoltán humorista, Zelk Zoltán író, valamint ön, kedves Zoltán.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 23-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1500-zal kezdünk, június 23-a a Szent Iváni tűzgyújtás napja. Június 24-e előestéje volt a szertartásos tűzgyújtás legfontosabb időpontja, hogy a gonosz szellemeket, sárkányokat előzzék. Folytassuk a 17. század elejével, 1606. június 23-án a Bocskai István vezette szabadságharcot lezárta a bécsi béke megkötése, amelyben a Habsburgok biztosították Erdély önállóságát, a protestáns vallás szabadságát és véget vetettek a felségsértési pereknek. Folytassuk a 19. századdal, 1874. június 23-án Budapesten megindult a fogaskerekű vasút a Városmajortól a Schwab-hegyig. A 2,8 km hosszú vasút abban az időben a harmadik ilyen jellegű tömegközlekedési eszköz volt a világon. A vonalat 1890-ben hosszabbították meg a Széchenyi-hegyig, az azóta már 3,7 km hosszú vasútat 1929-ben villamosították. 1973. augusztusában vonalát teljes egészében felújították. Folytassuk a 20. századdal, és most már maradjunk is itt. 1935. június 23-án született Kárpáti György, 168-szoros válogatott vízilabdázó. 5 évet lépünk előre, 1940. június 23-án született Wilma Randolph, amerikai atléta, a fekete gazella. Futóként az első nő volt, aki 3 aranyérmet nyert az 1960-as római olimpián. 30 évet ugrunk, 1970. június 23-án meghalt Fekete István, József Attila díjas író, a Tüskevár szerzője. Aztán folytassuk 1987-tel, június 23-a, olimpiai nap. 1894. június 23-án Pierre de Coubertin báró kezdeményezésére Párizsban összeült a kongresszus az olimpiai játékok felújítására, amelyen elhatározták az olimpiai eszme újjáélesztését. Ennek emlékére 1987 óta ünnepeljük az olimpiai napot. Aztán szépen haladjunk a 20. század vége felé, 1995. június 23-án meghalt dr. Jonas Edward Salk, a paralízis elleni vakcina kidolgozója. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvár Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Sziasztok, Beri vagyok, ez pedig itt a Hobby Rádió. Hallgassátok velem együtt.

0: Üzenet a Filippiekhez írt levél második részéből.
1: Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Aki, mikor Istenek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. június 23-a kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből 7. fejezet 6. verstől 12. vers és 14. vers. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva szét ne tépjenek titeket is. Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Ez ugyanis a törvény és a proféták tanítása. A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Elmélkedés. Jézus tanítása ezen a napon három egymástól látszólag különálló kijelentést tartalmaz. Az első: ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak. A második: amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. A harmadik pedig: széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba visz, szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz. A három kijelentést belső logika kapcsolja össze. A szent dolgok és a gyöngyök az evangélium igazságát jelentik, a hit kincsét. Jézus arra tanít, hogy ne adjuk ezeket meggondolatlanul azoknak, akik csak megvetik vagy eltapossák. Ez nem kirekesztést jelent, hanem bölcs megkülönböztetést. Ne feledjük, a hit ajándék, amit csak az tud befogadni, aki nyitott rá. Nem minden pillanat alkalmas a tanúságtételre, olykor időt kell kérni, türelmesen kell figyelni, ki kell várni, hogy mikor lehet a Szentlélek csendes munkájához csatlakozni. Ez a megkülönböztetés azonban nem válhat közönnyé. A következő mondat a szeretet aranyszabálya. Amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Ez már nem a viszonzás logikája, hanem a kegyelemé. A keskeny út képe segít megérteni, hogy a krisztusi élet sosem a könnyebb út. Az evangélium mindig szűk kapun át vezet. Az önmegtagadáson, a szolgálaton, a kitartáson keresztül. A széles út nem igényel döntést, elég, ha sodródunk. A keskeny út viszont minden lépésnél hív, válaszd ma is a jót, a jézusi utat, még ha kevesen is járnak rajta. Uram Jézus Krisztus, add, hogy ne szórjam szét hitbeli kincseimet meggondolatlanul, hanem bölcs szeretettel hirdessem az evangéliumot. Add, hogy tanúságtételem során nyitott szíveket találjak, és ne zárjak ki senkit a magam ítélete alapján Isten országából. Add, hogy amit szeretnék másoktól megkapni, a megértést, a figyelmet, a jóságot, azt előbb én gyakoroljam embertársaim felé. Segíts, hogy ne a könnyű utat válasszam, hanem a hozzád vezető keskeny ösvényt, akkor is, ha nehéz, ha egyedül érzem magam rajta, mert hiszem, hogy veled biztosan célba érek. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a Biblia első 5 könyve nem 10, hanem összesen 613 parancsolatot tartalmaz? Valószínűleg soha senki nem került közel ahhoz, hogy megfeleljen mindegyiknek, noha Jézus kimondta, ha valaki az egyiket megszegi, az olyan, mintha az összeset megszegte volna.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom. Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Kamureklám.
3: Halló, tessék!
4: Halló! Ez a 3-3-3-3-3-3-3?
3: Igen!
4: Jó, akkor hívja a mentőket, mert beszorult az ujjam.
2: Kamureklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: kamu reklám.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra.
0: Jó reggelt!
2: Egyeztetés zajlik a pedagógusok sztrájk jogáról. Tavasszal kezdődhet a parkosítás a Városligetben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájk jogát helyreállító törvénytervezetet. A tankerületi iskolák autonómiájának növeléséről szóló társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó dokumentumokat pénteken tették közzé a kormány.hu oldalon. A Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett tervezetek egyebek mellett helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságát, eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesítik az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, továbbá eltörlik azon szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a Nemzeti Pedagógus Karral lehet egyeztetni. Leghamarabb jövő tavasszal kezdődhetnek meg a parkosítási munkálatok a Városligetben, írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A miniszter szerint azért csak később indulhat a munka, mert a lebontott épületek alapjai és törmelékei még a területen vannak. Vitézy Dávid korábban azt közölte, hogy a kormány döntése alapján elbontják a kordonokat és megkezdik az eddig elzárt városligeti területek parkosítását. Azt is jelezte, hogy további épületek nem épülnek a ligetben, viszont készítik a Hősök tere teljes megújítását és az autómentes Városliget tervezését is. A Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell készülni több hónapon át. Július 18-áig a Nyírség Intercity a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak. Menetrendjük módosul, 10 perccel korábban indulnak és 13 perccel később érkeznek. A járatok nem érintik a megszokott budapesti megállóhelyeket, Zugló, Kőbánya, Ferihegy és Ceglédet sem. A ceglédi járási ügyészség kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki gyógyszertől bódult állapotban veszélyeztette gyermekei életét, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A nagykörösi nő 2024. júliusában alig egy éves gyermekével a nagykörösi csónakázótóhoz ment, ahol találkozott egy ismerősével, akitől kedélyjavító gyógyszert kért. Az ismerős a vádlottnak egy levélnyi, kizárólag orvosi rendelvényre kapható Xanaxot adott. A vádlott több szemgyógyszert is bevett, amitől tudatzavara alakult ki. Amikor a vádlott hirtelen felállt, a gyógyszerektől elvesztette az egyensúlyát és a tóba zuhant, ahová magával rántotta gyermekét a babakocsival. Az alig egy éves gyermek elmerült a vízben és a testhőmérséklete csökkenni kezdett. A tragédiát egy arra járó férfi akadályozta meg, aki kimentette a gyermeket a vízből és értesítette a mentőket is. Ma délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, amelyet délután csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokon. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk északias szél várható. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk.
3: Hobbyrádió.hu.
0: A rádiót.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Június 23-a, kedd. Budapesten lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Mától az 5. kerületben az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani, mert felújítják a gázvezetéket. A H7-es hév nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között pedig a 2. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Manap közben a 12. kerületben az Ötvös úton a Művész út és a Hollós út között a forgalom szakaszonként jelzőrös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Köszöntöm a stúdióban Cserei Miklós urat, a Szülőnek Lenni program vezetőjét. Ez a program rendkívül érdekesnek ígérkezik, de még mielőtt erről beszélnénk, hogyan emlékszik vissza a gyermekkorára? Melyek voltak azok az események, élmények, amelyekre így felnőtt fejjel is szívesen gondol vissza?
1: Hát ez egy érdekes dolog, mert valahogy úgy el szokott veszni a múltban, és amikor visszanézünk a gyerekkorunkra, akkor látunk eseményeket, de azt kevésbé veszük észre, hogy milyen a szüleinknek, milyen viselkedése, milyen magatartása, hogyan hatott arra, hogy hogyan legyünk felnőttek. Én nemrégiben találkoztam szembe azzal magamban, hogy velem szemben nem voltak támasztva követelmények olyan módon, hogy meg kell felelni ennek, meg kell felelni annak. Nekem abban is nagyon szerencsém volt, hogy én szerettem volna elmenni a barátaimhoz, akkor ezt nekem nem kellett otthon engedélyt kérnem, el kellett mondanom, hogy szeretnék elmenni. Mert azt mondta édesanyám akkor egyébként, hogy te tudod, hogy mennyi dolgod van, te tudod, hogy ráérsz-e, te tudod, hogy elfér a dolgaidba, és hát ez bizony sokszor azt jelentette, hogy úgy döntöttem, hogy nem érek rá, mert hogy csomó egyéb dolgom van, de nem vitatkozott velem, és nekem sem kellett vele vitatkozni.
0: Ez adott egyfajta szabadságérzetet?
1: Abszolút, ez a mai napig így van egyébként, hogy én eléggé meg tudok felelni magamban azoknak az elvárásoknak, amit én állítok föl magamnak, meg amivel én azonosulni tudok. Külső elvárásokkal is persze tudok azonosulni, tehát ez nem azt jelenti, hogy csak is kizárólag a belső, de hogy belsővé kell válnia, és akkor meg teljes az azonosulás.
0: Hogyan lehet a külső elvárásokat belőre vinni?
1: Ez nagyon nehéz, ez egyébként, ha már ugye úgy kezdtük a Szülőnek Lenni program vezetője vagyok, akkor így mondom, hogy ez szülőként is retteltesen nehéz, és minden szülőnek nagy kérdés. A gyerekeknek bőven van elképzelésük arról, és nekem is volt gyerekkoromban, hogy mi az, amit jónak találok, mi az, amit helyesnek találok. Né, édesanyám megkérdezte tőlem, hogy mit gondolsz, hogy nekem mi lenne a véleményem erről a dologról, amit éppen csináltam. És akkor láttam, hogy így ez nem nagyon egyezik, hogy amit én csinálok, meg ami az én véleményem, meg ami az ő véleménye, ez nem nagyon egyezik. És akkor ezen az alapon tudtunk mi erről beszélgetni. És hát persze, ő elég jó tudott érvelni ahhoz, hogy én ezzel meg tudjak azonosulni.
0: Voltak nagy viták?
1: Hát nagy viták talán nem voltak, de hát egyszer például volt olyan, hogy nem voltunk még iskolai időben a bácsim, és nagyanyáminknak volt ott egy házuk, és akkor másnapra bátyám visszament, hogy neki osztály kirándulása van, egy iskolába jártunk, én megmondtam, hogy nekem meg nincs. És azért valahogy este mégiscsak kiderült, hogy valószínűleg nekem is vissza kellene mennem az iskolába, és akkor édesapám hozott haza este 10-kor vonattal, de nem kezdett el nekem magyarázni, hogy milyen vagyok, mert hogy pontosan tudta, hogy én ezt látom, hogy itt túléptem egy határt, amit nem kellett volna. Persze, szóval voltak ilyen csintalanságok, szerintem nagyjából hatodikos lehettem, amikor ezt csináltam.
0: Ezek szerint akkor önben már akkor megvolt egyfajta elvárás saját magával szemben is, nem?
1: Én nagyon sok önállóságot kaptam. Persze kicsit más volt a világ, mert mi Budapesten laktunk, és én budapesti vagyok, de én jártam le 5 éves koromban a tejboltba, a sarokra, tejért, kenyérért, vajért, és az nagyon jó volt, hogy ezt így egyedül lehetett csinálni, mert hogy nagyon hamar kezdtem felnőtté válni.
0: A tanulmányai elkezdésében, illetőleg a tanulmányai végzésében is szabad akaratot kapott?
1: Teljes mértékben, abszolút, abszolút. Kaptam támogatást persze, kaptam javaslatokat persze, de hogy teljes mértékben én döntöttem el, hogy mit csinálok és hogyan csinálom.
0: És mit döntött?
1: Nekem eredetileg, és ez az eredeti foglalkozásom, hogy szervezetfejlesztéssel foglalkozom. És
0: ez mit jelent?
1: A vállalatok általában jó gazdasági célokkal, piaci célokkal alakulnak meg, és olyan terméket és szolgáltatást hoznak létre, ami eladható, ha nem, akkor nagyon hamar csődbe fognak venni. De hogy ezt hogyan tudják gazdaságosan, hogyan tudják a résztvevők számára is, már hogy a dolgozói résztvevők számára is kényelmesen csinálni, úgy, hogy az eléggé motiváló legyen, hogy az eléggé érdekes legyen, ahhoz azért vezetési ismeretekkel kell rendelkezni a vállalatoknak, és szervezetfejlesztéssel ezzel foglalkozunk, hogy ebben segítünk, szervezeti működés javításában segítünk.
0: Mindig is erre a hivatásra készült?
1: Hát ezt az ember nem tudja 18 évesen, én azt gondolom. Ez bizonyítja az, hogy azóta néhány egyéb felsőoktatási kurzuson is részt vettem, és ebben voltak varga betűk, mert hogy én végeztem például a testnevelési főiskolán sportszervezés szakot, ami abból a szempontból, hogy szervezés kapcsolódik az eredeti szakmámhoz. Aztán végeztem egyébként minőségmenedzsmentet, amit a kapcsolódik a szakmámhoz, de az utolsó a családkonzulás, családterápiás képzést végeztem a Veszdén, és ott szereztem abszolutóriumot. szenáriumot 2012-ben, tehát sokféle vonal volt, de ez a legutolsó, ez már abszolút ahhoz illeszkedik, ez a szülőnek lenni programhoz.
0: Mi az, ami szervezeti vezetésben önt megfogta?
1: Hogy akkor miért választottam, azt nem tudom, de hogy most miért szeretem, azt meg tudom mondani. Akkor talán többféle verzió meg lehetőség volt, hogy mire lehet jelentkezni, és ez akkor teljesen új volt. Én egy olyan évfolyamra jártam 1971-től, ami első volt az országban rendszer szervezés képzés, ez egy teljesen új tudományág volt, akkor teljesen új szemlélet volt. Akkor Magyarországon ilyen nem volt, aztán elindultak ezek más főiskolákon és egyetemeken is, de hogy nekem sikerült az elsőre menni, egyszerűen csak az érdekessége, nagyon más volt a szemléletmód.
0: Mi az, amit abból a szemléletmódból, 70-es évek béli szemléletmódból át tud ültetni a mai szemléletmódra?
1: Azt gondolom, hogy a teljesség, a holisztikus látás, a rendszer egészének a látása, és ez egyébként családra ugyanúgy érvényes, mint egy vállalatra, a rendszer egészének a látása az nagyon fontos. A családra is azt mondjuk, hogy ez egy rendszer, és hogyha a családban nehézségek vannak, hogyha gyerekkel úgymond, most idézőjelben mondom, problémák vannak, az mindig azt jelenti, hogy a gyerek általában csak a tünet hordozó, a problémák nem a gyerekkel vannak, hanem ő vállalja azt, hogy megmutatja a világnak, hogy ő a tünet viselője, ő tünetel. Most a szervezeteknél a 70-es években azt gondolom, hogy akkor már azért a világban nagyon sokféle kutatás folyt arról, hogy hogyan lehet hatékonyan működtetni szervezeteket, és mi ezekkel a tudásokkal, ezekkel a kutatásokkal találkoztunk, és ez azért nagyon fontos volt. Már a tömegtermelés megindulásával ez hosszú, de hogy Henry Fajola a tömegtermelés elindulásával kezdődően az 1900-as évek elején az iparosodásra az 1800-as években megkezdődtek nagyvállalati működési rendszerek, és ezek a kutatások, ezek megkezdődtek. Azt gondolom, hogy a 70-es évekre nagyon sok minden megvolt már. Persze, most is fejlődik tovább.
0: Ha már a gondolatsor elején a család fogalmát említett, ebből a szervezeti vezetési stílusból hogyan ment család felé?
1: Azt gondolom, hogy az egyik oka az az volt, hogy nekem is voltak persze gyerekeim, illetve hát vannak is szerencsére, sőt már 5 darab unokám is van. Amikor a nagyobbik lányom 4 éves volt, akkor az apósom egyszer azt mondta nekem, mert valami miatt morogtam a lányommal, nyilván, csak azt mondta az apósom, hogy a szülő nem azért van, hogy megítélje a gyereket, hanem azért, hogy segítse. És azt gondolom, hogy ez az egyik mondat, ami engem elindította fele. Nem azonnal, de hogy elindította fele, hogy hát ez nem úgy van, hogy én szülőként azt mondom a gyereknek, hogy legyél ilyen, legyél olyan, legyél amolyan, és akkor majd olyan lesz, hanem hogy nekem kell úgy működtetnem a családot, hogy ebből egyébként a gyerekek egészséges gyerekkort éljenek, mert hogy minden egészséges gyerekkorú gyerekből egészséges felnőtt lesz.
0: Hogyan lehet ma a családot helyesen és jól működtetni, amikor nagyon sokszor szétesőben vannak a családok, sőt, akár a csonka család kifejezést is említhet.
1: Sok mindent érintett egyszerre. Kezdem a legvégével a csonka családdal. Ma ugye ezt egyszülős családnak nevezzük, de erre például Ransburg Jenő mondta azt, hogy valójában helyesebb lenne ez a kifejezés, amit ön is használ, a csonka család, mert hogy ennek hiányzik egy valaki, mert hogy annak ott kellene lenni. Azt nem mondom, hogy ehelyett, vagy ennek a kompenzálására, de ugye léteznek az úgynevezett patchwork vagy mozaik családok, ahol egyébként olyan felnőttek kerülnek össze, akik korábban más családban voltak, más családban születtek gyerekeik, és akkor ők hoznak létre egy új családot. Azt hiszem, hogy ez ma egy olyan társadalmi helyzet, amiről való beszélgetés az megkerülhetetlen, az amivel való foglalkozása az rettenetesen szükséges, és a családot nem csak úgy értelmezem, hogy az a család, ami eredetileg létrejött férfi-nő kapcsolat és az ebből született gyerekek, azt látjuk, hogy ez a kapcsolat ez nem mindig jó. Azt látjuk, hogy ezek a családok ezek nagyon sokszor nagyon nehéz körülményeket, már hogy lelkileg nagyon nehéz körülményeket teremtenek a gyerekeknek. Azt gondolom, hogy ennél jobb egy mozaik család, egy olyan férfi és egy olyan nő együttélés, akik elkötelezettek egymás irányában, jó párkapcsolatban élnek, és elkötelezettek annak az irányában, hogy segítik a velük élő gyerekeket a gyerekkorban, meg a felnövekedésben.
0: Hogyha a mai fiatalságot nézzük, akkor akár az én saját baráti körömben is rengeteg olyan fiatal van, aki bizony azt mondja, hogy ő nem szeretne családot, mert hogy feleslegesnek tartja az együttélést. Mi erre a megoldás?
1: Azt gondolom, hogy nincsen azonnali gyógyír. Én nagyon fontosnak tartanám, hogy legyen a társadalmi közbeszéd része az, hogy nagyon sok tudás halmozódott föl a gyerekneveléssel kapcsolatban, a családok működésével kapcsolatban, és hogy ezek a tudások, ezek váljanak közkincsé. Erről olyan emberek is beszélgessenek, akik ma a téfitekben élnek, mert hogy azt gondolja, hogy hát engem is megpofozott apám, aztán mégis ember lett belőlem, ezért azt gondoljuk, hogy a gyerekbántalmazás az egy ilyen elnézhető dolog. A gyerekbántalmazásról tud tudni kell, hogy mit okoz a gyereknek, tudni kell, hogy milyen lelki sérüléseket okoz. Ezek nem olyanok, hogy azonnal összeomlik a gyerek, de hogy ezeket életünk végéig hordozzuk, amiket gyerekkorunkban összeszedtünk, azokat életünk végéig hordozzuk mindenféle kapcsolatrendszerben. Amikor a pofon arról szól, hogy nekem hatalmam van fölötted, és ezt bármikor érvényesíteni tudom, akkor úgy fogunk fölnőni, hogy azt gondoljuk, hogy másoknak hatalma van fölöttünk, és ez bármikor érvényesíteni tudja, és ez így nem jó.
0: De a család, ha már a hatalom szót használta, a család egyfajta fegyver, egyfajta hatalom is, nem?
1: Nem. A család az egy megállapodás rendszer, amiben a szülők egyébként, mint felnőttek, hoznak létre szabályokat, amire rendkívül szüksége van a gyereknek. Ugye a gyerek elkezd járni mondjuk ilyen 10 és 16 hónapos kora között, és akkor az a kérdés, hogy én lerámolok-e mindent a polcról, abból a magasságból, amit ő elér, vagy nem, hanem azt mondom, hogy kialakítom azt, hogy mi az, amihez ő hozzányúlhat, mi az, amihez nem nyúlhat hozzá, mi az, ami ő neki kell figyelnie arra, hogy nem veszi le a polcról azt, amit egyszer megbeszéltünk, hogy nem. Tehát a szülő az kialakít szabályokat, határokat. A szülő alakítja ki azt is, hogy este lefekvés előtt fogat kell mosni. És este lefekvés előtt fogat kell mosni. Így válik természetessé a gyereknek, hogy ezeket a szabályokat és határokat kialakítja a szülő. Ezt nem tudja a gyerek saját magától. Ezért a szülő felnőttként nagyon felelős azért, hogy a családban mi történik. És a gyereknek 12 évesen két ok miatt kell lefeküdnie este időben. Az egyik az, hogy holnap ne legyen fáradt az iskolában, de ez az ő felelőssége. A másik, hogy én, mint szülő, fáradt vagyok. Tehát, hogy a család az egy együtt élő közösség, ahol a közösség minden tagjának vannak érdekei, vannak kívánságai, és az mindegyiket figyelembe kell venni azzal együtt, hogy van egy kialakult rendje is.
0: Ha már a szabályokat említi, van egyfajta szabálytalanság is, és ez is egyfajta veszélyforrás lehet a családok tekintetében, miszerint a technikai fejlődés, a technicizálódás, okos kütyük is egyfajta veszélyforrásként szolgálhatnak a családok számára.
1: Abszolút, ebből nekem van egy idézetem, ezt el is hoztam magammal, és felolvasom. Ferenc pápa mondta 2015-ben, az a család, amely szinte sosem étkezik együtt, vagy ahol az asztalnál ahelyett, hogy beszélgetnének, a tévét nézik, vagy az okostelefonjukat nyomkodják, az kevésbé család, ez idézőjelben van. Ahol a gyerekek az asztalnál és a laptopjukat, vagy a telefonjukat babrálják, ahelyett, hogy egymásra figyelnének, az nem család, az kollégium. Azt gondolom, hogy igen, ezek valós veszélyek, és erre nagyon tudatosan kell odafigyelni a szülőknek, mert hogy ezt korlátozni kell időben. És hát ez az együttétkezés, ez a közös együttlét, a közösen megbeszéljük a napügyeit, közösen megbeszéljük, hogy holnap mit fogunk csinálni. A sok családnál úgy néz ki, hogy megkérdezik a szülők, hogy na, mi volt ma az iskolában, mi lesz holnap az iskolában, erre a természetes válasz az, hogy semmi. Ezt szokták hozni a gyerekeink. De ehelyett a szülő azt választja, hogy elmeséli, hogy nekem milyen napom volt, elmeséli, hogy nekem holnap milyen napom lesz, ezzel engedélyt ad a gyerekének, idézőjelbe véve az engedélyt, de lehetőséget ad a gyereknek, hogy ő is elmesélje, mert hogy azt látja a gyerek, hogy ez egy olyan környezet, ahol lehet ilyen dolgokról beszélgetni. A közös együttlét az közös beszélgetés, az az értékek, gondolatok cseréje és így tovább.
0: Ha már a társadalmi párbeszédről is beszéltünk, akkor a családoknál is fontos egyfajta párbeszéd.
1: A családoknál nagyon fontos. A családoknál nagyon fontos az, hogy felvetődik az a kérdés, hogy egyformán kell mindent az anyának meg az apának a gyerekekkel szemben. Hát nem kell mindent egyformán. Döntően persze jó, ha azonosan látják a helyzetet a gyerekeik ügyében, hogy mégis hogy akarnak velük élni, de nem kell mindent milliméterre egyszerre. Ezért aztán vannak dolgok, amit apával könnyebb megbeszélni, van, amit anyával könnyebb megbeszélni. Ezt a gyerekek tudják is. A gyerekek egyébként nagyon ki is használják, mert amire engedélyt lehet kapni apától, azt tőle kérik, amire anyától, azt meg tőle kérik. De ez nem csak erről szól, hanem arról, hogy vannak bizonyos ügyeink, amit szívesebben mesélünk el, vagy az édesapánknak, vagy az édesanyának, vagy ha maradjunk a mozaik családnál, hogyha az érkező új, a mozaik felnőtt fél jó fölvállalja azt, hogy ő együtt él gyerekekkel, ezek legyenek akár 14 évesek, akár 4 évesek, ha jól együtt él velük, akkor ő is mesél nekik, akkor ő is beszélget velük, akkor ő is megosztja a saját élményeit, azaz kialakul egy olyan párbeszéd köztük is, ami nem arról szól, hogy én megmondom, hogy te hogyan viselkedj, hanem arról szól, hogy megbeszéljük az életünk dolgait egymással, és egymás véleményét meghallgatjuk.
0: Nagyon fontossá vált az önélet életében a család fontosságának szerepe, de a szülőnek lenni programhoz hogyan kapcsolódott, és egyáltalán mi ez a program?
1: A szülőnek lenni programot azt én alapítottam, és én hoztam létre, és kifejezetten azért azzal foglalkozunk, hogy többet tudjunk a gyerekeink fejlődésről, jobban megértsük azt, hogy a gyereknek például hogyan hat a gyerek viselkedésére és működésére a dicséret. Ez egy nagyon-nagyon új szakma a pszichológia, ami vizsgálja a működésünket, és nagyon-nagyon sok új tudás van benne. A dicséretről el szokták mondani, hogy túl sok dicséret árt, a túl kevés dicséret az nem jó. Szoktak mondani ilyeneket, ha én köznapi beszélgetést hallgatunk, de a tudomány helyett azt mondja, hogy a szándékot és a tenni akarást kell dicsérni, és nem az eredményt. Egy lányról mindig azt mondják, hogy szép vagy, akkor 50 évesen rémült el állandóan szép akar lenni, és mindig attól fog félni, hogy én akkor most elég szép vagyok, vagy nem vagyok elég szép. Ha azt mondják, hogy okos vagy, akkor nem mer megmutatkozni mások előtt, mert hát ha kiderül, hogy nem vagyok elég okos. Pedig róla mindenki azt gondolja, hogy okos vagyok. De azt terjed el tőlem, hogy ha szembe találkozom egy problémával, azt nagyon határozottan igyekszem megoldani, és mindent beleteszek, hogy megoldjam, azaz jól tudok hozzáállni ahhoz, hogy egy új feladat jelentkezett, ha ezt terjed el rólam, akkor erre képes is leszek, mert hogy itt nem az számít, hogy mit érek el, hanem az számít, hogy mi az, amit beleteszek. Ezért hát a dicséret például, és azt gondolom, hogy ezt nagyon sokan nem tudják, a dicséret igenis nagyon fontos a gyereknek, de nem a az én kifejezésem, hogy nem a gagyi dicséret, szóval, hogy egy egyéves gyereknek, hogyha tud kanála lenni, akkor azt önállóan, és nem a fülébe rakja, hanem a szájába rakja, akkor arra lehet mondani, hogy jó, hogy szépen eszel, örülök, hogy ilyen jó tudsz enni. De ugyanezt egy 4 éves gyereknek mondanánk, akkor azért az mégiscsak egy kicsi furcsa lenne, hát egy 10 évesnél meg aztán végképp. És tudunk ilyen gagyi dicséreteket mondani, mert megcsinál valamit a gyerek, aki sportolni jár, megcsinál 8-10 évesen egy versenyen, és akkor azt mondjuk neki, hogy ügyes vagy, de hát nem ügyes volt. Több évet tett már bele abba az eredménybe, amit elért abban. Az eredményt nem azért érte el, mert hogy ez így ügyes, hanem azért érte, mert nagyon-nagyon sokat belerakott, és ezt kell visszajelezni.
0: A szülőnek lenni program milyen módszerekkel, tanácsokkal próbál segíteni a családoknak?
1: Most az a szándékunk, létrehozunk egy olyan országos segítői hálózatot, amelyik elsősorban edukációs, tehát ilyen oktatási, ilyen ismeretterjesztő, ilyen ismeretátadó módon és csoportokkal foglalkozna. Nem egyénekkel foglalkozik, ez nem családterápia, ez nem pszichológia, ez nem a szülőnek, mint egyénnek a személyiségfejlődését próbálja szolgálni, hanem azt próbálja segíteni, hogy a szülők többet tudjanak, és ez kifejezetten ilyen csoportokban végzett munkában többet tudjanak. Erre elkezdtünk egy pilot képzést is, tartottam leendő tanácsadóknak egy 100 órás képzést, 5 különböző témakörben, és azt gondolom, hogy így elkezdtük a hálózatot felépíteni.
0: Milyenek a visszajelzéseik a programmal kapcsolatban?
1: Hát a konkrét eseményeink azok, mert hogy arról jönnek a visszajelzések, a konkrét eseményeink azok, hogy minden évben a gyereknapot megelőző kedden az ELTE pedagógia pszichológia kara támogatásával és együttműködésével tartunk egy szülőnek lenni konferenciát, amit olyan szakembereknek tartunk, pedagógusoknak, szociális területen dolgozóknak, akik kapcsolatban vannak szülőkkel, akik közvetíteni tudnak gondolatokat és értékeket. Vannak olyanok, akik rendszeresen visszajárnak, vannak olyanok, akik már 3-4 konferencián voltak. És minden évben 100-120 ember ott van ezen egy egynapos beszélgetésen, ahol részben előadásokat hallgatnak, részben pedig közös workshopokon dolgozunk. Azt gondolom, hogy ez az egyik visszajelzés. A másik visszajelzés az, hogy tartunk munkahelyeken, meg iskolákban szülőcsoportokat, és hát azt látjuk, hogy az első-második alkalom után ez beágyazódik az iskola életébe. Van olyan alapítványi iskola, ahol ők azt mondják, hogy már a brand részének tekintik. Igen, ők annak tekintik, hogy náluk van ilyen program. Ott már egészen komoly dolgokon tudunk gondolkodni. Az igazgató segítségével, meg a pedagógus kar segítségével jókat tudunk kitalálni, hogy a szülőknek mit csináljunk.
0: Lassan-lassan a beszélgetés vége felé közeledünk, és engedjen meg nekem egy személyes jellegű kérdést. Az ön saját családjába ezeket az elmondottakat gyakorlatmesdjéjén haladva, hogyan tudja személyesen átültetni?
1: Azt gondolom, hogy nagyon jó viszonyban vagyok, ugye nekem az, ahogy van őt unokám, az azt jelenti, hogy nagyon felnőtt gyerekeim vannak már. Nagyon jó viszonyban vagyok a felnőtt gyerekeimmel, és hogy a mai napig van lehetőségem arra, hogy elmondjam nekik a véleményemet. Van olyan, amikor azt mondják, hogy köszönik, de most ezt nem kérik, és vannak olyan helyzetek, amikor meg ők jönnek, és ők kérik a véleményemet, és ők kíváncsiak valamire. Most már mozaik családban élek, és ezt azért mondom, mert hogy ezt így fontosnak tartom, hogy bár nem maradt meg az eredeti családunk, ahogy létrejött, de hogy ennek ellenére nem vesztettem el a gyerekeimet, és hogy felnőtt korukig velük voltunk, vagy együtt voltunk. voltunk egyébként, tehát hogy amikor elmúltak 18 évesek, akkor szűnt meg a szülői párkapcsolatunk, de hogy családként azért nagyon hosszú időn keresztül éltünk együtt, és hogy a mostani családban is a páromnak van egy lánya, és hogy vele is nagyon jó a viszonyom. Azt nem mondom, hogy ilyen apa vagyok, de hogy az a felnőtt férfi vagyok, akihez ő tud fordulni, és fordul is, hogyha a kérdései meg kételjei vannak az életet illetően. Nem tudom, hogy ezt máshogy ítéli meg, vagy ha erről más mit gondol, de én azt gondolom, hogy azokkal, akik az én környezetemben ilyen családtagként, és ezt érthetjük idézőjelben, nem idézőjelben, de egy ilyen családtagként funkcionálnak, azokkal jó együttműködő és harmonikus kapcsolatunk van.
0: Én nagyon szépen köszönöm azt, hogy mind szakmailag, mind pedig személyes tapasztalataival gazdagított bennünket. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Nekem egy záró gondolatom van csak hozzá, hogy azt mondják, hogy a szem a lélek tükre, én pedig azt mondom, hogy a gyerek pedig a családé. Tehát ahol a gyerek jó van, ott a család is jó van. Köszönöm szépen.
2: Hobbi Rádió.

0: Dolan. Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
5: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: at yourself in the mirror.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Plusz pénzt kér a hideg italokért egy ceglédi kisboltos, nyomoz a rendőrség a Győr Plusz média ügyében. A legfőbb ügyész lemondására számít Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Hűtési díjat számol fel a hűtött italok után egy ceglédi kisbolt, számolt be a különös gyakorlatról a Blick. A kézzel ért narancssárga cetlin arról tájékoztatják a vásárlókat, hogy fél literig 20, az egy literes üdítőkért 30, a másfél literes italokért pedig 50 forint plusz díjat számolnak fel. A szakemberek szerint a jogszabályok nem tiltják, hogy valaki költséget számítson fel, ha valamit behűt, de ezeket a termékeket alapból hűteni kell. A gyártók ráadásul saját márkás hűtőkkel vannak jelen az üzletekben. Ha nincs klíma és 30 fok van, munkavédelmi és minőségi szempontból is elengedhetetlen a hűtés, fogalmazott alapnak Bubenkó Csaba, a kereskedelmi dolgozók független szakszervezetének elnöke, de hozzátette, hogy egy normális kereskedő úgy alakítja az árakat, hogy a költségeit beépíti. A veszprémi rendőrség elrendelte a nyomozást a Győr Plusz Média ZRT szerződései ügyében. Korábban Pintér Bence Győr polgármestere tett feljelentést ismeretlen tettes ellen nagy vagyoni hiányt okozó hűtlenkezelés büntet gyanúja miatt. Pintér Bence győri polgármestert feljelentőként kihallgatta a rendőrség az ügyben. A polgármester azért fordult a hatóságokhoz, mert a cég belső információi alapján felmerült a gyanú, hogy a győriek pénzéből olyan személyeket is fizettek, akik valójában nem végeztek ott munkát. Arra számít a kormány, hogy a legfőbb ügyésznek rövidesen le kell mondania, és le is fog mondani, mondta hétfőn sajtótájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő úgy fogalmazott, ha ez mégsem történik meg, akkor visszatérnek a kérdésre, hogyan lehet leváltani. A közmédia tudósítójának kérdésére válaszolva megerősítette, hogy a lemondás összefügghet az aranykonvoj üggyel. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a gazdasági versenyhivatal, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és az állami számbevőszék elnökeinek elmozdításáról, leváltásáról is konzultáltak a frakcióval, de arra jutottak, hogy először túl lesznek a hétfőn bejelentett alaptörvénymódosításon, és majd utána megvizsgálják ezeket az intézményeket is. Be kellett zárni az egyik velencei szálloda természetes strandját, miután a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss vízmintája nem megfelelő minősítést adott. A laborvizsgálatok fekális szennyezést jelző baktériumok magas jelenlétét mutatták ki, ami jellemzően szennyvíz eredetű terhelésre utalhat. A tilalom a feloldásig érvényes. A velencei tó állapota közben tovább romlik, a vízszint történelmi mélypont közelében van, helyenként mindössze 110 cm, ebből 15-30 cm iszap. A tómedrében gyalogolni veszélyes, mert továbbra is lehetnek mélyebb pontok. Napközben a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, a Hungaromet előrejelzése szerint 17 vármegyére adta ki elsőfokú figyelmeztetést a hőség miatt. Csak Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád vármegyékben nem érvényes a magas középhőmérséklet miatti veszélyjelzés. A nyugati és a keleti határszélen nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor vagy zivatar, illetve a középső megyékben. Időnként megélénkülhet az északi szél, a zivatarok környezetében pedig erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
2: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdísz szalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
6: Reklámot hallottak.
7: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
8: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
9: Június 23-a, kedd. Budapesten lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Mától az 5. kerületben az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani, mert felújítják a gázvezetéket. A H7-es hév nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között pedig a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Manap közben a 12. kerületben az Ötvös úton a Művész út és a Hollós út között a forgalom szakaszonként jelzőörös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak.
10: Hobbi Rádió.
11: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
12: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi 2. adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával valósul meg. Ahogy ez lenni szokott, a mai adásban is fogyatékossággal élő embereket érintő, illetve róluk szóló témákkal foglalkozunk. Többek között arról, hogy a cukorbetegség okozta vakság többségében kezelhető. A cukorbetegség okozta látásomlás és vakság 90%-a kezelhető, ha időben szemorvoshoz kerül a beteg, mondta Nagy Zoltán Zsolt, a Szemmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatója. Az Összefogás a látás megőrzéséért című konferencián Budapesten. Nagy Zoltán Zsolt hangsúlyozta, Magyarországon évente közel 1000-en veszítik el látásukat cukorbetegség miatt, ezen felül további 20-30 ezer embernek van kezelendő diabéteses makulaödémája. Megfelelő szűréssel, egészségtudatos hozzáállással sok minden megelőzhető lenne, hangsúlyozta, megjegyezte. A betegeknek, a hozzátartozóiknak és az intézményeknek közösen kell fellépniük a helyzet javítása érdekében. Az igazgató rámutatott arra, hogy kevés nyilvános diskurzus folyik a látás értékéről, pedig a látásromlás komoly károkat okoz az ember életében. Beszűkíti az emberi kapcsolatokat, a munka és reakciós lehetőségeket. Hosszú távon társadalmi elszigeteltséghez, depresszióhoz vezethet. Ha egy aktív dolgozó elveszíti a látását, drámai következményekkel jár, harmadával csökken a munkaképessége, csökken a keresete, segítségre, gondozásra szorul, a látásvesztés megnehezíti a testmozgást is, ami újabb betegségekhez vezethet, sorolta Nagy Zoltán Zsolt. Az igazgató kitért arra is, hogy nemzetgazdasági szempontból nézve Magyarországon a látásromlás miatti termelékenység csökkenés mértéke a közvetlen egészségügyi kiadásoknak több mint ötszöröse. A cukorbetegekre költendő forrás évente mintegy 45 milliárd forint, aminek az ötszöröse óriási összeg, jegyezte meg. Nagy Zoltán Zsolt közölte, a szakpolitikának döntéseket kellene hoznia ezen a területen. Többlet finanszírozásra, országos diabétes szűrő programra, telemediciális hálózat szervezésére van szükség, meg kell teremteni a szervezeti és műszeres infrastruktúrát a szűrésekhez és terápiákhoz. Az időben megkezdett célzott terápia segít a látás megőrzésében és az életminőség fenntartásában, fogalmazott. Csutak Adrien, a Pécsi Tudományegyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója, a Magyar Szemorvos Társaság elnöke elmondta, összesen 43 millió vakember él a világon. Szavai szerint az egyik fő betegségcsoport, ami vaksághoz vezethet, a diabétesz, ami egyre többeket világszerte már 530 millió embert érint. A cukorbetegség globális probléma. A WHO, azaz az Egészségügyi Világszervezet már világjárványán nyilvánította, olyan jelentős mértékben nő az érintettek száma, ismertette. Hesic Ágnes háziorvos, diabetológus és hematológus szakorvos, a Magyar Diabétesz Társaság családorvosi munkacsoportjának alelnöke. Azt emelte ki, hogy bár mindenki fél a látás elvesztésétől, a diabéteszeseket mégis nagyon nehéz rávenni arra, hogy szűrővizsgálatra eljussanak. Sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani arra, hogy rákérdezzünk a pácienseknél a tünetekre az alapellátásban, állapította meg. A rendezvényen bemutatták az Összefogás a látás megőrzéséért című szakmai kiadványt, ami az időskori és a diabéteszes látásromlással kapcsolatban fogalmaz meg helyzetértékelést és szakmai ajánlásokat, adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, a következő percekben a rövid zeneszünetet követően majd arról szólunk, hogy 20 éves a debreceni rehabilitációs tanszék. Tartsanak velem, várom vissza önöket néhány perc múlva. Önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi második adását hallják.
7: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok. Önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi második adását hallják. Nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba, melyben most arról lesz szó, hogy 20 éves a debreceni rehabilitációs tanszék. A Debreceni Egyetem általános orvostudományi karának orvosi rehabilitációs és fizikális medicina tanszéke 2006-ban jött létre. A tanszék az elmúlt 20 évben a régió rehabilitációs oktatásának, kutatásának és betegellátásának meghatározó központjává vált. Az évforduló alkalmából rendezett ünnepségen a szakemberek a tanszék fejlődését, eredményeit és a rehabilitáció jövőjét is értékelték. Az idén 20 éves orvosi rehabilitáció és fizikális medicina tanszék legfontosabb feladata a kelet-magyarországi régió szakorvos képzésének, továbbá a graduális egyetemi oktatásnak megszervezése, kialakítása és bevezetése. Továbbá Debrecen és a régiónk fekvő és járó beteg rehabilitációjának ellátása. Mátyus László professzor, az általános orvostudományi kar dékánja szerint a tanszék létrejötte meghatározó szakmai előrelépést jelentett az orvosképzés és a betegellátás területén, tudósít a Rehabportál. A modern gyógyítás nem érhet véget a sikeres beavatkozással, hiszen a beteg teljes felépüléséhez, társadalmi visszailleszkedéséhez, illetve a munkaképessége helyreállításához elengedhetetlen a magas színvonalú rehabilitáció. Ennek a szemléletnek az átadása az orvosképzés valamennyi területén alapvető jelentőségű, összhangban a nemzetközi egészségügyi trendekkel. Úttörő kezdeményezésnek számított a tanszék 20 évvel ezelőtti megalakulása. A kezdeti lelkes szakmai közösségből mára egy felkészült, elismert szakembergárda formálódott, amely jelentős szerepet tölt be a rehabilitáció hazai fejlődésében, hangsúlyozta a kari vezető a tanszék megalapításának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A tanszék munkatársai aktívan részt vesznek a graduális képzésben, többek között az általános orvostudományi karon a rehabilitációs medicina szakterület magyar és angol nyelvű oktatásában. Ezen kívül a gyógytornász, a logopédus és a komplex rehabilitációs MSC képzésben. A posztgraduális szakorvos képzésben irányításuk mellett az elmúlt 10 évben 5-en szereztek rehabilitációs medicina szakvizsgát, jelenleg 5-en vesznek részt a képzésben. A tanszék tudományos tevékenységének fókuszában a post-stroke betegek alsó és felső végtagi funkcióinak javítását célzó innovatív módszerek állnak, de kiemelt figyelmet fordítanak például az obezitás, az agy és a traumás sérültek, a dializáltak, a vesetranszplantáltak és a krónikus vesebetegek rehabilitációjában is. A tanszéken az elmúlt években 3-an szereztek PhD fokozatot. A sikeres transzplantáció, illetve rehabilitáció alapvető feltétele, hogy a tanszék, az oktatás, a tudományos tevékenység és a továbbképzés területén végzett tevékenysége eredményei is aktívan hozzájáruljanak a szakmai fejlődéshez. A kutatások célja a rehabilitációs eljárások továbbfejlesztése, hatékonyságuk növelése, valamint új lehetőségek feltárása a betegek eredményesebb ellátása érdekében. A tanszék és a hozzá kapcsolódó klinikai közösség által végzett tudományos munka így nem csak reprezentálja a szakterület szakmai törekvéseit, hanem aktívan kutatja és formálja annak jövőbeli fejlődési irányait is, mondta a hírek.unideb.hu-nak Jenei Zoltán, az orvosi rehabilitáció és fizikális medicina tanszék tanszékvezető egyetemi docense. A klinika a régió legnagyobb kapacitású rehabilitációs intézménye fejlett technológiájú eszközparkkal, innovatív terápiás lehetőségekkel segíti a betegek felépülését. Az intézmény a még magasabb színvonalú ellátás érdekében hozta létre a közösen a rehabilitációért alapítványt. A cégek és magánszemélyek felajánlásait többek között további fejlesztésekre, eszközbeszerzésekre fordítják, amelyek javítják a betegek életminőségét, támogatják a gyógyulásukat. Adja hírül a Rehab portál. A következő témánk pedig a megértéshez való jog, az inkluzív társadalom alapja lesz az Esélyegyenlőségi magazin júniusi második adásának harmadik részében. Egy rövid zeneszünetet követően várom vissza önöket. Ruzsa Viktor vagyok, további kellemes rádiózást kívánok, és tartsanak velem!
0: Hobbi Rádió!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin júniusi második adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. A megértéshez való jog az inkluzív társadalom alapja. Lezárult a MOME Open Inclusive Design képzése, amelyben az E4ACE a könnyen érthető kommunikáció jelentőségét mutatta be a résztvevőknek, adja hírül a Rehab portál. Az információhoz való hozzáférés az önálló élet és a társadalmi részvétel egyik alapfeltétele. Ha valaki nem érti a rávonatkozó tájékoztatást, szabályokat vagy szolgáltatásokat, akkor nehezebben tud döntéseket hozni saját életéről, és könnyebben kerülhet kiszolgáltatott helyzetbe. Ezt a szemléletet állította középpontba a MOME Open Inclusive Design képzése, amelynek záró eseményére júniusban került sor. Az E4ACE záró eseményéről szóló beszámoló, valamint a MOME Open Inclusive Design képzésének nyilvánosan elérhető ismertetője következik most. Az inkluzív tervezés a gyakorlatban. A MOME Open 13 alkalmas képzése az inkluzív tervezés, a részvételi design és a fogyatékosságtudomány szemléletére épült. A programban tervezők, digitális fejlesztők, valamint a szociális, egészségügyi és kulturális területek szakemberei vettek részt, akik a képzés során fogyatékossággal élő tapasztalati szakértőkkel és civil szervezetekkel dolgoztak együtt. A kurzus egyik alapgondolata az volt, hogy az akadálymentesség nem pusztán technikai vagy jogszabályi kérdés. Az inkluzív tervezés azt jelenti, hogy már a fejlesztési folyamat elején figyelembe vesszük a különböző emberek eltérő szükségleteit, tapasztalatait és szempontjait. A résztvevők valós projekteken keresztül ismerkedhetnek meg azokkal a módszerekkel, amelyek segítségével a szolgáltatások, digitális felületek és közösségi terek minél több ember számára válhatnak használhatóvá. A képzés során kiemelt szerepet kapott a semmit rólunk nélkülünk elv gyakorlati alkalmazása is, vagyis az a megközelítés, amely szerint a fogyatékossággal élő emberek nem csupán a fejlesztések célcsoportjai, hanem azok aktív alakítói is. A könnyen érthető kommunikáció a befogadás eszköze. A program részeként az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, röviden az E4ACE workshopot tartott a könnyen érthető kommunikációról. A szervezet évek óta dolgozik azon, hogy egyre több közérdekű információ legyen hozzáférhető azok számára is, akiknek a hagyományos szövegek megértése nehézséget jelent. A könnyen érthető kommunikáció sokak számára elsősorban az értelmi fogyatékossággal élő emberekhez kapcsolódik, jelentősége azonban ennél jóval szélesebb. Az érthetően megfogalmazott információ segíti az önálló döntéshozatalt, növeli a szolgáltatások hozzáférhetőségét, és csökkenti annak kockázatát, hogy valaki információhiány miatt maradjon ki a közösségi vagy társadalmi életből. A könnyen érthető kommunikáció nem az információ leegyszerűsítését jelenti, sokkal inkább arról szól, hogy a fontos tudnivalók mindenki számára hozzáférhetővé és értelmezhetővé váljanak. Ez az önrendelkezés, az egyenlő esélyű hozzáférés és az aktív társadalmi részvétel egyik alapvető feltétele. Projektek, amelyek valódi változást hozhatnak. A képzés záró eseményén a résztvevők bemutatták saját projektjeiket és azt, hogyan építették be az inkluzív szemléletet munkájukba. A bemutató jól mutatták, hogy a képzés során megismert módszerek nem maradtak meg elméleti szinten. Digitális szolgáltatásokban, az ügyfélutakban, fizikai terekben és kommunikációs megoldásokban egyaránt megjelentek. A záróesemény egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a hozzáférhetőség nem egy szűk szakmai terület feladata, hanem közös társadalmi felelősség. Az inkluzív szemlélet alkalmazása nem csak a fogyatékossággal élő emberek számára jelent előnyt, hanem mindenki számára jobb, átláthatóbb és emberközpontúbb szolgáltatásokat eredményezhet. A Rehab portál meggyőződése szerint a hozzáférhető információ nem külön szolgáltatás és nem kedvezmény, hanem alapfeltétele annak, hogy a fogyatékossággal élő emberek önálló döntéseket hozhassanak, részt vehessenek a közösségi életben, és teljes jogú tagjai legyenek a társadalomnak. A könnyen érthető kommunikáció ezért nem csupán kommunikációs módszer, hanem az egyenlő esélyű hozzáférés egyik legfontosabb eszköze. Minden olyan kezdeményezés, amely érthetőbbé és használhatóbbá teszi a szolgáltatásokat, közelebb visz egy befogadóbb társadalomhoz. Egy olyan társadalomhoz, ahol valóban minden embernek joga van megérteni az őt érintő információkat. Adja hírül a Rehab portál, illetve számol be erről az eseményről. Kedves hallgatóink, ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi második adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával valósult meg. Új műsorral legközelebb, 2 hét múlva várom önöket ugyanezen a frekvencián. Addig is, ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban,

hőmérséklet 25 fok fölött van, így tovább érvényben marad a hőségriasztás, tehát továbbra is fokozottan ügyeljünk magunkra, egymásra, fogyasszunk legalább napi 3-3,5 liter folyadékot, lehetőleg vizet, és ne felejtsük el, hogy délelőtt 11 és délután 4 óra között a legnagyobb, legmagasabb az UV-sugárzás, ezért tartózkodjunk a napozástól, és felhevült testtel ne ugorjunk a vízbe. Vigyázzunk magunkra, egymásra, töltsük kellemesen a nyarat, 2 hét múlva pedig találkozunk. Köszönöm figyelmüket, minden jót kívánok Önöknek, a viszonthallásra!

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
5: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Át kell szervezni a műtéteket a rossz klíma miatt az onkológiai intézetben. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról. Pénteken nem nyitnak ki a független kis benzinkutak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Átmenetileg módosítani kellett az Országos Onkológiai Intézet műtéti rendjét, a hármas épület műtői, légtechnikái és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt, közölt az intézet hétfő este a Facebook oldalán. Azt írták, a műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan a szakmai infekciókontroll és betegbiztonsági előírások által megkövetelt hőmérsékleti és páratartalmi feltételek. Ezért a hármas épület műtőiben a tervezett műtéti tevékenységet átmenetileg felfüggesztették, a műtői kapacitást pedig átszervezték. Az érintett betegeket az intézet munkatársai közvetlenül keresik meg az esetleges módosításokkal és az új műtéti időpontokkal kapcsolatban. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután hétfő este a kormány közzétett az erről szóló törvényjavaslatát. A tájékoztató szerint az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, a vagyonmentés és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása, valamint a szükséges eljárási intézkedések biztosítása. A tervezettel kapcsolatos véleményeket június 30-án várják, ennek összefoglalója július 5-éig készül el. Az Amnesty International Magyarország szerint Solyog Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából, de csak tisztességes eljárás után. A kormány által választott megoldás nincs rendben, közölt a jogvédő szervezet hétfőn az MT-vel. Mint írták, az alaptörvénymódosítás figyelmen kívül hagyja, hogy a köztársasági elnököt is megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog, elmozdítása pedig csak megfelelő törvényi garanciák mellett lehetséges. Az Amnesty International szerint erre a hatályos szabályok alapján az úgynevezett megfosztási eljárás szolgál, amelynek megindítására álláspontjuk szerint Solyog Tamás okot adott. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. A Független Benzinkutak Szövetsége amiatt is tiltakozik, hogy a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. Rámutattak, hogy a Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kormány által meghosszabbított védett árhatósági árrendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető kis és középvállalkozások március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kárenyhítésére a Fidesz kormány támogatási programot hozott létre, amit a jogutó Tisza kormány most nem akar végrehajtani. Napközben a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, a Hungaromet előrejelzése szerint 17 vármegyére adta ki elsőfokú figyelmeztetést a hőség miatt. Csak Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád vármegyékben nem érvényes a magas középhőmérséklet miatti veszélyjelzés. A nyugati és a keleti határszélen nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor vagy zivatar, illetve a középső megyékben. Időnként megélénkülhet az északi szél, a zivatarok környezetében pedig erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt a Hobby Rádióban. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Június 23-a, kedd. Budapesten lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Mától az 5. kerületben az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani, mert felújítják a gázvezetéket. A H7-es hév nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között pedig a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Manap közben a 12. kerületben az Ötvös úton a Művész út és a Hollós út között a forgalom szakaszonként jelzőörös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót!
2: Világjáró. Világjáró. Ha ön már jártott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál
5: Magyarosi Marianna, üdvözlöm Önöket! Ezúttal a Lagunák városába, Velencébe utazunk. Az észak-olaszországi Velence tölgy és fenyőoszlopok ezreire épített házakból áll, 118 szigetre épült, és ezeket mintegy 400 híd köti össze. Velence építészeti remekművekben és kulturális örökségét tekintve a világ egyik leggazdagabb városa, amely a velencei lagunákban fekvő egyik nagy szigetcsoportra épült, még időszámításunk után az 5. században. Lombard hódítók elől menekülő rómaiak alapították, és a 9. századra Dúzsa által vezetett önálló állammá fejlődött. Az első telepesek halászatból, sólepárlásból éltek, és földet műveltek. A szigetek néhány száz év alatt olyan mértékben benépesültek, hogy kénytelenek voltak a lagunák rovására terjeszkedni. A szárazföldről hordott földdel, kővel elkezdték feltölteni a területet, és a szigetek közti szorosok egyre keskenyebbek ki, csatornákká kezdtek szűkülni. A város magja a Rialto szigeten alakult ki. A 15. századig Velence a legerősebb európai tengeri állam volt, kereskedett a kelettel és a nyugattal, és közben fejlesztette saját iparát is. Azonban a 16. században Velence hanyatlásnak indult, és ennek legfőbb okozója a többször visszatérő pestis járvány és tűzvészek, valamint az, hogy a törökök hódításainak következtében a kelettel kiépített kereskedelmi kapcsolatok meglazultak. Velence végül 1866-ban csatlakozott az Olasz Királysághoz, és ma már a művészek, valamint a turisták egyik legkedveltebb városa. A magyar utazók többsége csak egy napot tölt Velencében, de érdemes legalább egy éjszakára megszállni itt, hiszen a naplementében úszó vagy az éjszakai Velence teljesen más képet mutat, mint nappal a turistáktól hemzsegő város. Ha hajlandóak vagyunk korán felkelni, akkor páratlan élményben lesz részünk. A nappali zsúfoltság után szinte kihaltnak tűnő, a felkelő nap sugaraiban ébredező Velence varázslatos hangulatot áraszt. Sok látnivaló van itt, hidak, építészeti remekek, szűk sikátorok. Bár a Velencéből hazatérő turisták egy része a lagunák jellegzetes szagára szokott panaszkodni, amikor én ott jártam, ezt nem éreztem, ám ha mégis van némi kellemetlen illat, szerintem bőven kárpótol bennünket az a rengeteg csoda, amely a városban vár ránk. Velence misztériumához és hírnevéhez a süllyedéséről szóló hírek épp úgy hozzátartoznak, mint a színes házak, a gondolák, a karneváli maszkok, vagy épp a kecses hidak a csatornák fölött. A mai világjáró magazinban megismerhetik Velencét, azt a helyet, amelyet életükben legalább egyszer látniuk kell, mint ahogy az is kiderül, a tudósok milyen jövőt jósolnak a városnak.
3: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Világjáró, ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Olyan, mint valami meseváros, ahol minden eltér a megszokott valóságtól. A házak lábát a tenger vize mossa. Régi templomok, paloták, műemlékek másutt is láthatóak, de itt minden házra kiírhatnánk műemlék. A mai Világjáró magazinban Velencébe invitálom önöket. A város ezer évig volt a kelet kapuja, és a falai között a távoli mesevilág hangulata még ma is ott lebeg. Az ősi falakból áradó hangulat, a színek és a foltok játéka, a valószerűtlen környezet hatása alatt a szűk sikátor és a zöldes víz, kanyargó csatornák dísztelen házai is romantikus mezt töltenek. A várost sokszor illetik az Adria királynője, a vízvárosa és a fényvárosa jelzőkkel. Velence létrejötte mind a természet, mind az ember munkájának köszönhető, ám a környezeti feltételeket a természeti tényezők alakították ki. A lagunák és szigeteik a legutóbbi égkorszak hatalmas folyamáradatainak és a tenger munkájának állandó összecsapásából származnak. A lagúnák városában még a közlekedés is élmény. Akár busszal, autóval vagy vonattal érkezünk ebbe a csodavilágba. A város szélén ezeket el kell felejtsük, hiszen vagy gyalog vesszük nyakunkba Velencét, vagy a vízi közlekedést választjuk. Fekete gondolával, vízibusszal vagy taxival, vagyis motorcsónakkal utazhatunk végig a széles főútvonalon, a főcsatornán, a Canal Grandén, ahonnan szinte páholyból nézhetjük a rózsaszínű, mézsárga, ezüst, szürke vagy vörös mesepalotákat. Velence jellegzetessége a magas vízállás, így vannak időszakok, amikor nem csak a csatornákon csónakázhatunk. Évente több alkalommal is előfordulhat november és április között, hogy árönti el a város mélyebben fekvő részeit. Csak egyetlen esztendőben, 1996-ban több mint 100 alkalommal öntött el a 80 cm-es vagy ennél is magasabb víz, például a Szent Márk teret. Velence megmentése évszázadokkal ezelőtt is fontos kérdést jelentett a városlakók számára. Nem csupán magát a központot, a történelmi centrumot próbálták védeni, hanem a teljes lagunarendszer megmentését célozták meg. Az úgynevezett Muradzi két évszázadon át védte Velencét a tengertől. A víz alatti falrendszer 1782-ben 15 kilométer hosszan épült meg, és megbízható hullámtörőként működött, majdnem 200 esztendőn át. 1966. november 4-én azonban a rendszer felmondta a szolgálatot, és ekkor óriási áradás lepte el a várost. A történelmi központ csaknem másfél méter magasságig került víz alá. Velence folyamatosan süllyed, ám ezt olyan sokat hangoztatják, hogy a legtöbb turista nem is kételkedik a híresztelés valóságában. A város az elmúlt évszázadok során valóban sokat süllyedt, ám mára ennek mértéke csökkent, és Velence évente mindössze fél millimétert süllyed. Mindez kevéssé vigasztalja a város lakóit, hiszen telente így is egyre gyakoribbak a súlyos kárt okozó árvizek. Ha a szél belekap a dagályba, a tengervíz végig söpör az egész városon, és elárasztja a tereket, utcákat, sőt az épületeket is. Amikor megszólalnak a veszélyre figyelmeztető szirének, a velenceiek hanyat homlok rohannak otthonaikba, hogy mentsék a menthetőt, miközben a hatóság megemelt járópallók lerakásával igyekszik biztosítani, hogy az élet ilyenkor se álljon le teljesen. A probléma megoldásáról folyamatosan vitáznak, de természetesen tettek már lépéseket Velence megmentése érdekében. A 2003-ban az olasz kormány által elfogadott Múzes program keretében egy gátrendszert terveznek létrehozni, amely szükség esetén elzárja az ár útját. A 3 milliárd eurós költségvetésű program azonban a környezetvédők szerint felborítaná a laguna élővilágát. Mások viszont épp azt kifogásolják, hogy az 1980-as években kidolgozott program már nem elegendő ahhoz, hogy lépést tartson a globális felmelegedés folytán bekövetkező vízszintemelkedés mértékével, így a város jövője kérdéses. Minden esetre a lagunák városát állandóan elöntő magas vízzel szemben emelt mozgó zsiliprendszer a tervek szerint 2014-re elkészül. Nem sokára folytatjuk kalandozásunkat Velencében, de most egy sokkal távolabbi tájra invitálom önöket. A Világjáró magazin hallgatói közt egy egyhetes, két fő részére szóló egyiptomi nyaralást fogunk kisorsolni. Ehhez csak lájkolniuk kell az egyiptomtitkai.hu oldalt.
2: Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
0: Hobbi Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: A teljesen valószínűtlen helyre, sekély tengervíz fölé, cölöpökre épült város, Velence páratlan gazdagságáról, számos palota és templom, valamint a bennük őrzött felbecsülhetetlen műalkotások tanúskodnak. Vegyük most sorra Velence legszebb látnivalóit. Velence központja a Szent Márk tér, amelynek, ahogy Petrarka írta, nincs párja a földön. A világ legszebb terének is nevezett hely, sok történelmi esemény színtere volt, és ma is a város életének centruma. A Szent Márk téren áll az impozáns Szent Márk székesegyház, amelyet eredetileg a 9. században építettek, méltó nyughelyül a város új védőszentje Szent Márk evangélista holttestének, amelyet két velencei kalmár csempészett ki Alexandriából. A templom belső legérdekesebb látnivalója a gazdagon díszített aranyoltár. A Szent Márk székesegyház bejáratával szemben magasodik a 98,6 méter magas harangtorony, Velence jelképeinek egyike. Az eredetileg 9. századi torony jelenlegi formáját 1514-ben nyerte el, 1902-ben összedőlt, de a 16. századi tervek szerint újjáépítették. A közel 99 méter magas harangtoronyból szinte az egész város jól látható. A Szent Márk tér folytatása a tenger felé nyitott Piazeta, a tér egyik oldalán a Libréria épülete foglal helyet, vele szemben a híres Dúzse palota fala terpeszkedik. A 14-15. Századi palota homlokzatát rózsaszín veronai márvány borítja, és gótikus árkát sor díszíti. A Velencei Köztársaság vezetőit, a dúzsékat a palota belső udvarában álló óriások lépcsőjének tetején koronázták meg. A palota zárt függő folyosója, a sóhajok hídja, amely a palotát és a börtönt köti össze, ezen vezették át a rabokat a kihallgatásra. Az 1600-ban épített legendás hídon a rabok hát nem túl jókedvűen keltek át, miért sóhajtottak. Nevét is innen kapta, itt hangzott el a halálra ítéltek utolsó sóhaja. A sóhajok hídja elnevezést egyébként Lord Byron terjesztett el világszerte. A hídhoz fűződő sok rémtörténet többek közt a költőnek és Victor Hugónak köszönhető. A sóhajok hídjához nem csak borús legenda kötődik, hanem az örök szerelem lehetőségének hiedelme is. Ehhez a szerelmes párnak gondolában ülve a híd alá kell síklania, és pontban napnyugtakor csókot váltania. Velence szigeteit több mint 400 híd köti össze, de így is mindegyik sziget külön közösséget alkot, saját védőszentje, temploma, központi tere, palotája és nemesi családja van. A városon keresztül húzódó 3 km hosszúságú, átlagosan 4-5 méter mély Canal Grande, S alakot leírva köti össze a pályaudvart és a Szent Márk teret. A Canal Grandét vízibusszal, vagyis vaporettóval érdemes bejárni, partjai mentén több mint 100 palota sorakozik. Velence 4 legnagyobb, a Canal Grande csatorna felett átívelő hídja közül a leghíresebb a Rialto. A 16. századi híd a város legforgalmasabb pontja. Antonio de Ponte alkotása, és a 19. századig ez jelentette az egyetlen állandó összeköttetést a csatornán. Az 1591-ben készült kőhíd már több mint 400 éve rendíthetetlenül állt, és időközben Velence egyik jelképévé vált.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Műsorajánló.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Ma éjjel táncolj, mert ez a táncol szép, a hűvérdés táncra fel.
7: Egy műsor.
8: I could have spread my wings and done a thousand things.
7: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
9: Ma meg a szombat délután.
7: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 óra.

0: Attitűdtől lesz
1: duplán jó. Csák Attilával. Gyere fel, táncolj, mi!
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Ha nem csak egy napot töltenek Velencében, érdemes felkeresni a közeli lagúnák szigeteit. Lidó a legnagyobb, hosszan elnyúló sziget a város partja előtt. Nevét a világon számos fürdőhely átvette. A 19. század elején Európa divatos üdülőhelyeként ismerték, és manapság is lehet itt fürdeni. Murano másfél kilométerre terül el Velencétől, maga is öt apró sziget összeépüléséből keletkezett. 1292 óta a velencei üveggyártás központja. Különösen a 16. században élte virágkorát e tevékenységnek köszönhetően, de az itt készült üvegtárgyak manapság is világhírűek. Míg Murano az üvegről, Murano a csipkéről híres. Az apró halászfalucska hajdan a velencei csipkegyártás központjaként működött, iskoláiban ma is tanítják a csipkeverés technikáját. Velence környékén kirándulásokat is tehetünk, felkereshetjük például Pádovát, de hajókázhatunk a Brenta folyón, a közeli hegyekben pedig gyógyfürdőtúrát tehetünk. No de most vissza Velencébe, amelyről nincs ember, akinek ne jutna eszébe az úszólemíjú és a gondolázás. Mielőtt a hidakat megépítették, a gondola nélkülözhetetlen közlekedési és szállítási eszköz volt. Ma már csak kizárólag a turisták használják. Semmilyen más módon nem lehet annyira ráérezni Velence lényegére, hangulatára, mint egy gondolában kényelmesen hátradőlve ringatózva a vizen. Régen a gondolások sok titkot, legendát, történetet tudtak, ismerték a palotákat, csatornákat és azokat a titkos helyeket, amelyeket csak gondolával lehetett megközelíteni. A hagyomány napjainkban is él. A gondolások hihetetlen történeteket mesélnek az épületekről, a hajdan vagy most itt élő családokról. Velencében 12 gondola állomás található, a legnagyobb a Szent Márk téren, de az Akadémia híd lábánál, a Rialtó hídnál és a vasútállomásnál is beülhetünk egy-egy gondolába. Ma már akár az interneten is le lehet foglalni előre az utakat. Maga a gondola egyébként hihetetlenül kényelmes és biztonságos jármű, de nem olcsó. Napközben 40 percnyi gondolázás, maximum 6 fő részére, 80 euró, ez nagyjából 23 ezer forint, minden további 20 perc 40 euróba kerül. Éjjel még többet kell fizetnünk, 50 percnyi gondolázás 100 euróba kerül, és minden további 25 perc 50 euró. Hamarosan folytatjuk velencei kalandozásunkat, méghozzá a karnevál idején látogatunk majd a csodás városba, most azonban Afrikába, Afrika északi részére, Egyiptomba invitálom önöket, hiszen a Világjáró magazin hallgatói között egy két fő részére szóló egyhetes egyiptomi nyaralást sorsolunk ki. Ha szeretnének játszani és nyerni, lájkolják az egyiptomtitkai.hu internetes oldalt.
2: Hobby Rádió.
3: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Február elején Velence teljesen más arcát mutatja, mint a verőfényes nyári hónapokban. Az Adria kékes, ólomszürke vize csendes nyugalommal mossa a kövezett rakpartokat, múlókat és a párás lagunák csendbe burkolóznak. A máskor nyüzsgő utcák, ha nem is néptelenek, de nyoma sincs a nyüzsgő tömegnek. Ám a városban sétáló elszánt turista számára nem csak a műemlékek, látnivalók szolgálnak meglepetéssel. Váratlanul különös fekete köpenyt vagy épp mesébe illő díszes öltözéket és állarcot viselő figurákkal, párokkal találkozhat, akik a legnagyobb természetességgel vegyülnek el a többi járókelő között. Mindez azt jelzi, kezdetét vette Európa talán legnevezetesebb télbúcsúztató ünnepe, a velencei karnevál. A magyar turisták közül sokan a karnevál idején keresik fel Velencét, a világszerte ismert ősi hagyományokra épülő eseményt, amely hanvazó szerda előtt két héttel kezdődik, és egy nappal hanvazó szerda előtt ér véget. Dante azt írja, az egészhez a tengeren úszó furcsa meseváros márványkövei és palotái adják a díszletet. Ilyenkor a város apraja nagyja csónakra, bárkára, tutajokra száll, és egész nap, illetve éjszaka ott tartózkodik. Mindenki a vízen ebédel és vacsorázik, állandó zeneszó mellett. A szórakozás minden formája előfordul ilyenkor. A hajnalt is a vízen kell tölteni, mert a legenda szerint, aki az Adria vízével vetett magára keresztet, az egész évre mentesült a betegségektől. Annó Dél-Európában a farsang az év egyik legnagyobb ünnepe volt, olyan kivételes időszak, amikor viszonylag büntetlenül, nyíltan is ki lehetett mondani dolgokat. Rendszerint a városközpontban szabad ég alatt rendezték, Velencében a Szent Márk téren. Hatalmas színjátékhoz volt hasonló, ahol az utcák alkották a színteret, a városlakók voltak a színészek és egyben a nézők is. A közönség az erkélyekről nézhette az eseményeket. Nem volt éles határ a színészek és a nézők között. A bámészkodó hölgyek például az erkélyekről tojással dobálhatták meg a felvonulókat, az állarcosoknak pedig gyakran megengedték, hogy magánházakba büntetlenül berontsanak. A húshagyó csütörtöki ünnepségek eredetileg parádés felvonulással kezdődtek, amelyet virágkoszorúba öltöztetett ökrök vezettek. Amikor a felvonuló tömeg elérte a Szent Márk teret, az ökröket a dúzse szeme láttára egy széles pengélyű kard egyetlen csapásával lefejezték. A velencei karnevál sok részletet megőrzött a múltból, a dúzse és vendégei az erkéről üdvözlik a népet, de az ökröket már nem fejezik le. Megszólalnak a harsonák, és az ég hirtelen tele lesz menekülő színekkel, léggömbök százai repülnek ugyanis a magasba, mintha Velence is szállni készülne. Húshagyó kedd a karnevál utolsó napja és egyben csúcspontja is. Ilyenkor búcsúznak el a karnevál hercegétől, és ahogy az első napon mindent odaadnak neki, ekkor mindent elvesznek tőle. Hogy elűzzék a tél rossz szellemét, és hogy valójában véget érjen a mulatozás, szimbolikusan megölik a karnevált. A karnevál hercege élt, evett, ivott, tobzódott, kiszórakozta magát kellőképpen, és ekkor stílusosan búcsút vesznek tőle. Elkísérik utolsó útjára és megsiratják. Az állarcosok kendőkkel törölgetik szemüket, hogy kifejezzék szomorúságukat. Még bíróság elé is cipelik, rákennek minden rosszat, ami a városban történt, kiszabják rá a büntetést, majd a nép elkíséri a mágiához. Itt az élő alak helyett cserél egy felöltöztetett szalmabábúval, amit aztán tűzre vetnek. Az egész karneváli hangulat egyébként hihetetlenül csodás és különleges, nem mindennapi látvány, úgyhogy nem véletlen az, hogy a magyarok nagy része a velencei karnevál idején keresik fel a várost. Én bízom benne, hogy egyszer önök is eljutnak erre a csodálatos helyre. Ennyi volt a mai világjáró magazin, tartsanak velem legközelebb is. Magyarosi Marianna vagyok, fedezzük fel együtt a világot.
2: Hobby Rádió.

0: Világjáró, az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Hölgyek, urak, minden tequila fan, van egy nagyon-nagyon rossz hírünk, lassacskán indul a repülőgépünk hazafelé, úgyhogy az utolsó kupicát is le kéne hajtani, az utolsó tortillát, az utolsó csilit, az utolsó babszemet is le kell nyelnünk, hiszen beszállás van, indulunk hazafelé, egy hét múlva azonban újra útnak indulunk, viszont most már nem teszünk meg olyan nagy távolságokat, sőt, hogy hova fogunk utazni, milyen berkeken, milyen határokon belül, azt már is mondja drága Huhanitánk, aki egyébként Móni.
2: Köszönöm szépen. Én egyébként nem szeretnék szappanopera hős lenni, ezt azért gyorsan rögzítsük, valamint...
1: Nem szeretsz ilyen mély érzelmeket táplálni 48 részen keresztül egy elérhetetlen férfi iránt, aki egyébként, mint kiderül, az apát testvérének nagyanyjának a fia?
2: Nem. Nem, tehát nem 48, 148 részen keresztül sem, tehát ez egy hosszan zajló történet. Nem, ellentétben az a jó hírünk, hogy Magyarországra fogjuk önöket kalauzolni, így az éteren keresztül bejárjuk a turisztikai régiókat, és megnézzük azt, hogy miért érdemes itthon pénztárcánkhoz és kedvünkhöz mérten elmenni, pihenni meghatározott helyekre, hiszen valljuk meg őszintén, ez a bizonyos ország forrásokban, illetve fürdőhelyekben gazdag, nagyon jó italokat is vannak, ugyebár ős igazság, hogy amiből gyümölcslevet készítenek, abból ugye szomi?
1: Abból pálinkát is lehet, bár mondjuk ugye tartja ez a kis vicc, hogy amikor az újdonsült egyetemista először hazamegy, hogy az anyukája megkérdezi, hogy levágott egy tyúkot, mit főzzünk belőle? Pálinkát!
2: Így van, úgyhogy ilyen és mélyebbnél mélyebb bölcsességekkel fogjuk önöket várni, de természetesen itt a délalföldi régióban nem csak pálinka főzésről fogunk beszámolni, hanem arról is, hogy hol lehet igazán jól kikapcsolódni.
1: Szóval, hogy mit tartogat számunkra itthon Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye, ezzel jövünk majd egy hét múlva a Világjáróban. Igazából lehet, hogy át kéne neveznünk Magyar Járóra egy pár hétig a műsorunkat.
2: Jó, szóval magyar járók leszünk, de természetesen a szeszesen esztelen világ magyar járó Szomer Gábor László Vazú jövő héten is itt lesz.
1: Hasonlóképp Nacsa Móni is mindenképpen tartogat meglepetéseket az önök számára, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk, maradunk itthon, viszont önök pedig tartsanak velünk. Hét nap múlva találkozunk, addig pedig utazzanak sokat, hiszen azért tudják utazni bárhova, bármennyiért, de hát azért mindenki jó, viszont hallásra.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
1: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Itt a Hobbi Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
3: Kormány elindítja a tisztító tűzműveletet, visszavezetik az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, elindult a társadalmi egyeztetés a vadállatok cirkuszi tartásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Hétfői napi rend előtti felszólalásában Magyar Péter bejelentette, hogy elindítják a tisztító tűzműveletet. Ennek részeként kezdeményezik az alaptörvény 17. módosítását, amelyet néhány napos társadalmi egyeztetésre bocsátanak. A módosítás részeként többek között kezdeményezik Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselői mandátumot, létrehoznák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelynek vezetői rendőri védelmet kapnának. Visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, így Polt Péter alkotmánybírósági elnök megbízatása is megszűnik, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlés ülésén mondott napi rend előtti felszólalásában. A kormányfő közölte azt is, az alaptörvény módosítása keretében ismét lehetővé teszik, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg a saját testületük tagjai közül. Országszerte elkezdődött az aratás, a gépjárművezetőknek fokozottan figyelniük kell az utakon a mezőgazdasági munkagépekre és vontatókra, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn az MTI-vel. A mérsékelt sebességgel haladó kombájnok, traktorok, szállítójárművek mögött gyakran feltorlódik a forgalom, ám előzni csak körültekintően nagy oldaltávolsággal szabad. A közlemény szerint mezőgazdasági járművek minden olyan útszakaszon közlekedhetnek, ahol kresztábla nem tiltja. Gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszon nem mehetnek, a vezetőiknek pedig ismerniük kell a közlekedési szabályokat. A mezőgazdasági munkákra használt lassú járművek sebessége óránként legfeljebb 25 kilométeres, a mezőgazdasági vontatóké legfeljebb 40 kilométeres tették hozzá. Társadalmi egyeztetés indult a bizonyos vadállatok cirkuszi szerepeltetését megtiltó kormányrendelet tervezetről. Az élő környezetért felelős minisztérium által jegyzett és vasárnap közzétett a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet módosítását június 29-ig lehet véleményezni. A tervezet alapján a cirkuszi menazsériában tilossá válik bizonyos vadállatfajok beszerzése, szaporítása, tartása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadás keretében való szerepeltetése. Tilos lesz a cirkuszban szerepeltetni egyebek mellett zsiráfféléket, vízilóféléket, fókákat, medveféléket, kengurufféléket, elefántféléket, illetve különösen és közepesen veszélyes állatnak minősített hüllőket. A nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben lehet erőteljesebb a felhőképződés, amiből néhol záporzivatar kialakulhat. Az északi a szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Reklám. Ahol életre kel a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
5: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
4: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
5: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
6: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerezz színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
4: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
6: Reklámot hallottak.
0: Hobbi Rádió.
7: Életének 78. évében, november 2-án elhunyt Kisnémedi Varga Pál, nóta és operetténekes, aki sokunkban hagyott kedves emléket önmagáról, életigenlő, kedves, szerető lényével. Juhászné Gyurka Ildikó vagyok. Körülbelül 10 éve ismertem meg Pali bácsit, mikor a Hobbi Rádiónak készítettem vele riportot. Igazi, régi vágás úriemberként emlékszem rá, és csodáltam az élet felfogását, az adni vágyását. Kívánom, hogy oda állt, abban a titkos világban, folytathassa azt, amit mindig szeretett, az éneklést. 1946. szeptember 18-án Nagy Szénáson született, Varga Pál néven. Kicsi gyermekként 6 éves korában veszítette el látását. Kellemes énekhangját szüleitől örökölte. Tanárai bíztatására kezdett a Vasas Szakszervezet zeneiskolájában énekszakon tanulni, tagja lett a nagymúltú Homérosz kórusnak, de ez mellett szóló énekesként is bemutatkozott. Barátjával, sorstársával, dr. Péter Árpáddal, aki több hangszeren is játszó zongoraművész, megalakították a Vakok Szövetségében a Melódia Együttest, amivel több országban jártak. Telefonkezelőként dolgozott, munkája mellett, ha egy mód volt rá, csak énekelt és énekelt. Éveket töltött kisnémedi községben. Az ott élő emberek segítő szeretetének számára feledhetetlen érzése késztette arra, hogy művész névként felvegye a kisnémedi előnevet. 1999-ben énekesi pályájának összegzéseként 30 éves jubileumi koncertet szervezett a Vakok Szövetségének Hermina termében. Egy ideig magánéleti problémái miatt szüneteltette énekesi pályáját, de akkor is nap mint nap énekelt. Életének nehéz időszakain is mindig a zene, az éneklés segítette át. 2006-ban tagja lett az egri Heves József Nótaklubnak. Később több budapesti nótaklubnak, akikkel különböző felkéréseknek elegettéve művelődési házak műsoraiban énekelt. Több esetben szerepelt a Budapest TV műsorában is. A Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége 2018 évben ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. Dr. Péter Árpád oly rendkívüli dolgot hozott létre 1986-ban, amivel méltán megérdemli, hogy a 100 év eredményei között az ő neve is megjelenjen méltatásban. Varga Pállal közösen elhatározták, hogy operettműsort szerveznek a sorstársaknak, és az elhatározást tett követte. Dr. Péter Árpád kottázott, hangszerelt és betanította a sorstársakból álló zenekart és az énekeseket. Minden nap, hétvégén is próbáltak a zenekarral és az énekesekkel. Dr. Péter Árpád és Varga Pál szervezte 16 tagú sorstársakból álló zenekart is. Az első előadáson 350 fő, a megismételt félhetes előadáson pedig 250 fő tapsolt a zenekarnak. Magyar nóta versenyeken elért eredményei. 2006, Zaráng, Heves megyei Kimit tud, első helyezés. 2007, április, Hajdúböszörmény, országos nótaverseny, első helyezés. 2007, augusztus, Hévíz, országos bordalverseny, első helyezés. 2008, Budapest, Hákme, országos verseny, második helyezés. 2008, Budapest, Új Buda, Senior Kimit tud, második helyezés. 2008, Orosháza, országos nótaverseny, legszebb hangú énekes. 2009, Nagy Szénás, országos nótaverseny külön díj. 2013, Budapest, Aranycinege, országos nótaverseny külön díj és közönségdíj. Mindig felkészült fellépéseire, de a sorstársainak adott műsoraira különös gondot fordított, hogy előttük a legjobbat nyújthassa. Kisnémedi Varga Pára, szeretettel emlékezünk.
8: Egy igen sokszínű emberrel szeretnék beszélgetni, akiből sugárzik a kedvesség és derű. Ő Kisnémedi Varga Pál, nótaénekes. Szerbusz, Pali bácsi!
9: Kezdődött csókolom, Ildikom, és üdvözlök minden kedves rádióhallgatót.
8: Köszönöm szépen, hogy elfogadtad, hogy beszélgetsz velem.
9: Én minden emberi kapcsolatra nyitott vagyok. Emberek szeretetéből táplálkozom, abból élünk, azzal élünk, arra nekünk nagyon-nagyon nagy szükségünk van. Nekünk, nekem, minden énekesnek.
8: Mindenkinek. Gyerekkorodban veszítetted el a látásodat, és mégis meseszép gyerekkorod volt addig, azt mondtad.
9: Igen.
8: Mitől volt olyan szép?
9: Én egy tanyasi, alföldi tanyasi gyerek lévén, barátaim szokták, hogy az alföld az selejt. Erre selejt, arra selejt. Én azt így kell érteni. Ez a jó, mert amíg én láttam, hihetetlen távolságot be lehetett látni. Biztos, hogy a Dunántúlnak, a hegyvidékesnek is megvan a maga szépsége, de én alföldre esküszöm. Tehát szép, láttam a természetet, ahogy bontakozik, teljes pompájában láttam. Tehát az a 4 évszak minden, ahogy elhal, jön a tél, vetkőzik a tél, fehér, és az az örök körforgás. Azt, amit mondjuk láttam, én minden ebben akartam, leginkább a gépek azok engem nagyon vonzottak.
10: Milyen fajta gépek?
9: A mezőgazdasági.
10: Ja, mezőgazdaság.
9: Traktor, a kombány, aztán később már mozdonyvezető akartam lenni, de ez mind dugába dőlt, mert közbeszólt a vakság. Akkor meg már zenész akartam lenni. Szóval, és a zenész nem is lettem, de zenei pályán járkálok egy kicsit most már.
10: És ezt otthonról hoztad, ugye? A zene szereteted? Szülők?
9: Igen, apám az, anyámnak is jó hangja volt. Apám az
10: és otthon nótáztak ők?
9: Igen. Apám az a régi arató bálokon citerazenekarban játszott. Nagyon tudott zenélni. Hangszere zenélni, a citerál, az volt a kedvenc hangszere.
10: És édesanyád pedig énekelni szeretett.
9: Anyám meg énekelt, igen.
10: És akkor ezeken a bálokon úgy együtt elmentek szórakozni, vitték gyerekeket?
9: Biztos, nem tudom, mert ez a korszak ez úgy kimaradt nekem. Csak a elmesélésből tudom. Meg hát akkor is már azért összeültek azok a korú emberek, és elkezdtek nosztalgiázni. Én gyereknek hallgattam őket, nagyon éles füllel figyeltem őket, és néha még kérdeztem is.
10: Amikor megvakultál, akkor el is kerültél otthonról, ugye?
9: Budapestről a Dürer-sor, aminek utána az ország még ez egyetlen egy iskola volt csak a vakok általános iskolája. Ennek is egy torturája volt, hogy bekerülhessél oda. A formalitást végig kellett járni, és aztán...
10: Nem lehetett akárkinek csak úgy bekerülni a gyermeknek?
9: Biztos, hogy be lehetett, én nem tudom, csak nem úgy volt az, hogy ja, jó napot kell, megvakult a fiam, itt van hoznám ide iskolába, ne, hát ez egész másképp ment én. Végül is 54. november táján jött el az az időpont, amikor én elfoglalhattam Dürer-sor 39-ben a kibérelt helyemet, amit...
10: Szüleid? Hogy viselték ezt?
9: Szerintem úgy, ahogy én.
10: Viszok nehezen.
9: Hát első egy hét az a rossz volt, a nagy szabadság után egy teljesen zárt légkör, de emlékszem én azért ottani akkori nagy öregekre, akikből még ma is él egy-kettő, általában egy kis törpe volt, ami azt alatt kutkostam, és amit tudtak megvigasztani, hogy nem sírja, hát nem vagy te itt rossz helyen, nem, hogy megvigasztani, még megfogni sem, hogy tudtak, mert az asztal alatt egyik asztal alól a másik alá közlekedtem, kis kerti törpe voltam tán. Most talán azért kicsit már megnőttem. Aztán ott 10 évet, 9 inkább, 63 júniusába kerültem annak. És még mindig nem tettem le a zenéről, a hangszere zenéről már letettem, mert az ott csődöt vallott.
10: Mert nem engedtek olyannal, amivel szerettél volna, ugye?
9: Így, ott komoly zenetanítás volt nagyon keményen, és azt nem tudtam megadni. Csak akkor a könnyű zene, akkor még nem volt így meghatározva, hogy abból is a magyar nóta. Én mindig arról ábrándoztam, hogy egyszer egy olyan zenész leszek, aki ül egy presszóban, zongorázik, maga kis zongorán, és akkor énekelget a kedves vendégeknek. Hát ebből kedves vendégek lettek, az énekelgetés maradt, csak nem presszóban, hanem műfázakban színpad.
10: De ahhoz képest soha nem is voltál, azt mondtad, ugye, ilyen presszóban érdekes, hogy ez volt a vágyad, aztán még sem.
9: Az is elment volna. Próbálkozások voltak, hogy zenekarokkal voltak barátságok, és meghívtak egy-két estére, hogy gyere már el közénk, énekelj egy-két szólóst.
10: Tehát ez egy más dolog, mint az, hogy
9: igen, de
10: hivatásszerűen a presszóba.
9: Aztán utána elkezdtem tanulgatni ének. Hangképzésre jártam a szövetségben, volt hangképzés, és ott felfigyelt rám egy területi ellenőr, és elvitt máshol. Egy zeneiskolába, magasabb szintű zeneiskolába, ott tanultam 5 évet, nem többet, mert így valaki igyekezett derékba törni az egész dolgot. Erről én nem beszéltem a tanárjaimnak sem, hogy mi az oka, csak annyit vallottam be, hogy ez amennyit én tudok, ez már fürdőszobára bőven elég. A következményei lettek, persze tovább kellett volna még mennem tanulni, egy kis félelem is volt, megijedtem a két nagyságtól, a Szalai László és Veressári tanárpárostól.
10: Akik viszont nagyon-nagyon szerették volna, hogy te folytasd, mert hogy látták hát, benned a...
9: De én meg megijedtem, és aztán ez is jött ez a dolog, hogy beszóltak, tehát zsűriztek, és...
10: Mit szóltak be, azt lehet tudni?
9: Annyit, hogy amíg én leszek fölött, és a művészpályán, addig semmilyen vak színpadra nem fog kerülni. Mert igen, ez egy nagyon durva, kegyetlen bemondás volt.
10: Ez az.
9: És aztán ugye ez egy lelkileg összetört, minek tanul. A fürdőszobára tulajdonképpen már elég, és bőszen odaálltam a tanárom elé, és közöltem, hogy itt mostan akkor vége, Rudi bácsi, én befejeztem az összes pályafutásomat, nagyon szépen köszönök mindent, elmarta a grabancot, egy az egyben megrázott, azt mondta, hogy kapok tőle akkorát, hogy elszállok. Hát aztán úgy, ahogy volt, fölcibálta az igazgatóságra, szintén kaptam a többit, kirúgtak két lábbal.
10: De nem azért, mert rossz volt.
9: De nem azért, hanem mert nem értettek a döntésemmel egyet, hogy ilyen őrült kevés ember van, ilyen is csak én lehetek, és takarodjak a szemük elől, nem akarnak látni sem, hallani sem, de az utána kiabáltak. Egy pillanat, csak kapsz 3 hónapot, azon belül büntetlenül visszajöhetsz. Szeretettel várunk. És én nem szóltam semmit, elmentem. Hullott a könnyem, úgy mentem el.
10: És te tudtad, hogy nem fogsz visszamenni.
9: És én akkor már tudtam, hogy nem fog visszamenni, amit ma már nagyon bánok. Annyiszor az életemnek sok-sok hibája van, sok pakkölése a lépés, de ebből ezt az egyet tuti, ha újra kezdhetném az egész életet, most már végigcsinálom. Még akkor is, ha falat keresztül kell mászni, vagy felborítani bármit, hogy falon keresztül, de mennék. Ilyen nincsen. Az ember azt mondja, hogy mai fejjel ez van. Bánom, nagyon bánom, életemnek a legnagyobb lelki fájdalma, ez nekem nagyon fáj. Próbálom ezt egy más úton, tehát most már itt a művészvilágban ezt próbálom úgy egyengetni az utat, meg egyengetik az útjaimat, hogy ez azért csökkenti ezt a fájdalmat, feledheti, nagyon szép dolog. Ez az egész dolog, bár néha csúnya, undorító tud lenni.
10: A kollégák?
9: Hát az egész világ, ez a művészvilág kollégákban is nagyon vegyes van. Általában én azért lekopogom a szerencsés ember lévén, 80%-a mind szeretettel vesz körül, szeretnek, féltenek, érdeklődnek, ha nem látnak már, mint ahogy most 2 hete nem láttak, fölhívtak, hogy mi van veled, Palikám. Nem látunk, tán beteg vagy, nagyon féltünk, aggódunk érte, hiányzol nekünk.
10: Ezt valószínűleg ki is vívtad, a szeretetüket, biztos vagyok benne.
9: Nem tudom, én csak úgy szeretem őket, szóval nagyon szeretem, felnézek rájuk, büszke vagyok rájuk, hogy az ő barátjuk lehetek. Ők ugyanezt mondják, hogy felnézünk rád, Palikám, mert egy csodás ember vagy, és büszkék vagyunk rád, és én büszke vagyok arra, hogy a barátod vagyok.
10: Van egy hölgy partnered, akivel hatalmas sikereket értek el.
9: Padi partner egyébként.
10: Őt hol ismerted meg?
9: Ajajajaj, az egy érdekes egy találkozó volt. 2006-ban indultam én ezen a pályán. Egy versenyt nyertem ott 2006-ban, egy megyei szintű. És akkor ugye, ha már lúd, hát legyen kövér. Az ember, ha úgy valaki odaadja a kisujját, akkor én elveszem az egész kezét. Hát az a remélembe cím szóval. Volt egy segítőm, meg is van, még most is. Én úgy hívott, hogy Ágnes asszony, intendánsom szoktam volt mondani.
10: És most ki ő pontosan?
9: Elnevezték mentornak, menedzsmentnek. Ő intézi a dolgaimat, a levelezéseimet, az egész minden. 2007-ben kiszúrt, hogy különböző versenyek vannak. Ha induljál, légy szíves. Mondom, nézz utána. Utána nézett, jegyeztetett, mentünk, és ugye akkor végig is söpörtem az országot 2007-ben. Persze mindenhonnan az első díjjal.
10: Fantasztikus.
9: Mert O.S. Kauklevéllel az volt a koronája. Már utóbb az volt, hát itt a kisnévedi, akkor mi már csomagolunk, a fenének jöttünk ide. Ha úgyis elviszi a pálmát, akkor nekünk itt az, akkor mondta, hogy gyerekek, ez nem kell. Nem. És akkor abba is hagytam. Még egy versenyt csináltam, ami 2008-ra átnyúlott, és akkor azt befejeztem. Nem kell, hogy megutáljanak, én rám megköpködjenek. Na, az Annára visszatérve őt úgy hívják, hogy Péter Anna. Hévizen találkoztam vele, az csak hallottam a nevét. Ő már akkor kiszúrt magának, utóbb bevallotta.
10: Hallotta a híredet?
9: Ott hallott énekelni. Ott is mindjárt gyorsan zsinórban megnyertem, a közönség nagyszerű volt, végestelen végig, nagyon aranyosak voltak, nagy szeretetet kaptam ott, és akkor jött a nyár, mindig az Ágnes szól, azt mondja, hogy Hévízen van egy bordalverseny. Intézem? És akkor elmentem. Vinni kellett zenészt, vittem egy zongoristát, kiderült, hogy ott ők nem adnak, jó, hogy vittem, így aztán az én zongoristám sok mindenki mást is lekísért, mert hát ha már ott van, őt úgy hívják, hogy dr. Péter Árpád. A zsűri még értékelésre visszavonult, akkor ott volt öröm zenél is, ez szokott lenni máshol is. És akkor volt az, hogy a közönség tele volt, nagyon sokan nézők is. Kisné Medi menj fel a színpadra. Kisnémedi, énekelj nekünk. Volt egy kis öreg, nem tudom a nevét, egy 83 éves kaposvári bácsi, aki nagyon szépen tárogatózott, és annyit mondott, te Pali bácsi, megengedett, hogy én lekísérjelek, megtisztelnél, hogyha fújhatnék veled. Kálmán bácsinak hittek, Kálmán bácsi. miért te tisztelsz? Én érzem magam megtisztelve, hogy ott vagy mellettem, és fújsz boldogan. És felmentünk, Árpi kísért, Kálmán bácsi fújt, tárogató nagyon szépen játszott a kísérek. Egyébként is egy nagyon szép hangszer. És áttértünk a operett világára, olyan dalokat igyekeztem énekelni, amit szóló. A duetteknek a férfi részét egyszer csak valaki ott ugrik mellém, mondja, hogy Ácsi, na nem oda Budám! És akkor elkezd énekelni. Nagy egyszerűen, hát ez, én csak néztem, hallgattam, egész jó a csend. Az így. Jó hangja van, úgy gondoltam, több egy negyed órás blokkot levert. Teljesen spontán rögtönzött. Meg nem beszélt, semmi meg nem volt beszélve, csak úgy jött belőle. Jó, befejeztük, a közönség tombolt, hogy még, és az lett a vége, hogy bemutatkoztunk, kezét csapom Kisnémedi Varga Pál, üdvözlöm. Péter Anna vagyok, és aztán megköszönném, megköszöntük egymást, és megint csak oda jutott arra sors, hogy mit tudom én, ki volt már ez a nő, akivel én énekeltem, de minden esetre jó énekelt, jó volt, csináltunk egy jó kis bulit. De ő ezzel nem érte be egyébként, mert aztán visszajött, már útközben eldöntötte, hogy a föld alul is elő fog keresni. Már arról nem beszéltünk, hogy hol s merre, tudta, hogy Budapest, de nem tudta, hogy hol merre. Budapesten több klubnak voltam jegyzett tagja, végig keresgélte, végig járt a klubokat, míg nem egy helyen aztán azt a választ kapta. Igen, itt van tag a Kisnémedi. Hú, fölcsillant a szeme, és mikor van ott több klubnak? Hétfőn, és jön, hát várható, hogy jön, mert műsorban van. Előfordult, hogy jön, hát mentem. Villamosan leszálltam, átment a járdára, egyszer csak ilyen gyors női léptek, puf, nyakamban, megvagy! És én csak néztem, ledermedtem, miért? Én vagyok a Péter Anna. Péter Anna, ki az a Péter Anna? Jaj, mondom, igen, tényleg, mit összekereslek? Hát meg itt vagyok. Igen, most már itt vagy, és nem engedlek el soha többet. És akkor innentől fogva úgy dolgozunk együtt.
10: És sokkal nagyobb a sikeretek együtt, ugye? Hát
9: igen, a közönség az szeret bennünket így duettban nagyon.
10: Persze azért szólóztok is egyet-egyet.
9: Persze, hát ez vele jár.
10: És milyen a közönség táborod? Fiatalok, idősek?
9: Vegyes.
10: Sok fiatal is van?
9: Igen, hála Istennek fiatal is van. Én azt mondom, hogy a 20-akárhánytól, lehet mondani, inkább talán a 15-től, most azért találunk olyat is, hogy 17-18 évesek klubba énekelni, tanulni, gyakorolni, közönségben vannak, de leggyakoribb azért ez a középkorosztálytól fölfelé, de azok hihetetlen nagy.
10: És ők követnek titeket az országba, amerre mentek,
9: igen? És azért megismernek, rám köszönnek. Én úgy szoktam mondani, hogy a fegyverhordozóim megjött a Ákozdó, volt egy Nóta Gála, Rigó János emlék koncert, mentünk le, elintézt az Ágnes asszony, megyek, csapattal mentem, mint a Fradi drukkerek, hogy ahol a Fradi, oda megyünk mi is. A MIFház vezető az rögtön kiszúrt, megyek oda, bemutatkozom, Kisnémedi Varga Pál vagyok, Marika drága. Igen, sejtettem, mondom, jelentkezik Kisnémedi Varga Pál és csapata.
10: Található rólad valami olyan műsorterv, illetve bocsánat rólatok az Annával, hogy ha valaki szeretné követni titeket, ahogy ugye mondod, hogy a többiek is, hogy fog utána nézni,
9: hát,
10: hogy...
9: Általában fölhív engem, vagy az Annát megmondja, hogy hol, merre vagyunk, ő vezeti.
10: Tehát még nincs esetleg egy ilyen honlapotok a...
9: Nincs.
10: Hát igen, lehet, hogy kéne.
9: Nem tudom, lehet, hogy kellene, sokat foglalkozunk vele.
10: Teljes az életed, Pali bácsi?
9: Ez az oldala, igen. Párkapcsolati az nem az. Az igazság az, én azt a társat szeretem, aki nem káncsoskodik, nem hátráltat, visszahúz, hanem segít. Már olyan értem ezt a pályát is, hogy csináld, és vagy.
10: Igen, és melletted van, és segít.
9: Nem csak a pénzt látja benne, mert...
10: Hogyne?
9: És ha ez nem hullott, akkor én egy...
10: Mint ember téged, akkor nem becsült.
9: Ne, igazán volna.
10: Értem.
9: Ez a pálya itt nagyon nehéz. Sokan azt hiszik, hogy könnyű nekem, hülyére keresem magam, bocsánat a szóért. Szeretet annyi van, abból kéne megélnem, az ország leggazdagabb ember, a világ leggazdagabb embere lennék, de hát ez nem így működik.
10: Valódi társra vágysz, igazából.
9: Igen, hát miért ne egyébként egy örök mosolygó, azt mondják, hogy egy állandóan mosolygó, bármilyen probléma, én lehetek, fekhetek, meg a padlón hemperekhetek, én akkor is mosolygó.
10: Kisugárzik az emberekre nagyon, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy társat fogsz találni.
9: Ez az én pályám, erről én odákat tudok zengeni az emberek szeretetéről. Persze élek is velük, bohockodom is velük. Sokan megkérdezték, hogy szeretnék-e látni. Válaszom mindig nem. Megrőkönyödnek. Nem. Mert teljes életet élek. Azt csinálom, amit szeretek, azzal csinálom, akit szeretek, és úgy érezzük, hogy jól csináljuk. Volt már próbálkozás, hogy azt mondtam, hogy Anna, sok, hagyjuk abba. Én elfáradtam, nem tudunk újat nyújtani. Én úgy érzem, te sem, de én leginkább nem. Nincs értelme kínozni egymást, nincs értelme a közösségnek hazudni. Hát ez ment egy darabig. Persze, mint a kutya szenvedtünk mind a ketten, utóbb bevallottuk egymásnak, addig nem mertük bevallani. Sok álmatlan éjszakánk volt, nekem Zuglóba, neki Csepelen, de nem, egyik se tette meg, a büszkeség nem engedte, hogy azt tett, hogy emelt fel azt a rohadt telefont, és gyerek, csináljuk tovább. Nem. Még nem egy műsorvezető, Tolnai András, megtette.
10: Visszabeállított titeket.
9: Kérdőre van benne.
10: És akkor nem volt mit tenni.
9: A közönség meg partner volt benne, úgyhogy nem volt mese. Aztán mint egy folyamat, mint valami ilyen daráló elindult a következő helyen, ugyanez egy más műsorvezetővel. Mi a manóval itt? És akkor, igen, mint egy ilyen összeszövetkeztek volna ellenünk, mellettünk, ellenünk, és hát látványosan kellett kibékülni, mert nem volt elég, hogy mi dolgatot énekeltünk, látványosan kellett kibékülni, megölelni, megpuszilni mást, és jó, és akkor ez így teljes volt, mert minden duettet akarunk, és én akarunk benneteket, szeretünk benneteket, és duettet, és duettet, és duettet, és helyén oltát. Aztán a pontot azért aztán végül is a Ottilia Máté tette rá, mert már ő se tudta ezt elnézni, hogy mi a Manu nem értette, azaz értette, vagy nem akarta. Maga elé állítatott, ezt úgy mondjuk, hogy szőnyeg szélére rakott, és megkérdezte, hogy akkor gyerekek, most meséljetek neked. Mi a túró van ti veletek? És ezt én nagyon szeretném tudni, és próbáltuk mondani, hogy semmi. Hát azért azt nem kértem, hogy hazudjatok, azt kértem, hogy meséljétek el, hogy mi van. Én akartam mondani, hogy Palika, te csöndben maradsz. Nem téged kérem. Akkor elmeséltük, csak kibírtam a szólásjogát azért magamnak, én is, és hát megöleljétek egymást, kibékültök, és megpuszíjátok egymást. Ha ezt nem, akkor elmehet. Mert ti együtt vagytok nagyon jók, titeket a közösség együtt szeret. Vegyétek már tudomásul, külön-külön is jók vagytok, de együtt klasszis.
10: Hát egymásnak lettetek teremtve szakmailag ezek szerint. Hát,
9: és én nem tűröm az ilyen dolgot, ellenkez esetben a következő műsoromból már ki is húztalak benneteket, mint egy zsarolás.
10: De nem is akartatok más
9: megoldást.
10: Csak hát valakinek kellett egymáshoz lögdösni.
9: Egymásnak, hogy mint a kutya tényleg szenvedtünk, Attilak is, hogy tudod, Attika azért köszönjük ezt, te vagy már a harmadik. És akkor ehhez miért én kellettem? Persze azóta aztán töretlenül együtt, és én nagyon remélem, hogy még sokáig együtt. Hát, meddig? Isten tudja. Nagyon sok szép sikert szeretnénk megélni. Én örökösen kacérkodom egy ilyen duettlemezzel, pénzkérdése. Most megint elhúzták a mézes madzagot a szánk előtt, amiben egy ilyen kis duetteket magyar nóta, nem is magyar nóta, operett, kuplé, pontosanzonok, szóló, duett.
10: És kizárólag anyagi akadálya van a dolognak?
9: Igen, csak az van. A másik nagy-nagy álmunk az, hogy szeressenek. Tényleg nagyon jó, annyira jó Ildikó, hogy megyünk be, még előbb be kell menni a terembe, meglátnak, tapssal fogadnak, jaj, de jó, megjött a páros, lesz már jó, megyünk ki, megérintenek, megsimogatnak, és köszönjük, amíg csak látnak bennünket zugavastaps, hihetetlen levélmennyiséget kap. Azért, mert nekem van netem. A világ minden részéről kaptam hihetetlen levélmennyiséget, mindenféle szépet, jót, köszönjük. Fel van a neten egy dal, aminek eléggé szépen befutott, aludjál anyám. Hát még New Jersey-ből is jönnek köszönetek, hálák.
10: De valahogy ebből sosem elég, ugye? Az embernek a lelke az mindig...
9: Jól esnek, nagyon jól esnek. Nagyon köszönöm mindenkinek a szeretetet. Remélem lesz egyszer alkalom visszaadni.
10: Ti folyamatosan adjátok a szeretetet, és ti kapjátok vissza.
9: Beszélgettünk Ágnes asszonyja, hogy remélem lesz alkalom visszaadni azt, amit ők adtak nekem. Tehát megérintenek, megsimogatom őket, megsimogatnak, Palikám, nagyszerű vagy. Csak így tovább, és biztatnak, és tudják, hogy hát onnan az életem válsága milyen, és kívánnak sok sikert, minél hamarabbi talprálást, és ez nem látszik meg. Hát nem, mert az én bajom. színpadra ilyet nem szabad felvenni.
10: Persze.
9: Magánélet maximum annyi, hogy esetleg dalban elmondom a bánatomat, örömömet, de azt ők nem tudják, hogy az miért van.
10: Mi az, amit ki nem állhatsz az emberbe?
9: Jó, hogy ez a csörtető, törtető, mindent eltaposó, ki ha én nem. Sajnos kollégákban is nagyon sok van ilyen, hogy a nullán van, és mégis azt hiszi, hogy ő a nagy, letapos mindenkit, képes, nem állhatom. Földön kell járni, a földön, mert a fönt biztos lehet járni, de onnan egyszer leesik valaki, akkor megüti magát. Na és aztán, amit mi mindig szoktunk az Annával emlegetni, Hofi mondotta, volt bátor, hogy az embernél mindig legyen egy visszapillantó tükör, és olykor vegye már elő, és nézem már bele, legyen szíves, hogy honnan jön. Ezt mi megtesszük gyakran, ez egy kontroll, önkontroll, nem szabad el.
10: Ez a szakma iránti alázat, ugye?
9: Én ezt annyi helyen elmondtam, és folyton mondom is, és vallom is, hogy amikor mi ott vagyunk, a közönséget szeretni kell, tisztelet, alázattal szolgálsz, közönség szolgálja vagy rabszolgálja, ha úgy tetszik, ez csak illet. Lélekkel csinál. Ha ez nem megy, nem, akkor nem megy ki. Ő azt úgyis észreveszi, ha netán bakizom azon el, még szélesebb mosolyjal. A kollégák tudják, Pali bakizott. De nem állok meg, nem jövök zavarba, végig folyik a hátamon egy-két vízcsepp. Aztán megyek tovább, ha duettezünk, akkor az annak is segít, átzökkent. Azért ezt se vesz észre senki.
10: Ez meg a duett szépsége, ugye? Hogy egy kicsit egymást ilyenkor.
9: Nemrég beszélgettünk, ott műsorban csinálta Lagárdi Laci, ő vezette, ez egy parodista, és ugye áll előttük azt, hogy Anna, Pali, ti házasok vagytok? Mondjuk, hogy nem, igazándiból nem. Mi csak egy színpadi házas pár vagyunk. Az Anna az egy földre szállott angyal, sajnos nem a felesége. És Anna, Palika? Hát a Palika az egy angyali ördög, az én Bocellim, akire költözök. Odakint elmondta, ezek után már csak azt kérem a jó Istent, hogy ne engedje őket el, segítse őket, hogy még jó sokáig fogják egymás kezét, és okozzanak nekünk nagyon sok-sok sikert, örömet.
10: Hihetetlen ez az életút, amit te csinálsz, és szerintem mindenki csak ilyen életet szeretne, akármilyen rosszak is voltak benne, de egyszerűen nem is lehet hallani.
9: Elpörpülnek, Ildikó, az ember.
10: Igen, igen.
9: Hiszen a nóta is azt mondja, hogy csak a szépre emlékezik. Szóval én ilyen vagyok, ebből le lehet szűrni, biztos, hogy egyen-ketten folyó, nagyképű ez az. Azon. Nem vagyok az, csak szeretem az embereket, nagyon szeretem ezt a szakmát csinálni, ennek a rabja vagy.
10: Drága Pali bácsi, olyan nagyon-nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésemre álltál, és hogy ilyen szépen elbeszélgetsz velem, nagyon szeretek veled beszélgetni. Köszönöm, Pali bácsi,
9: legyen szép napod.

0: Közreműködnek Horváth Gabriella, Kovácsi Mária,
1: az életi zsengjen a dal, jöjjön a csóka,
0: Péter Anna,

Kubiga, te kis Rubiga. Tudom, te nem vagy egy szende szűz, a szemed mélyén én már rögtön láttam, hogy ott lobog a csalfa tűz. Hát gyere velem most innen gyorsan, repüljünk, ha

Szeretném végre tudni azt, hogy a bulingba velem mikor jössz. Örülök neked, mert látom az enék már kikészít és megőri. Táncolj nekem egész esetben.

diktátorbaj. Neked nem használ az intőszó, téged tanítani már nem akar senki, mert tudod azt, hogy mi a jó. Ezerszer mondták a legnagyobba,

végére, hogy már nem számít ki, mit akar, mert a huligánok szabadsága egy egész életen át tart.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
1: Jó szórakozást!
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: 3,5 legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
9: UK Fever Show.
10: UK Fever Show.
8: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.
11: Sziasztok, mi vagyunk.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
2: Tűzkorlátozást vezettek be Nagyrábén. Budapesten és további 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom. Fajlagosan drágábbak a mini lakások. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vízkorlátozást vezettek be a Hajdú-Bihar megyei Nagyrábén, szombaton értesült az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A mintegy 2000 fős településen olyan szinten megnőtt a vízhasználat, hogy a települést ellátó tározó majdnem kiürült. A nyomás csökkenés miatt alig csordogált a víz a csapból, a helyiek szerint napközben sem főzni, sem mosni nem tudtak. A hőség miatt növekedett meg a vízfogyasztás a településen, a vízmű ezért rendelte el a korlátozást, mert attól tartanak, hogy kiürül a 3 másik települést is ellátó víz. Víztározó. A Magyar Vízközmű Szövetség úgy véli, több tucat másik olyan település lehet, ahol problémákat okozhat a nyári vízellátás. Ismét tűzgyújtási tilalom van Budapesten és további 5 vármegyében. A Nébih tájékoztatása szerint a korlátozás a főváros mellett Győr-Moson, Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyét érinti újonnan, de több más térségben továbbra is érvényben marad. A hatóság szerint az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken a növényzet rendkívül kiszáradt, ezért magas a tűzveszély. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, a kijelölt tűzrakó helyeken is. A saját belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni vagy bográcsozni, de a hatóság inkább gázégő vagy elektromos grill használatát javasolja. Minél kisebb egy lakás, jellemzően annál magasabb négyzetméter áron kell el a Magyarország ingatlan piacon. A rövid távú lakáskiadás szigorodó szabályozása azonban kezdi átrendezni a keresletet, derül ki a Dunahouse friss ingatlan piaci elemzéséből. A mini lakások vidéken is egyre népszerűbbek, a legfeljebb 25 négyzetméteres lakások a vármegyeszékhelyeken is megjelentek a kínálatban, nagyjából 20 millió forintos belépővel. Négyzetméter áruk jellemzően 20-30%-kal alacsonyabb a budapesti szintnél. A fővárosban átlagosan 30 millió forintért, négyzetméterenként pedig a használt lakás átlagnál mintegy 12%-kal drágábban cserélnek gazdát ezek az apró lakások, írja az MTI. A Magyar Nemzeti Bank ingyenes, egyszerűen használható önkéntes nyugdíjpénztári kalkulátort jelentetett meg honlapján, amellyel a megtakarításra szánt havi összeg megadásával, a majdani pénztári nyugdíjkiegészítés, az elvárt havi nyugdíjkiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg is kiszámítható akár konkrét piaci szereplőknél is. Az MNB új kalkulátorában az érdeklődők járadék, illetve megtakarítás fókuszú kalkulációt is végezhetnek. Közölték, a kalkulációt befolyásolja, hogy a fogyasztó hány éves, így mennyi ideje van még a nyugdíjig. A kalkulátor ez alapján az adott pénztárak elmúlt 10-15 vagy 20 éves nettó hozamrátáival számol. A 25 hazai önkéntes nyugdíjpénztár jelenleg mintegy 1,1 millió taggal rendelkezik. A nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben lehet erőteljesebb a felhőképződés, amiből néhol zápor, zivatar kialakulhat. Az északi szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 23-án a Zoltán nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A török-magyar eredetű név a szultán méltóság névből ered, jelentése fejedelem és uralkodó. Ez a név okos, gyors, elemző elmével ajándékozza meg, de nagy önértékelési problémákkal és önbizalomhiánnyal, valamint félreértésekből adódó magánnyal is járhat. Becézése: Zoltánka, Zoli, Zolika, Zolcsi, Zotya, Zolti, Zoltika, Zolka, Zolkó, Zozó. Jeles viselői a névnek: Berecki Zoltán színész, Gangsta Zoli énekes rapper, Gera Zoltán labdarúgó, Maksa Zoltán humorista, Zelk Zoltán író, valamint ön, kedves Zoltán.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 23-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1500-zal kezdünk, június 23-a a Szent Iváni tűzgyújtás napja. Június 24-e előestéje volt a szertartásos tűzgyújtás legfontosabb időpontja, hogy a gonosz szellemeket, sárkányokat előzzék. Folytassuk a 17. század elejével, 1606. június 23-án a Bocskai István vezette szabadságharcot lezárta a bécsi béke megkötése, amelyben a Habsburgok biztosították Erdély önállóságát, a protestáns vallás szabadságát és véget vetettek a felségsértési pereknek. Folytassuk a 19. századdal, 1874. június 23-án Budapesten megindult a fogaskerekű vasút a Városmajortól a Schwab-hegyig. A 2,8 km hosszú vasút abban az időben a harmadik ilyen jellegű tömegközlekedési eszköz volt a világon. A vonalat 1890-ben hosszabbították meg a Széchenyi-hegyig, az azóta már 3,7 km hosszú vasútat 1929-ben villamosították. 1973. augusztusában vonalát teljes egészében felújították. Folytassuk a 20. századdal, és most már maradjunk is itt. 1935. június 23-án született Kárpáti György, 168-szoros válogatott vízilabdázó. 5 évet lépünk előre, 1940. június 23-án született Wilma Randolph, amerikai atléta, a fekete gazella. Futóként az első nő volt, aki 3 aranyérmet nyert az 1960-as római olimpián. 30 évet ugrunk, 1970. június 23-án meghalt Fekete István, József Attila díjas író, a Tüskevár szerzője. Aztán folytassuk 1987-tel, június 23-a, olimpiai nap. 1894. június 23-án Pierre de Coubertin báró kezdeményezésére Párizsban összeült a kongresszus az olimpiai játékok felújítására, amelyen elhatározták az olimpiai eszme újjáélesztését. Ennek emlékére 1987 óta ünnepeljük az olimpiai napot. Aztán szépen haladjunk a 20. század vége felé, 1995. június 23-án meghalt dr. Jonas Edward Salk, a paralízis elleni vakcina kidolgozója. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvár Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Üzenet a Filippiekhez írt levél második részéből.
1: Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Aki, mikor Istenek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: 2026. június 23-a kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből 7. fejezet 6. verstől 12. vers és 14. vers. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva szét ne tépjenek titeket is. Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Ez ugyanis a törvény és a proféták tanítása. A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Elmélkedés. Jézus tanítása ezen a napon három egymástól látszólag különálló kijelentést tartalmaz. Az első, ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak. A második, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. A harmadik pedig széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba visz, szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz. A három kijelentést belső logika kapcsolja össze. A szent dolgok és a gyöngyök az evangélium igazságát jelentik, a hit kincsét. Jézus arra tanít, hogy ne adjuk ezeket meggondolatlanul azoknak, akik csak megvetik vagy eltapossák. Ez nem kirekesztést jelent, hanem bölcs megkülönböztetést. Ne feledjük, a hit ajándék, amit csak azt tud befogadni, aki nyitott rá. Nem minden pillanat alkalmas a tanúságtételre, olykor időt kell kérni, türelmesen kell figyelni, ki kell várni, hogy mikor lehet a Szentlélek csendes munkájához csatlakozni. Ez a megkülönböztetés azonban nem válhat közönnyé. A következő mondat a szeretet aranyszabálya. Amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Ez már nem a viszonzás logikája, hanem a kegyelemé. A keskeny út képes segít megérteni, hogy a krisztusi élet sosem a könnyebb út. Az evangélium mindig szűk kapun át vezet. Az önmegtagadáson, a szolgálaton, a kitartáson keresztül. A széles út nem igényel döntést, elég, ha sodródunk. A keskeny út viszont minden lépésnél hív, válaszd ma is a jót, a jézusi utat, még ha kevesen is járnak rajta. Uram Jézus Krisztus, add, hogy ne szórjam szét hitbeli kincseimet meggondolatlanul, hanem bölcs szeretettel hirdessem az evangéliumot. Add, hogy tanúságtételem során nyitott szíveket találjak, és ne zárjak ki senkit a magam ítélete alapján Isten országából. Add, hogy amit szeretnék másoktól megkapni, a megértést, a figyelmet, a jóságot, azt előbb én gyakoroljam embertársaim felé. Segíts, hogy ne a könnyű utat válasszam, hanem a hozzád vezető keskeny ösvényt, akkor is, ha nehéz, ha egyedül érzem magam rajta, mert hiszem, hogy veled biztosan célba érek. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
9: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
10: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
11: Tudta ön azt, hogy a Biblia első 5 könyve nem 10, hanem összesen 613 parancsolatot tartalmaz? Valószínűleg soha senki nem került közel ahhoz, hogy megfeleljen mindegyiknek, noha Jézus kimondta, ha valaki az egyiket megszegi, az olyan, mintha az összeset megszegte volna.
10: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Műsorajánló.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Szivárvány.
2: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
1: Műsorajánlót hallottam.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: A alkotmány megalkotását jelölte meg célként a miniszterelnök. Magyarország 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat. 9%-kal lett olcsóbb a kötelező biztosítás az első fél évben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Új alkotmány megalkotását jelölte meg célként a miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. Magyar Péter szerint az alkotmányozási folyamatnak széles társadalmi részvételre, nyilvános vitákra, politikai konszenzusra kell épülnie. A kormányfő elmondta, sem a rendszerváltás átmeneti alkotmánya, sem a 2011-ben elfogadott alaptörvény nem vált a nemzeti közösség egészének alkotmányává. Magyarországnak szüksége van egy olyan alkotmányra, amelyet politikai hovatartozástól függetlenül a magyar emberek valóban a sajátjuknak érezhetnek, hangsúlyozta. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta a Kármán András pénzügyminiszter hétfőn, annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi Ecofin ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárcavezető kitért a referencia kamat stopra is. Mint írta, a Tisza felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamat stopot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapjanak. A magyar felnőtt lakosság 81%-a rendelkezik megtakarítással, a megtakarító 93%-a pedig havi rendszerességgel is félre tud tenni, derül ki az MBH befektetési bank reprezentatív kutatásából. A megtakarítói attitűd továbbra is dominál, de egyre több jel utal arra, hogy erősödik a befektetői szemlélet is. A tavalyi évhez képest 13-ról 19%-ra nőtt azok aránya, akik szerint már kisebb összeget, akár havi 10.000 forintnál kevesebbet is érdemes rendszeresen befektetni. A felmérés alapján a válaszadók harmada 34%-a rendelkezik valamilyen alapvető megtakarítási termékkel, mint például bankbetéttel vagy folyószámlán lekötve. Jelentősen nőtt az autókra kötött kötelező felelősségbiztosítások száma. A Netrisknél 2026 első fél évében 23%-kal több szerződést kötöttek az autósok éves szinten. Közben az átlagdíja 9%-kal közel 49.000 forintra mérséklődtek. A legtöbb kötelezőt egyébként Volkswagen, Opel és Ford márkájú autókra kötötték az idei első fél évben. A kaszkóbiztosítások száma is nőtt 16%-kal, az átlagdíj pedig alig változott a tavalyi 168.000-es átlaghoz képest, idén meghaladta a 170.000 forintot. A nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben lehet erőteljesebb a felhőképződés, amiből néhol zápor zivatar kialakulhat. Az északi szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
2: Hobbyradio.hu
3: A rádiót!
4: Reklám. Ahol életre kel a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
5: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
4: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
5: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
6: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
4: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
8: Reklámot hallottak.
9: Hobby Rádió.
2: A világon mindenhol hallható.
8: A mikrofonnál Rózsa Dezső, Heringéz a Nullás Elemér Károly. Kérek tőled egy nevet és egy hívójelet.
9: Hogy mondjam, magyarul vagy trágárul?
8: Trágárul.
9: Gazi.
8: És egy hívójelet is hozzá?
9: H-A-6-Q-E.
8: Valamikor régen, vagy 30 évvel, hanem 40 évvel ezelőtt találkoztunk először.
9: Így van.
8: Azóta ismerjük egymást. Általában rádiomatőr találkozókon szoktunk összejönni. Most is. Hol találkozunk?
9: Most is rádiomatőr találkozón Szolnokon. Engem piszkál mindenki, hogy mékéstem, de mindig mondom neked is. Nem lóversenyre jöttem, rádiomatőr találkozóra. És mivel már ittunk, én már máma biztos, hogy itt fogok aludni, és rádiózni fogok, ki fogok települni.
8: Miért fontos az, aki rövid hullámon és ultra rövid hullámon dolgozik, hogy személyesen is találkozzon rádiomatőrökkel, azokkal, akikkel amúgy az éteren keresztül szinte minden nap összejön?
9: Így van, hát ebben az az élmény, ugye, hogy van, akivel az ember úgy találkozik, hogy nem is látta még, és akkor itt ugye csak az éteren keresztül ismeri, és akkor itt személyesen lehet beszélgetni. Azért teljesen más, mint kötötten a sávokba rádiózni. Szabad a gazda, hogy így mondjam.
8: A készfogás ereje mit jelent?
9: Készfogás a barátságot, nem?
8: Remélem, igen.
9: Azért.
8: Te azon egyike vagy, akit nem csak Magyarországon, nem csak Európában, hanem azért a világban is ismernek hívójeled okán. Merre jártál? Merre volt szerencséd rádiózni?
9: Kint nem voltam külföldön. Egyszer voltam életemben külföldön, ezt most nagy titkot árulok el, nem fényezni akarom magam. Amikor Romániában balhé volt, mert én voltam a rádiós a kocsin, amikor vittük a segélyt, ugye amikor a határon átmentünk, először megfogtak a határon, Csengersimánál, akkor nem engedtek át, mert kellett a rádiós. Nulla macilaciék voltak ott, ugye, azt nem engedett át a parancsnok, de a következő alkalommal már sikerült átmenni, de hát odakintű nem lehetett rádiózni, mert amikor átmentünk a határon, akkor le kellett kapcsolni a rádiót, akkor az volt a helyzet, sajnos.
8: Legközelebb hol találkozunk?
9: Lesz Bordányba, következő hétvégén, de Csongrádon ott kell lenni, az elő van írva, fel van írva orvosilag, tudod, a receptre.
8: És természetesen Debrecenben.
9: Ja, persze, meg a debreceni rádiómatőr találkozó 30. évforduló. Így van.
8: Köszönöm, még egyszer kérek egy nevet és egy hívójelet.
9: Nagy Gáspár, Helin Antal 6-os Kvelle Elemér, alias Gazi, ahogy mindenki ismer, mert ezt nem sokan használják a sávok.
8: Kérek tőled is egy hívójelet.
10: Hotel Alfa 3-os Ferenc Ubul vagyok, Tibor.
8: Honnan érkeztél?
10: 60-ban van a QTA-m, onnan jöttem át.
8: Én azt gondolom, hogy a szolnoki rádiómatőr találkozó az már azért majdhogynem legenda. Mióta jársz ide?
10: Igazán nem tudnám megmondani, de még Tiszaligeten is voltam. Szerintem egy olyan 20 éve biztos, amióta Szolnok létezik. Azóta részt veszek mindig a szolnoki találkozón. Ez az éves programomnak az egyik része, a másik volt a Burabus, sajnos az most már elmaradt, és természetesen a 60-i és lőrinci találkozókra ugyanúgy elmegyek. Az oszlopáni találkozóra, amelyet valamikor én szerveztem, amikor még a hármas körzetben Somogyországban éltem, oda ritkán jutok el, hogy pontos legyek, 6 éve nem voltam, de most tervezem, hogy augusztus 20-án lesz a második, amit a hármas Ferenc Viktor barátom szervez, hogy elmegyek és megnézem a régi amatőröket.
8: Itt most kikkel találkoztál, akikre szívesen emlékszel, és akikkel újra jól esett kezet fogni?
10: A dunajvárosi amatőrök itt vannak, itt van Pécsről. Tulajdonképpen mindenkivel szívesen fogok kezet. Nagyon sok olyan hívójeles amatőrrel találkoztam, akivel nap mint nap az éterben összefutok, de amúgy meg nem ismerem. Akiket személyesen ismerek, azok közül a dunajvárosi rádióamatőrök itt voltak, a Jóska, a Néta, és hadd ne soroljam tovább, illetve pécsiek közül 3MD. Karcsi barátom, szívesen beszélgetek velük, és ma láttam egy új színfoltot, Péter, 8-as körzetbeli, aki rádióamatőr segédeszközök fejlesztését végzi, és árul, amúgy meg nagyon aktív, elsősorban az URH munkában.
8: Ez mit jelent, hogy rádióamatőr segédeszköz?
10: Önálló alapjában véve automata hangoló, antenna hangoló tunert láttam saját fejlesztésűt, láttam nála kialakított pneumatikus árbócot, amit akár pumpával, vagy pedig len kompresszorra ki lehet nyomni. Ezen kívül hozott olyan antenna hangolót is, amely kimondottan a húzalantennákhoz készült, és kint lehet elhelyezni az antenna betáplálásának tövébe.
8: Na hát ez volt a műszaki, engem az emberi kapcsolatok érdekelnek. Fontos dolognak tartod-e azt, hogy aki az éteren keresztül rádió és rádió közötti kapcsolatot létesít, és tulajdonképpen lehet jó ismerős, akár ismeretlen ismerős, vagy ismerős ismeretlen, mert mind a kettő jó, személyesen is találkozzon?
10: Igen. Én úgy gondolom, hogy a személyes találkozás nem pótolja semmi se. Főleg ebben a mai világban én nem vagyok a technológia és a technika fejlődésének a ellensége, hisz nem is lehet egy rádióamatőr mindig próbál haladni a műszaki fejlődéssel, nem csak a rádióamatőr technikában, hanem úgy összességében, de én egyre aggasztóbbnak tartom azt, hogy egyfajta elidegenedést látok, akkor, amikor két ember leül beszélgetni, és akkor a telefonjukon keresztül küldenek egymásnak egy csetet, csetelnek, vagy éppen más egyebet tesznek, ami nem a személyes kapcsolatot erősíti. Én a személyes kapcsolatot nagyon fontosnak tartom. Én a munkámban is tapasztalom ennek a hiányát sokszor, elsősorban a középiskolás gyerekeknél látom én ezt, hogy mindent a technika vesz át, és személyesen nem nagyon tudnak beszélni, nem nagyon tudnak egymásnak kitárulkozni, elmondani a problémájukat, vagy éppen a véleményüket. Ehhez feltétlenül szükségeltetik mindegyiküknek egy eszköz, ami nem más, mint a mobiltelefon. Még egyszer mondom, nem vagyok ellene, mert én is használom, nagyon jó dolog. De én úgy gondolom, hogy az, hogy én a rádión keresztül, mondjuk, ha már a Dezsőről volt szó, a Dezsővel találkozok nap, mint nap, az egy dolog. De itt összefutni megint egy másik dolog, és személyesen beszélgetni vele.
11: Jelen próbáló rádióamatőrnek lenni? Jelen próbáló leülni a mikrofon elé, vagy kézbe venni a billentyűt?
10: Én nem tudom, ezt így nem tudnám megmondani. Megmondom, hogy miért. Azért, mert ez nem egy privilégium, ez nem jó vagy rossz. A rádióamatőr, rádióamatőr. Azért rádióamatőr, mert megfogja a mikrofont, azért rádióamatőr, mert ha valaki segítségre szorul, akkor segít, önzetlenül bármikor ott van, amikor keresik.
11: Mik a tervek? Hol találkozhatunk legközelebb?
10: Hát ebben az évben már nem tervezek találkozóra menni, elvileg Bordányba elmehetnék, de már az időmben nem fér bele, utána meg a családdal leszek szabadságon, és augusztus 22-én mindenfajta ellenkező ijeszteléssel szembe tanároknak már megkezdődik a munka.
12: Sziasztok, Balas Alaci vagyok, Hatosi Bolya Antal Róbert.
11: Amikor itt elkezdtünk beszélgetni, és még nem volt bekapcsolva a Magnó, egy külföldi rádiamatőr találkozóról kezdtél el mesélni. Honnan indultál, és mik a tapasztalatok? Mit jelent, hogyha egy magyar rádiamatőr, egy nemzetközi rádiamatőr találkozóra jut el?
12: Minden esetre óriási rádiamatőr élményt jelent, óriási tapasztalatgyűjtést, óriási nemzetközi kitekintést jelent. Én 12 éves koromban indultam először Friedrichshafenbe, akkor a Hatos Viktor Antal, Pankaci Józsi bácsi invitálására az akkori rádiószakkörnek a legjobb növendékeit jutalmazta meg egy ilyen Friedrichshafeni utazással, és én azóta gyakorlatilag három alkalom kivételével minden évben, hála Istennek, sikerült kijutnom. Szakmilag óriási élmény, de természetesen azért az elmúlt jó néhány évnek a gazdasági hatása, a Covid hatások, most jelen pillanatban az orosz-ukrán krízis természetesen érzékelteti a hatását ezen a szakmai területen is. Ez nyilván a kiállítók számában, kiállítók összetételében és nyilván a látogatottságban is megnyilatkozik. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy egy magyar kolóniának, egy magyar csapatnak kijutni egy ilyen nemzetközi kiállításra mindenképpen óriási élmény.
11: Ez a találkozó Európában is ismert, gyakorlatilag híres. A keleti, az úgynevezett régi keleti blokk országai tulajdonképpen a nemzetközi kitekintést, ha vesszük alapul, akkor az mindig ez a találkozó. Most is így volt?
12: Én azt gondolom, hogy most is így volt. Európa legnívósabb rádiomatőr találkozójáról beszélünk. Nyilván, mint az előző gondolatban is említettem, picit veszít azért a népszerűségéből a kialakult gazdasági helyzet miatt, és azt sem szabad elfelejteni, hogy természetesen az utánpótlás képzést egyre nehezebb megvalósítani. Sajnos az elmúlt jó néhány évben nagyon sok értékes rádiomatőr barátunkat, amatőr társunkat veszítettük el. Ha egy picit érzékeltetni akarom az arányokat, akkor a előző gazdasági válság, a devizahitelválság után jó néhány gyári kiállító távol maradt már ettől a szakmai kiállítástól. Akkor körülbelül mondjuk 2019-es évhez viszonyítva egy olyan 20-30%-kal volt kevesebb a látogatottsága, mint a korábbi években, vagy évtizedekben. Most érzékelhetően körülbelül ahhoz képest, az állapothoz képest, tehát mondjuk 19-hez képest pedig egy olyan 40%-kal volt kevesebb a látogatottsága, de még így is azért több tízezer látogatóra tett szert a kiállítás.
11: A több tízezer az önmagában rádiomatőrt jelent, hívójeles rádiomatőrt, vagy pedig családtagjaival együtti létszámról beszélsz?
12: Ezt nehéz nagyon megítélni, de nyilván látok akár a magyar kolóniából is olyanokat, akik családosan érkeztek, és nyilván nemzetközi barátságból is látok olyanokat, akik egyénileg, mint amatőr, tehát mint szakmai érdeklődő látogatták a programot, de természetesen láttam számos nemzetközi rádiomatőr mellett családtagot is. Tehát én azt gondolom, hogy vegyes a kép, nagyon sokaknak alternatíva lehet, egyrészt a szakmaiság miatt, másrészt pedig a találkozónak, hogy a Friedrichshafen ad otthont, ami egyébként is egy gyönyörű turisztikai város a Bónai-tó partján. Tehát én azt gondolom, hogy minden generáció és minden kor, nem hovatartozás nélkül mindenki megtalálja a szépséget. lehetőségét egy ilyen nemzetközi utazásnak.
11: A mai helyzetben meg kell, hogy kérdezzem, mennyire volt politikamentes?
12: Én azt gondolom, politikamentes volt. Most, ha szétnézünk a nagyvilágban, hogy hol vannak feszültségek, milyen nációknál van krízishelyzet, én azt gondolom, hogy rádióamatőr életben ezek a nációk gyönyörűen barátságban megfértek egymás mellett. Tehát az esti beszélgetésekkor, partizásokkor ezeknek a hangulatát nem lehetett érezni, hogy bármiféle konfliktus helyzet lenne a világban. Tehát gyakorlatilag arra néhány napra szerintem ki tudtuk rekeszteni a politikát az életünkből.
11: Mennyire volt érzékelhető a múlt, most itt a technikát értem, a jelen, és mi a jövő?
12: Ez azért érdekes kérdés, mert nyilván a gyári kiállítóknál ott látszódik, hogy akik ugye a jövőt jelentenék ebben és a kutatásfejlesztésben, és szeretnék megmutatni a legújabb fejlesztéseket minden évben, a nagy gyártók közül azért többen távol maradtak. Tehát az ismertebb gyártók, nem tudom, hogy ezt média formában lehet-e mondani, vagy reklámnak minősül, de talán a rádiomatőr berkekben mondhatom, hogy a Kenwood és a Jézu, akik évtizedek óta kiállítói és színfoltjai voltak egy ilyen szakmai kiállításnak, mint új gyártó kiállító, ők most távol maradtak az idejében ettől a kiállítástól. Egyébként pedig a Bolha piacon ott pedig visszatekintést nyerhetünk a régmúltra, akár a rádiózás történeti kezdetekre, mert nagyon érdekes régi technológiákat is megismerhetnek azok, akik esetleg még nem ismerték, illetve akik már ismerték, azok találkozhattak ezzel a történelmi visszatekintéssel, és nagyon szép állapotú régi készülékeket, technológiákat láthattunk egyébként ezeken a Bolha piacos vásárokon.
11: Hol a helye ma a rádiomatőrnek a szinte hihetetlenül alig érzékelhető technikai fejlődésben? Megtalálta a helyét, megvan-e a helye a mostani technika alapján?
12: Nagyon jó kérdés, és lehet, hogy nem is nekem kell ezt igazából megítélni. Én azt gondolom, hogy ez, hogyha a nemzeteknél körül tekintünk, akkor ez minden nemzetnél más és más. Én azt gondolom, hogy Magyarországon nem feltétlenül foglalja el méltó helyét a rádiózás a technikában. Nemzetközi szinten azt látom, hogy ott azért sokkal magasabb szinten van, sokkal jobban elismertek a rádiomatőrök. Nyilván itt azért jönnek a sajátosságok, az ország populáció mérete, stb. És ahhoz képest én azt látom, hogy azért a magyar rádiomatőr társadalom egyre jobban fogy. Bár nem látom a nemzetközi gyakorlatban sem a fiatalítást és az utánpótlást képzés, de nyilván egy nagyobb populációból nagyobb számú rádiomatőr réteggel vagy társadalommal rendelkeznek, akár a környező európai országokban.
11: Arányaiban nézve a magyar rádiomatőrök körülbelül hányan lehettek azok, akik képviselték Magyarországot?
12: A magyar kolónia szerintem ilyen 15-20 főből állt.
11: A Magyar Rádiomatőr Szövetség ott volt, a képviseltette magát?
12: Az előző években igen, az előző éveket azt értem, hogy a Covid előtti 2019-ben voltam utoljára, mert ugye utána a Covid élethelyzet miatt nem rendezték meg a kiállítást. Én elég figyelmesen jártam körbe a standokat, én nem láttam a Magyar Rádiomatőr Szövetséget képviseltetni magát, pedig a Mártékkal egyébként minden évben össze szoktunk futni. Lehet, hogy ez az én figyelmetlenségem, de én azt gondolom, mintha nem lett volna most a Magyar Rádiomatőr Szövetség képviseltetve az idén.
11: De aki azért valóban sok helyen jártál, hiszen amíg működött a Hajduk UTC, is volt szerencsém beszélgetni veled. Mi a következő? Hova tovább?
12: Az az igazság, hogy én, ha csak tehetem, akkor a hazai rádiomatőr találkozókon mindegyiken szeretek találkozni veletek. Ha az éteremben mostanság nem is vagyok annyira aktív, mert nyilván azért itt a napi küzdelem a versenyszférában azért az eléggé elveszi a szabadidőt, de egy-egy ilyen személyes találkozást azért nem hagynék ki. Úgyhogy nyilván, ami még a hazai rádiomatőr találkozókból hátra van, tehát akár gondolok itt Csongrádra, Szarvasra, Debrecenbe, ezeket mindenféleképpen szeretném még veletek együtt megélni és eltölteni egy pici időt. Ami a nemzetközi frontot érinti, Hegenfeldenben lesz október első hetében egy nemzetközi szinten egy záró, kicsit családias hangulatú rádiomatőr találkozó. Ha az akkori Covid helyzet meg egyáltalán a politikai helyzet engedi, akkor természetesen azon szeretnék részt venni.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
13: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

meghalok. Vagy ami még rosszabb, tán megmaradok, s akkor mindörökre elveszek, és már nem kell, aki hazavezet.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió.
1: Ugrádban is azbeszt szennyezésre bukkantak, vádat emeltek 6 ember ellen egy állami cég 2,5 milliárd forintos kölcsöne kapcsán. Több millió forintot érő érméket rejtettek Rizs és Liszt közé. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nógrádban bukkant újabb helyben ökológiai katasztrófával fenyegető azbeszt szennyezésre a Mi Hazánk mozgalom egyik politikusa, közölte keddi budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, az ellenzéki párt alelnöke, országgyűlési képviselője. Dócs elmondta, az egykori petőfibányai azbesztgyár felszámolásakor került jelentős mennyiségű veszélyes anyag a földbe és a levegőbe, veszélyeztetve ezzel Petőfibánya, Lőrinci és Sejp lakóinak egészségét. A Mi Hazánk politikusa elmondta, feljelentést tettek az ügyben. A hatósági megállapítás alapján körülbelül 50 köbméternyi azbeszt hulladék került a környezetbe, de az ő becsléseik szerint ennél legalább egy nagyságrenddel nagyobb mennyiségű veszélyes anyagról lehet szó. Vádat emelt 6 ember ellen a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség egy állami tulajdonú cég által 2014-ben nyújtott több mint 8 millió eurós kölcsön ügyében, amely több mint 2,5 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott. Az ügyészség szerint a társaság igazgatósága vagyonkezelési kötelezettségét megszegve hagyta jóvá a hitelt, noha a döntést kellő előkészítés, hitelképességi vizsgálat és megfelelő biztosítékok nélkül hozták meg. A kölcsönt egy többségi állami tulajdonban lévő romániai vállalat kapta naperőmű beruházás finanszírozására, ám a projekt nem valósult meg, a cég pedig később felszámolás alá került. A vád szerint a szerződés előkészítésére és jóváhagyására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori főigazgatója adott utasítást. Rizs és Liszt közé rejtett több millió forintot érő régi érméket találtak a pénzügyőrök egy Bulgáriából Angliába tartó kis teherautóban, amelyet az M1-es autópályán ellenőriztek, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel. A közlemény szerint a raktér ellenőrzésekor Rizs és Liszt közé egy barna buborékos boríték volt rejtve, a borítékban 35 ötösével csomagolt érme volt, s mivel felmerült a gyanú, hogy az előkerült tárgyak védett műkincsek lehetnek, ezért a hivatal azonnal felvette a kapcsolatot a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium munkatársaival. Az előzetes szakértői vélemény szerint a tárgyak valószínűleg numizmatikai emlékek, ezek kulturális javaknak minősülnek, az értékük akár több millió forint is lehet. Az ilyen tárgyak kiviteléhez hivatalos engedély szükséges, ezt a sofőr és utitársa nem tudta bemutatni. Elérhető a szélerőmű kapacitások létesítésére, bővítésére irányuló piaci elképzeléseket felmérő online kérdőív, amelynek kitöltésével az érintettek július 8-áig ismertethetik tervezett projektjeik részleteit a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal. A kérdőív kitér a beruházások olyan paramétereire is, mint az elhelyezkedés, a beépített teljesítmény, valamint felméri a szükséges engedélyek, szerződések, hatástanulmányok, pozícionálási tervek és szélerőség mérések előkészítettségét. A piaci szereplőknek több mint 2 hét áll rendelkezésükre, hogy tervezett projektjeik részleteit megosszák a hivatallal. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést, a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Kamu reklám.
4: A L'Oréal, mindjárt, mert ezt nem elolvasni, nem.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Na meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától és

0: Ettől lesz
1: dupláló. Csák Attilával. Gyere fel, táncolj mi!
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vas megyei egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelem esküszöm.
3: Wifi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
0: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
0: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
0: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
0: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
0: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Reklámot hallottak.
11: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
12: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: jobb di rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Rendkívüli támogatásokat fizetne a Tisza kormány az országot pusztító hőség miatt. Karácsony kitakarítja az alvállalkozói maffiát Budapestről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendkívüli visszanemtérítendő támogatást kaphatnak a hőség miatt azok a kukorica termelők, akiknél az aszály miatt a várható hozamcsökkenés meghaladta a 30%-ot. Derül ki az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium rendelet tervezetéből. A kormány az uniós mezőgazdasági válság alapból összesen legfeljebb 3,8 milliárd forintnyi forrást vonna be a károk enyhítésére. A támogatást elektronikusan lehetne igényelni a Magyar Államkincstár felületén, a kifizetés legkésőbb szeptember 30-áig megtörténhet. Az egy hektárra jutó összeg attól függ, hogy a rendelkezésre álló keretet végül hány jogosult gazda között kell szétosztani. Budapestről már kitakarították a maffiaként működő alvállalkozói hálózatokat, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester a több politikust érintő korrupciós ügyben tett vallomásokra reagálva azt közölte, a budapesti közművek létrehozása után szigorították az ellenőrzéseket és kiszorították az alvállalkozókat a zöld területek fenntartásából. Elmondása szerint 140 új munkatársat vettek fel, és több mint 300 millió forintért szereztek be saját gépeket a feladatok ellátására. Karácsony Gergely hozzátette, hogy több büntető feljelentést és polgári pert is indítottak korábbi vállalkozókkal szemben. Július 12-ig lehet jelentkezni a második alkalommal megrendezett Artis Youth Mentor programra, amelybe a pályájuk elején járó vagy már tapasztalt és további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzőket, szövegírókat és producereket várnak. A tavalyi programba közel 400 pályázat érkezett, amelyből összesen 18 fiatal dalszerző kapott mentori segítséget. A mentorálás során közös dalok, új projektek és a program lezárulta után is folytatódó szakmai kapcsolatok születtek. A program a kiválasztott mentoráltak számára téri. Sikeresen lezárult a Kerecsen Solymok 2026 évi gyűrűzési és jeladózási szezonja. Az idei időszakban 5 fészekben összesen 17 fiatal madár kapott műholdas nyomkövetőt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakembereitől, közölte a Természetvédelmi Egyesület az MTI-vel. A fokozottan védett ragadozó madarak február elején kezdik meg a területfoglalást Magyarországon. A szakemberek ettől az időszaktól végzik a faj intenzív monitorozását. A Kerecsen Solymok fiókák gyűrűzési és biometriai adatainak felvételére minden évben május és június közepe között a madarak fejlettségéhez igazodva kerül sor. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északias szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
2: Beszélgető társam Szegedi László, a Háttértársaság munkatársa, és annyit mondott még a beszélgetés előtt, hogy a hívvonal vezetője az LMBT emberekkel foglalkozik a társaság, de hogy mi is a társaságnak a profilja, mit érdemes tudni, de erről természetesen maga Szegedi László fog majd beszélni.
3: Ezt előre bocsátanám, hogy természetesen a HIV és a nemi betegség megelőzés az nem csak az LMBT, tehát a föloldva leszbikus, biszexuális, transznemű. Ma már hozzátesszük az interszexuális, queer és aszexuális csoportot is. Az ügye, hanem mindenkinek az ügye, aki él szexuális életet.
2: Ezért nagyon fontos megemlíteni, és jó, hogy megemlítetted, mert egyébként az LMBT-ket meg szokták bélyegezni. Azt hiszik, hogy csak a melegek között terjednek ezek a problémák, pedig ez tudjuk nagyon jól, hogy nincs így.
3: Abszolút nem. Most már a nyugat-európai fertőződési ráták is a HIV-vel kapcsolatban azt mutatják, hogy kezd kiegyenlítődni a hetero és a meleg szexuális kapcsolatok között. Az afrikai fertőződések meg mindig is túlnyomó részt heteroszexuális úton zajlottak, de ezt tudni kell az afrikai hátteret, hogy ott ugye nagyon sok országban nagyon komoly börtönbüntetéssel vagy halálbüntetéssel is büntetik a homoszexualitást. Sok helyre beférkőzött az iszlám, a saria törvénykezés a kormányokba, meg korábban is ugye egy maradék társadalom, és ezért nem merik bevallani az afrikai férfiak nyilván, hogy ők ugye meleg úton férfi szex útján szerezték a fertőzést, ezért a statisztika sokszor torzít és csal. De visszatérve az Egyesületünk, mi Magyarország legrégebbi és legnagyobb LMBT civil szervezet. 1996-ban indultunk, amiért indult az Egyesület elsősorban egy lelkisegélyes információs telefonszolgálat létrehozása volt a cél, ami ugye az egyetlen Magyarországon most is az év minden napján 18-23 óráig fogadja nem csak az LMBTQIA emberek, hanem szülei, családtagjaik, pedagógusok, bárki, akit érdekel a téma, akinek gondja van, problémája van, vagy csak az ismereteit szeretné bővíteni a témával. Van egy rövid számunk, amit egyszerű megjegyezni, 137-37, amin el lehet minket érni, és az év minden egyes napján. Ez kapcsolódik természetesen egy e-mailes felület is, a lelkisegelykukac.hu, ahovan pedig e-mailben tudunk. Illetve van a hívvonal projektünk, a HIV-AIDS megelőzés, nemi betegség megelőzés, és az elejétől fogva a fő profiljaink közé tartozik. Ez is most már 2006 óta működik. Most már szerencsére 5 aktivistánk van, aki az élete bármely órájában fölveszi a mobiltelefonját, amit egy szoftver közvetít, tehát nem látható a hívószáma, és ugye itt 24 órában tudunk szűrőhelyekről, szakorvosokról, fertőződés tüneteiről, mind a 5 adféle, tehát ugye a szifilisz, a hepatitis B, a tripper, a klamidia, tehát vannak azért számosan szexuális úton könnyebben, nehezebben elkapható fertőződések, és ezeknek a tüneteiről, kezeléséről tudunk. Konkrét szűrőhely listánk van az interneten, a www.hatter.hu weboldalunkon, ahol az ország összes nagyvárosában, megyeszékhelyén lévő szűrőhelyeket, szakrendelőket telefonszámmal mindennel felsoroljuk. Hívónal számát még ide mondanám, ez egy budapesti hívószám 061-6-3-33-455-ös, ezt viszont 24 órában elérhetik az érdeklődők.
2: Az már elég nagy idő, amikor alakultatok, akkor gyakorlatilag közvetlenül a rendszerváltást követő időszakról lehetett beszélni, most pedig már eltelt ez a korszak. Mi a tapasztalat, hogy mennyire változott a társadalmi megítélés? Felnőtt gyakorlatilag a Z generáció, más az elfogadottság a melegeknek, vagy az LMB-knek?
3: Ezt inkább ilyen 10 éves táblázatban tudom már mondani, hogy tapasztaltuk, a középiskolások már nyitottabban álltak hozzá, mert nagyon sokat járul, nem is feltétlenül a Háttér Egyesület ismerete, vagy programjának az ismerete, mivel a mainstream, a fő médiában nagyon ritkán tudunk eljutni. Az egyetlen állandó rádióműsor Magyarországon, a Tilos Rádióban van a Szappan Opera helyett. Javult a középiskolás, főiskolás korosztályban javult, ma már nem feltétlenül bélyeg és szitok szó, illetve sokszor tapasztalunk, hallunk olyanokat, hogy maguk az osztálytársak, a kortársak állítják le, világosítják föl, hogy nem trendi buzizni, nem trendi a leszbikus lányokat bántani, és általában elő lehet már bújni. Nyilván egy kisebb, konzervatívabb településen azért nem annyira tanácsolja az ember. Általános iskolában még a gyerekek életlensége miatt, ugye nyilván a kamaszok hirtelenség miatt ezt nem szoktuk tanácsolni, javasolni. Több olyan kliensünk volt, hát itt ugye nyilván közelebbit nem oszthatok meg, mert ezek titkos anonim beszélgetések, mind a lelkisegély, mind az egyéb e-mail felületeinken, hogy van olyan általános iskolás is, aki előbb úgy felső tagozatban, de középiskolában évente hallunk jó pár esetet, akik színre lépnek és felvállalják magukat már a napjainkban.
2: Tartotok-e felvilágosítást, ha már az iskolákról beszéltél, iskoláknak, felső tagozatosoknak, középiskolásoknak, akik már érettek ahhoz, hogy megértsék ezt a problémát, és helyén tudják kezelni?
3: Sajnos az iskolák nagyon nagy része elég keményen elzárkózik attól, hogy egyáltalán LMBT témakörbe kerüljön. Nem a mi egyesületünknek, hanem a Labris Leszbikus Egyesületnek, illetve a Szimpózium Egyesületnek van egy közös iskolai projektje, Melegség és Megismerés az a címe. Ott az általuk kiképzett aktivista hölgy és úr mennek el középiskolákba, illetve felsőfokú iskolákba, és tartanak egy ilyen összevont interaktív osztályfőnöki órát. Természetesen a tanár is megszavazzák a diákok, hogy bent maradjon vagy kimenjen, és ott akkor lehet tőlük kérdezni, interaktív játék is van, ilyen érzékenyítő tréningnek mondjuk ezeket, amikor például ketté osztják a csoportot, hogy ti vagytok a vörös hajúak, ti meg a szemüveges szeplősök, hogy egy kicsit átéljék a heteroszexuális, illetve magukat általában akkor még heteroszexuálisként ismerő átlag mainstreamhez, a fősodorhoz tartozó fiatalok, hogy milyen a kirekesztettség, milyen a másság megélése. Természetesen nem nagyon van zavarba hozó kérdés, tehát olyanok az aktivistáik, nekük én is ismerek párat, hiszen a mi egyesületünkben is dolgoznak. Jellemző egyébként a mi civil szféránkra, hogy több projektben, több egyesületben is dolgoznak aktivisták, tehát abszolút nem haragszunk meg mi a Háttér Egyesület se, ha valaki például a Labrisznak is tagja, ott is aktivista, vagy a Budapest Pride, ami a felvonulást, most már egy hónaposra duzzadt meleg fesztivált ugye szervezi, például elég sok hátteres tagunk is aktivistán, ott is dolgozik a nyárban és segít. Ezek majdnem mind ingyenes, önkéntes, saját szabadidőnkben elvégzett munkák. Ugye például egy telefonos lelkisegélyszolgálatosunk havi 2 ügyeletre kötelezett, és egy szakmai alkalmat teljesíteni kell, tehát 3 estéje vagy egy délelőttje megy rá. Egyébként még a telefonszolgálatról annyit, hogy egy elég komoly 10 hónapos képzés követően és vizsgát követően ülhet le valaki a lelkisegély telefonkészülék mögé, és még akkor is egy régebbi ügyelővel kell elkezdeni a munkát, tehát nem úgy megy, hogy bárki azért másoknak a lelki titkaival, problémáival foglalkozhat.
2: Itt pszichológiai ismeretek kellene, valamilyen módon kell ismerni az érintetteket, mert hogyha nekem például halvány segélyével fogalmam nincsen arról, hogy a melegeknek milyen lehet az élete, mert mondjuk nincs az ismeretségemben ebben érintett ember, akkor nem tudhatom kezelni az ő problémát. problémát.
3: Én erre azt mondom neked, hogy van meleg vagy leszbikus ismerősöd, csak nem tudod a titkát, majdnem biztos. Ugye a 5-8%-ra tesszük a férfi homoszexualitás, hogy így tudományosan mondjam, minden társadalomban a jelenlétét. A leszbikus nők 2,5%-át alkotják a népességnek, tehát hogyha belegondolsz, hogyha ismersz 100 embert, abból már 100 férfit, vagy ha 50 férfit ismersz, abból már 3 vagy 4 meleg, csak nem tudod, mert nem lebenti föl előtted ezt a titkot.
2: Félnek ezek az emberek általában? Megbélyegzéstől, megszégyenítéstől?
3: Így van, mivel a félelem mindig az információ hiányból, a tudatlanságból fakad, és ugye a köznyelvben nagyon sok rossz sztereotípia van a meleg férfiakról főleg. Érdekes, hogy a leszbikus nőket olyan kéjelgő mosolyjal pozitívan fogadják általában a homofób férfiak is, akik a férfi homoszexualitást ellenségesen kezelik és elutasítják. Valóban félnek, így van, munkahelyen is okozhat diszkriminációt, iskolában pláne előfordulhat, családban is okozhat feszültséget, diszkriminációt. Én magam együtt élek a férfi élettársammal, és vidéki család mind a két, hát már idősek a szüleim, mert 50 évesek elmúltunk, és engem is nagyon jól elfogadott a három családja vidéken. Látták, hogy együtt vagyunk, felelősséggel tartozunk egymásért, közösen építjük az életünket. Nem egy ördögtől való dolog, ez ismerkedni kell, közelebb kell menni a dologhoz, és nincsen ilyen gond. Visszatérve még a háttér lelki segélyképzéséhez, egy önismereti tréninggel indul a dolog, ami egy több hónapos, két ebben jártas csoportvezető pszichológus vezeti, ahol kijöhetnek azok a személyiségjegyek, vagy azok esetleg a pszichés gondok, hogy paranoiás valaki, skizofrén, ami azért azt ellentételezi, hogy valaki lelki segítő, hiszen egy lelki terhelés, egy pszichés terhelést kap az ember a munka folyamán, amihez kell egy stabil a psziché, hogy ezt el tudja viselni. Havonta van egy szupervíziós lehetőség, ahol egy pszichológus beszélget az éppen arra elmenő csoporttagokkal, a problémájuk van egy hívással, önmagukkal, bármi. És aztán LMBT történetet is tanulnak a novíciusaink, az újdonsült lelki segítők, jogi ismereteket abszolút a dr. Kárpáti József vagy másik ügyvédünk, jogászunk tartja jogi ismeretet, ami az up-to-date legfrissebb. És egyébként, ha diszkrimináció van, a magyar egyenlő bánásmódról elősegítéséről szóló törvény 2009-es keltezésű, és Európai Unió egyik legszigorúbb törvénye, 21 olyan kisebbségi csoportot jelöl meg, nem csak feltétlenül csoportokat, például a fogyatékkal élő csoportja is ide tartoznak mindenféle téren, akik ellen, hogyha bármilyen munkai, iskolai vagy az élet egyéb területén tömegközlekedés, például diszkrimináció tapasztalható, akár hogy nincs megépítve egy rámpa, nem használható mondjuk, vagy nagyon nehéz mondjuk egy látássérültnek például a közlekedés valahol, vagy diszkriminálják egy munkai felvételnél, például egy nála alkalmas munkakörnél bizonyítható, hogy mondjuk egy nem látássérült, vagy nem meleg, vagy nem mondjuk roma származású, ugyanolyan kondíciókkal induló felet vettek föl, és ezt tanúval vagy okirattal sikerül bizonyítani a hatóság felé, akkor a hatóság fölveszi az egyenlőbánásmód hatóság az eljárást, és minden esetben általában, ha bizonyítható, lezajlik az eljárás, akkor súlyos milliókra megbírságolja az adott intézményt, vállalatot, akár iskolát, és kötelezi a sérelem kiküszöbösére, tehát az illető felvételére, vagy az iskolába visszavételére. A Károly Gáspár Egyetemen volt egy ilyen eklatáns, ugye, amikor egy 5 éves teológus hallgató coming out-ot, úgy mondjuk, hogy ebben a világban, ha valaki színre lép, mint meleg vagy leszbikus, vagy biszexuális ember, és az 5. évben, tehát a teológusi végzettsége előtt egy jó tanuló diszkriminált az iskola, és kizárta a soraiból, és sajnos elvesztette az egyenlőbánásmód hatóságnál az eljárást, mert attól a pillanattól az adott intézménynek kell bizonyítania, hogy nem ő nem diszkriminált. Ha megállt a diszkrimináció vádja, úgymond a vádló félnek csak végig kell hallgatni az eljárás, részt kell benne venni, és voltak sikeres, tehát LMBT, de egyéb például romák ellen diszkriminációban is elég sok sikeres ügy van a hatóság mögött, de ez nem a Háttér Egyesület, ez egy hatóság. A jogsegélyszolgálatunk a telefonos elérhetőségén szintén segítséget tud adni a diszkriminációs esetben.
2: A megelőzés, ez nagyon fontos téma még. Nem régiben volt ugye probléma a tűcsere program körül, főleg a 8. kerületben hallottunk erről. Sokan úgy tudják, hogy a HIV vírus az főleg a drogosok között terjed még. Arról is kaphatnak felvilágosítást az érdeklődők, hogy ha arra kíváncsi valaki, hogy milyen módon terjed a HIV, és hogy lehet megelőzni, mert hát gyógyítani tudjuk, hogy nem lehet, de meg lehet előzni.
3: Ezt szeretném tisztázni, részt vettem én is egy hepatitis utóképzésen. Igazából szerencsére a magyar drogos intravénás tűhasználó körökben még nem robbant be a HIV fertőzés, viszont a hepatitis C fertőzés, ami vér-vér úton terjed, tehát szexuális érintés útján nem, az nagyon nagy arányú a magyar intravénás drogosok között. A vidéki drogos közösségekben 40%-a hepatitis C-s, vagy kezelt, vagy még föl nem, tehát hepatitis C-s, illetve a budapesti drogos közösségekben, akik szúrnak, ott pedig 70%-ot is elérheti a hepatitis C fertőzöttség. Ezt a időben nem kezelik, ugyanúgy, mint a szexuális úton elkapható hepatitis B fertőzést, akkor 5-10 év előnnyel már visszavonhatatlan májkárosodásokat tud okozni. Szerencsére még nem robbant be, de Amerikában például nagyon jellemző, hogy a drogos közösségekben erős arányban, főleg a prostitúció kapcsolódása miatt, ugye az anyagra, szerre való anyagi, nagy anyagi forrás előteremtése éppen prostitúcióba kényszeríti szexmunkára sokszor a drogosokat, és ott sajnos bekerült Nyugat-Európában, Egyesült Államokban már jellemzőbb ez a dolog. Magyarországon még előtte vagyunk szerencsére ennek. Nagyon enyhe a fertőzöttségük HIV-ben, az Európa Unió, illetve az európai országok között az egyik legenyhébben fertőzöttjei vagyunk a 3000 ismert és kezelt HIV fertőzöttünkkel. A valóságban 2-3-szoros szorzót szoktak a szakemberek mondani, tehát körülbelül Magyarországon 10 000-11 000 HIV pozitív ember élhet.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Kamu reklám.
1: Korán keltem.
2: Hol az arany?
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Bobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban, Baluval.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, nem táncolj, mi?
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
7: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
8: Retikül. Szerdán 16 órától.
9: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
10: Egy műsor
9: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
10: A tudomány mai állása.
11: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
10: Jó szórakozást!
9: Jó szórakozást!
11: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
12: Hallottam már erről a rádióról?
13: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
14: Hobby Rádió. A hangadó.
11: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!
15: Sepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Kamu reklám.
1: A jó ízlés a rossz ízlés egyik formája.
0: Kamu reklámot hallottak. Lassan!

0: Jobbi Rádió
1: műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagy generáció Illés.
3: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
2: Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap néptől.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
6: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
7: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Döntött a védett üzemanyagár kivezetéséről a parlament, a vendéglátás várja a legtöbb diák munkást. Az olasz kormány engedélyezte a munkaidő csökkentését a meleg miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A parlament 130 igen szavazattal elfogadta az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetéséről szóló törvénymódosítást, amelyet a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokoltak. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad a miniszternek, hogy a piaci viszonyok aránytalan megváltozása esetén újra hatósági árat állapítson meg. Az iráni-amerikai békemegállapodás nyomán az olajárak 3 hónapos mélypontra süllyedtek, a forint pedig közel 5 éve nem látott szintre erősödött, így a piaci és a védett árak közötti különbség gyakorlatilag eltűnt. A kivezetés hatása ezért a jelenlegi környezetben jóval mérsékeltebb a magyar autósok számára, mint az elmúlt hónapokban bármikor lett volna. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diák munkát. Az év első felében a hirdetések csaknem 20%-a ehhez a területhez kapcsolódott. A második legnagyobb kategória az adminisztráció és dokumentumkezelés volt 13%-os arányjal. A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök. A hirdetésekben feltüntetett átlagos diák munkaórabér bruttó 2180 forint, ami 4,6%-os növekedés a tavalyi adatokhoz képest. Ez megegyezik a nettó keresettel a 25 év alattiaknak járó személyi jövedelemadó kedvezmény miatt. Nem jogerősen pénzbüntetésre ítélte a miskolci törvényszék azt a 2 orvost és 1 hozzátartozót, akik egy tért protézis műtéthez kapcsolódó vesztegetési ügyben voltak érintettek. A bíróság szerint a műtét mielőbbi elvégzése érdekében a beteg lánya 2022-ben pénzt adott át a kórház vezetői feladatait ellátó orvosnak és a beavatkozást végző osztályvezető főorvosnak, majd később további összeget juttatott el az operáló orvoshoz. Az ítélet szerint az osztályvezető főorvos összesen 300 000, míg a másik orvos 200 ezer forint jogtalan előnyt fogadott el, ezért velük szemben vagyonelkobzást is elrendeltek. A pénzt átadó nőt 2 millió forint pénzbüntetéssel sújtották, édesanyját és a közvetítőként közreműködő taxisofőrt pedig 1 évre próbára bocsátották. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Az északkeleti Venetóban például 00:30 és délután 4 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a kőbányákban, a mezőgazdaságban és a kertészetekben. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! Ez a Life is Life, a Rádió Életmód magazinja. Ennek az 1 órának a műsorvezető szerkesztője. Szakámi, ki sok szeretettel köszöntöm tehát Önöket. Nagyszerű témákat hoztam a mai napra is, és természetesen az óra végén nem maradhat majd el a finom recept sem, úgyhogy érdemes velem tölteni ezt az órát, még ráadásul nagyszerű zenéket is fogunk játszani. 7 kiegészítő az agynak. Segíthet az agynak megőrizni képességeit, és megelőzni a demenciát, az Alzheimert és egy egyszerű étrend és életstílus változtatással. Erről lesz majd elsőként szó. Az erőszakos videójátékok, képzeljék el, okosabbá tesznek. az erőszakos videójátékok, mint például a Call of Duty vagy a Resident Evil okosabbá tehet. Szóval egy pozitív hír most a videójátékokról, ráadásul az erőszakos videójátékokról. 8 évesen alkoholista egy skót lány, egy 8 éves lányt alkoholistának diagnosztizáltak, miután segítségért fordult egy szervezethez. A hűvös kezek jobb mozgást eredményeznek. Az egyik oka, amiért az elhízott emberek nem örülnek meg az edzésért, az az, hogy a zsírpárnáiknak köszönhetően a test hőmérsékletük emelkedik, melegük lesz, leizzadnak is, még jobban elfáradnak, és ezért nem mozognak annyit. A mai receptem pedig narancsos, céklás csirkemell saláta, ami nagyon finom. Ez tehát az előttünk álló egy óra forgatókönyve. Remélem felkeltettem az érdeklődésüket, már csak azért is, mert rádió lévén nagyszerű zenéket is fogunk játszani ebben az egy órában. Ezek közül következik egy-kettő, majd kiderül, hogy melyik az a hét kiegészítő, amely jót tesz az agynak.
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: A nagyszerű zenéket követően természetesen már is rákezdek a mai Life is Life első témájára. Kellemes napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Szakál Miki. 7 kiegészítő az agynak. Segíthet az agynak megőrizni a képességeit és megelőzni a demenciát és az Alzheimert egy egyszerű étrend és életstílus változtatással. Kérem figyeljenek, ebbe beletartozik a rendszeres mozgás és a gyulladást okozó ételek elkerülése. Napi multivitamin, nagyon fontos, ginkó, ennek a fának a levelei segítenek a vér áramlásában. Foszfatidilszerin, napi kevés aspirin, DHA, ez egy omega-3 zsírsav, ami hideg vízi halakban található meg, kurkuma, valamint acetil-L-karnitin és alfa-lipoészsav. Ez tehát az a 7 kiegészítő, amely segíthet az agynak megőrizni tehát a képességeit, valamint megelőzni a demenciát és az Alzheimer-kort. A folytatásban kiderül, hogy az erőszakos videójátékok bizony okosabbá tesznek.
1: Hobbi Rádió.

0: Erőszakos videójátékokról lesz most szó, de az a helyzet nem negatív, hanem pozitív felhanggal. Az erőszakos videójátékok, mint például a Call of Duty vagy a Resident Evil okosabbá tehet. A lövöldözős játékok javítják a gyors gondolkodást, és a játékosok jobban fognak tudni megfelelni a modern élet mindennapi követelményeinek. Egy videójátékokat forgalmazó cég vezetője visszautasítja azokat az állításokat, miszerint a videójátékok erőszakos bűnözőkké változtatják a tiniket, és felveti azt az ötletet, hogy a szülőknek bátorítaniuk kellene gyermekeiket arra, hogy néha élvezzenek egy kis virtuális öldöklést. A kutatócsoport szerint öreg otthonokba is be kellene vezetni a konzolokat. Ha idősebb embereknek problémáik vannak gondolkodással, játszhatnának videójátékokkal, hogy felfrissítsék elméket. Egyébként az a helyzet, hogy az ilyen videójátékok tényleg nagyszerűen ki tudják kapcsolni az embert, és szórakoztatni tudják egy kis időre. A folytatásban egy 8 éves skót lányról lesz szó, aki már is alkoholista.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kellemes napot kívánok mindenkinek, ez még mindig a Life is Life, a rádió életmód magazinja, a mikrofonnál Szaká Miki. 8 évesen alkoholista egy skótlány, egy 8 éves lányt alkoholistának diagnosztizáltak, miután segítségért fordult egy szervezethez. A lány olyan családban nőtt fel, ahol mindenkinek problémája volt az alkohollal. Az ő esete kiemelte a Skóciában terjedő alkoholista gyerekek problémáját. Az elmúlt évben 120, 14 év alatti gyerek került alkohol problémák miatt kórházba. Ezek a gyerekek nem csupán az alkoholista viselkedés következményei teszik ki magukat, mint a veszélyes szex, verekedés és alkoholmérgezés, hanem egész életük alapjait építhetik meg. Én úgy gondolom, a fiatalokat inkább sportolásra is, tanulásra, valamint olvasásra kellene buzdítani, nem pedig arra, hogy a pohár után nyúljanak. A folytatásban pedig kiderül, hogy akinek hűvös a keze, az jobban tud mozogni.
1: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

előtt. Csavargó volt, bolyongott, magányosan kóborolt, senki se volt, sem.

0: Egy jó tipp következik azoknak, akik hát mondjuk egy kicsit túlsúllyal rendelkeznek, és mondjuk hamar elfáradnak edzés közben. Hűvös kezek, jobb mozgás, ez a szalag címem. Az egyik oka, amiért az elhízott emberek nem őrülnek meg az edzésért, az az, hogy a zsírpárnáiknak köszönhetően a test hőmérsékletük emelkedik, melegük lesz, leizzadnak és gyorsan elfáradnak. Egy új jelentés szerint, ha valami hűvöset fognak, akár egy palack vizet, segít a test hőmérséklet csökkentésében, ami hosszabb és kényelmesebb edzést eredményez. Egy 24 túlsúlyos nőkből álló 30 és 45 év közötti csoportnak a felét felszerelték a kutatók egy készhűtő berendezéssel, ami 16 Celsius fokos volt. A másik csoportnál ez a hőmérséklet 37 Celsius fokra volt állítva, tehát testhőmérsékletre. A cél az volt, hogy növeljék az edzés időtartamát. A kontrollcsoportban lévők hamar kidőltek, de azok, akik a hűtőberendezést használták, folytatták az edzést. A kutatás 3 hónapig tartott, az átlag ideje egy 1,5 mérföldes táv megtételének 5 perccel csökkent a résztvevőknél a kísérlet végére, akik jó pár centitől, illetőleg hát kilótól is megszabadultak. Szóval, kedves túlsúlya rendelkező rádió hallgatók, egy kis vizes palack mind a két kézbe, ami egyébként súllyal is rendelkezik, tehát még az is plusz edzést ad, és tovább fogják bírni az edzést. A folytatásban pedig következzék egy recept, méghozzá narancsos, céklás, csirkemell saláta, nagyon egészséges, és nagyon gyorsan el lehet készíteni.
1: Hobbi rádió. Értünk szól.

0: Lassacskán véget ér a mai Life is Life, de természetesen még egy recept belefér, méghozzá narancsos, céklás csirkemell saláta. Az előkészület 10 perc, a sütés 10 perc, hozzávaló 2 főre. 30 dekagram csirkemell, 2 narancs, 2 közepes méretű cikla, 1 csomag salátamix, amiben van jégsaláta, rukkola saláta, radicchio saláta, frízi saláta és bébi spenót, de egyébként ha kertben találnak mindenféle dolgokat, azokat lereszelik és tökéletes lesz az is. Zárójelbe téve. Na, 1 teáskanál kínai, 5 fűszerkeverék, csipet szárított chili só, fél lime, valamint 3 evőkanál olívaolaj. A csirke mellett vékony csíkokra vágjuk, a fűszerkeveréket, csilit és a sót elkeverjük az olívaolajjal, és bekenjük vele a húst, tegyük félre kb. 20 percre. Amíg a húsok pácolódnak, a céklát megmossuk, és hiába puhára főzzük sima vízben só nélkül, mert a cékla édeskés, természetes ízét kell megtartanunk. Hűtsük le hideg vízben, és pucoljuk meg, majd csíkozzuk fel. A narancsokat meghámozzuk, keresztekre szedjük, és a belső hártyáját is lehúzzuk. A saláta mixet tányira halmozzuk, a csirke melleket egy grill serpenyőben megsütjük, a kihűlt csirke csíkokat a saláta ágyra helyezzük, végül a céklát és a narancsokat a tetejére rakjuk, pár csepp olívaolajjal és zöld citrommal meglocsoljuk a salátát, és már is kész finom, egészséges, laktató és természetesen ízletes ebédet ajánlottam az önök figyelmébe. Ennyi lett volna már a Life is Life. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy óra műsorvezető szerkesztőit, Szakály Mikit hallhatták. Remélem jövő héten ugyanebben az időben ismét velem tartanak. Kezit csókolom, viszont hallásra.
1: Kamu reklám.
2: Apu, egy mesztelen férfi rohangál itt az erdőben.
3: Ugyan hagyd, kislányom?
2: De már háromszor hagytam, ő pedig negyedszer is akarja.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Át kell szervezni a műtéteket a rossz klíma miatt az onkológiai intézetben. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról. Pénteken nem nyitnak ki a független kis benzinkutak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Átmenetileg módosítani kellett az Országos Onkológiai Intézet műtéti rendjét, a hármas épület műtői, légtechnikai és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt, közölt az intézet hétfő este a Facebook oldalán. Azt írták, a műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan a szakmai infekciókontroll és betegbiztonsági előírások által megkövetelt hőmérsékleti és páratartalmi feltételek. Ezért a hármas épület műtőiben a tervezett műtéti tevékenységet átmenetileg felfüggesztették, a műtői kapacitást pedig átszervezték. Az érintett betegeket az intézet munkatársai közvetlenül keresik meg az esetleges módosításokkal és az új műtéti időpontokkal kapcsolatban. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután hétfő este a kormány közzétett az erről szóló törvényjavaslatát. A tájékoztató szerint az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, a vagyonmentés és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása, valamint a szükséges eljárási intézkedések biztosítása. A tervezettel kapcsolatos véleményeket június 30-án várják, ennek összefoglalója július 5-éig készül el. Az Amnesty International Magyarország szerint Solyog Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából, de csak tisztességes eljárás után. A kormány által választott megoldás nincs rendben, közölt a jogvédő szervezet hétfőn az MT-vel. Mint írták, az alaptörvénymódosítás figyelmen kívül hagyja, hogy a köztársasági elnököt is megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog, elmozdítása pedig csak megfelelő törvényi garanciák mellett lehetséges. Az Amnesty International szerint erre a hatályos szabályok alapján az úgynevezett megfosztási eljárás szolgál, amelynek megindítására álláspontjuk szerint Solyog Tamás okot adott. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. A Független Benzinkutak Szövetsége amiatt is tiltakozik, hogy a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. Rámutattak, hogy a Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kormány által meghosszabbított védett árhatósági árrendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető kis és középvállalkozások március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére a Fidesz kormány támogatási programot hozott létre, amit a jogutód Tisza kormány most nem akar végrehajtani. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést, a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
5: Tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. És most... óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live! World Live!
7: Hölgyeim, csók, uraim, pacsim, én Blaskovics Dávid vagyok, ön pedig a World Live-ot hallgatja a kedvenc rádiójában. Egy Grammy-díjas, mexikói, latin rockzenészt és gitárost hoztam el már önöknek. Ő nem más, mint az 1947. július 20-án született Carlos Santana, akinek teljes neve egyébként Carlos Augusto Alves Santana. Egy slágert szerintem legalább mindenki tud tőle, hiszen a rádiók, de a zenei tévék is előszeretettel játsszák. Ő az 1960-as évek végén vált egyébként ismerté csapatával, a Santana Blues Band-del. 1982-ben és 2008-ban 300 ezer ember előtt koncertezett. Santana egyébként a latin zene hatásait ötvözte a nyugatparti rockkal, így már a kifejezés feltalálása előtt is fusion zenészként működött. 72-ben Santana a spirituális jazz fusion irányába indult el, 76-tól commerce rock és tánczenei jellemeket is beleszült dalaiba, ami bizony már az ő védjegye. Gyakran dolgozik együtt más zenészekkel, és folyamatosan próbál új stílusokat is felfedezni. Most elsőként Carlos Santanától érkezik az 1993-as dél-amerikai Secret Fire című koncertsorozatról az Angels All Around Us című szám.

Carlos Santana 1993-as dél-amerikai Secret Fire című koncertjén járunk. Egyébként ő egy rendkívül ilyen letisztult és szenvedélyes gitáros, gitárjával olyan feszültséget képes teremteni, hát mint kevesen. Az úriember egy egyéniség, egy stílus, játéka meg különös kifejező erővel bír. Carlos Santana dél-amerikai 1993-ban rendezett Secret Fire című koncertjén jártunk, és az utolsó szám, melyet meghallgattunk tőle erről a koncertről, a Gigoló Blaskovics Dávidot hallották, Hölgyeim csók, Uraim pacsik.

0: Nógrádban is aszbesztszennyezésre bukkantak, vádat emeltek 6 ember ellen egy állami cég 2,5 milliárd forintos kölcsöne kapcsán. Több millió forintot érő érméket rejtettek Rizs és Liszt közé. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nógrádban bukkant újabb helyben ökológiai katasztrófával fenyegető aszbesztszennyezésre a Mi Hazánk mozgalom egyik politikusa, közölte keddi budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, az ellenzéki párt alelnöke, országgyűlési képviselője. Dócs elmondta, az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár felszámolásakor került jelentős mennyiségű veszélyes anyag a földbe és a levegőbe, veszélyeztetve ezzel Petőfi bánya lőrinci és sejp lakóinak egészségét. A Mi Hazánk politikusa elmondta, feljelentést tettek az ügyben. A hatósági megállapítás alapján körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe, de az ő becsléseik szerint ennél legalább egy nagyságrenddel nagyobb mennyiségű veszélyes anyagról lehet szó. Vádat emelt 6 ember ellen a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség egy állami tulajdonú cég által 2014-ben nyújtott több mint 8 millió eurós kölcsön ügyében, amely több mint 2,5 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott. Az ügyészség szerint a társaság igazgatósága vagyonkezelési kötelezettségét megszegve hagyta jóvá a hitelt, noha a döntést kellő előkészítés, hitelképességi vizsgálat és megfelelő biztosítékok nélkül hozták meg. A kölcsönt egy többségi állami tulajdonban lévő romániai vállalat kapta naperőmű beruházás finanszírozására, ám a projekt nem valósult meg, a cég pedig később felszámolás alá került. A vád szerint a szerződés előkészítésére és jóváhagyására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori főigazgatója adott utasítást. Rizs és Liszt közé rejtett több millió forintot érő régi érméket találtak a pénzügyőrök egy Bulgáriából Angliába tartó kis teherautóban, amelyet az M1-es autópályán ellenőriztek, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel. A közlemény szerint a raktér ellenőrzésekor Rizs és Liszt közé egy barna buborékos boríték volt rejtve, a borítékban 35 ötösével csomagolt érme volt, s mivel felmerült a gyanú, hogy az előkerült tárgyak védett műkincsek lehetnek, ezért a hivatal azonnal felvett a kapcsolatot a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium munkatársaival. Az előzetes szakértői vélemény szerint a tárgyak valószínűleg numizmatikai emlékek, ezek kulturális javaknak minősülnek, az értékük akár több millió forint is lehet. Az ilyen tárgyak kiviteléhez hivatalos engedély szükséges, ezt a sofőr és utitársa nem tudta bemutatni. Elérhető a szélerőmű kapacitások létesítésére, bővítésére irányuló piaci elképzeléseket felmérő online kérdőív, amelynek kitöltésével az érintettek július 8-áig ismertethetik tervezett projektjeik részleteit a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal. A kérdőív kitér a beruházások olyan paramétereire is, mint az elhelyezkedés, a beépített teljesítmény, valamint felméri a szükséges engedélyek, szerződések, hatástanulmányok, pozícionálási tervek és szélerős mérések előkészítettségét. A piaci szereplőknek több mint 2 hét áll rendelkezésükre, hogy tervezett projektjeik részleteit megosszák a hivatallal. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
2: Műsorajánló.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
3: szombaton 5-től a Hobby Rádióban. UK
4: Fever Show. Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után

0: Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
4: Kuplung, ez nagyon kemény lesz.

0: Névnapköszöntő.
1: Június 23-án a Zoltán nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A török-magyar eredetű név a szultán méltóság névből ered, jelentése fejedelem és uralkodó. Ez a név okos, gyors, elemző elmével ajándékozza meg, de nagy önértékelési problémákkal és önbizalomhiánnyal, valamint félreértésekből adódó magánnyal is járhat. Becézése: Zoltánka, Zoli, Zolika, Zolcsi, Zotya, Zolti, Zoltika, Zolka, Zolkó, Zozó. Jeles viselői a névnek: Berecki Zoltán színész, Gangsta Zoli énekes, rapper,

0: Gera Zoltán labdarúgó, Maksa Zoltán humorista, Zelk Zoltán író, valamint ön, kedves Zoltán.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Ja man, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánymene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regi zenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.
4: Igen, igen, kedves hallgatók, önök a Ladánymene 27 regionális híradóját hallják egy időben valamennyi rádiódon. Hosszú, rövid és ott rövid, illetve mikrohullámú frekvenciákon egyaránt.

Igen, igen, mert így van ez kérem, a fogságban tartott delfinekkel is. Sípszóra egyszerre ugranak ki a vízből, és szaltoznak, ha kell a néző örömére, de szabadon kedvükre csacsoknak, és kedvükre ugrálnak saját síkelükre, saját ütemükre.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 23-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1500-zal kezdünk, június 23-a a Szent Iváni tűzgyújtás napja. Június 24-e előestéje volt a szertartásos tűzgyújtás legfontosabb időpontja, hogy a gonosz szellemeket, sárkányokat előzzék. Folytassuk a 17. század elejével, 1606. június 23-án a Bocskai István vezette szabadságharcot lezárta a bécsi béke megkötése, amelyben a Habsburgok biztosították Erdély önállóságát, a protestáns vallás szabadságát és véget vetettek a felségsértési pereknek. Folytassuk a 19. századdal, 1874. június 23-án Budapesten megindult a fogaskerekű vasút a Városmajortól a Schwab-hegyig. A 2,8 km hosszú vasút abban az időben a harmadik ilyen jellegű tömegközlekedési eszköz volt a világon. A vonalat 1890-ben hosszabbították meg a Széchenyi-hegyig, az azóta már 3,7 km hosszú vasútat 1929-ben villamosították. 1973. augusztusában vonalát teljes egészében felújították. Folytassuk a 20. századdal, és most már maradjunk is itt. 1935. június 23-án született Kárpáti György, 168-szoros válogatott vízilabdázó. 5 évet lépünk előre, 1940. június 23-án született Wilma Randolph, amerikai atléta, a fekete gazella. Futóként az első nő volt, aki 3 aranyérmet nyert az 1960-as római olimpián. 30 évet ugrunk, 1970. június 23-án meghalt Fekete István, József Attila díjas író, a Tüskevár szerzője. Aztán folytassuk 1987-tel, június 23-a, olimpiai nap. 1894. június 23-án Pierre de Coubertin báró kezdeményezésére Párizsban összeült a kongresszus az olimpiai játékok felújítására, amelyen elhatározták az olimpiai eszme újjáélesztését. Ennek emlékére 1987 óta ünnepeljük az olimpiai napot. Aztán szépen haladjunk a 20. század vége felé, 1995. június 23-án meghalt dr. Jonas Edward Salk, a paralízis elleni vakcina kidolgozója. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvár Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet a Filippiekhez írt levél második részéből.
1: Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Aki, mikor Istenek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: 2026. június 23-a kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből 7. fejezet 6. verstől 12. vers és 14. vers. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva szét ne tépjenek titeket is. Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Ez ugyanis a törvény és a proféták tanítása. A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Elmélkedés. Jézus tanítása ezen a napon három egymástól látszólag különálló kijelentést tartalmaz. Az első: ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak. A második: amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. A harmadik pedig: széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba visz, szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz. A három kijelentést belső logika kapcsolja össze. A szent dolgok és a gyöngyök az evangélium igazságát jelentik, a hit kincsét. Jézus arra tanít, hogy ne adjuk ezeket meggondolatlanul azoknak, akik csak megvetik vagy eltapossák. Ez nem kirekesztést jelent, hanem bölcs megkülönböztetést. Ne feledjük, a hit ajándék, amit csak azt tud befogadni, aki nyitott rá. Nem minden pillanat alkalmas a tanúságtételre, olykor időt kell kérni, türelmesen kell figyelni, ki kell várni, hogy mikor lehet a Szentlélek csendes munkájához csatlakozni. Ez a megkülönböztetés azonban nem válhat közönnyé. A következő mondat a szeretet aranyszabálya. Amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Ez már nem a viszonzás logikája, hanem a kegyelemé. A keskeny út képes segít megérteni, hogy a krisztusi élet sosem a könnyebb út. Az evangélium mindig szűk kapun át vezet. Az önmegtagadáson, a szolgálaton, a kitartáson keresztül. A széles út nem igényel döntést, elég, ha sodródunk. A keskeny út viszont minden lépésnél hív, válaszd ma is a jót, a jézusi utat, még ha kevesen is járnak rajta. Uram Jézus Krisztus, add, hogy ne szórjam szét hitbeli kincseimet meggondolatlanul, hanem bölcs szeretettel hirdessem az evangéliumot. Add, hogy tanúságtételem során nyitott szíveket találjak, és ne zárjak ki senkit a magam ítélete alapján Isten országából. Add, hogy amit szeretnék másoktól megkapni, a megértést, a figyelmet, a jóságot, azt előbb én gyakoroljam embertársaim felé. Segíts, hogy ne a könnyű utat válasszam, hanem a hozzád vezető keskeny ösvényt, akkor is, ha nehéz, ha egyedül érzem magam rajta, mert hiszem, hogy veled biztosan célba érek. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió.
4: Fogalkozni, menjetek ki a pusztába!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a Biblia első 5 könyve nem 10, hanem összesen 613 parancsolatot tartalmaz? Valószínűleg soha senki nem került közel ahhoz, hogy megfelelje mindegyiknek, noha Jézus kimondta, ha valaki az egyiket megszegi, az olyan, mintha az összeset megszegte volna.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

Ideal Chad. Ideal Chad. Ideal Chad.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Kamu reklám.
2: Az alvástól megéhezem. Az evéstől elálmosodom. Az élet így szép.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
8: Rendkívüli támogatásokat fizetne a Tisza kormány az országot pusztító hőség miatt. Karácsony kitakarítja az alvállalkozói maffiát Budapestről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendkívüli visszanemtérítendő támogatást kaphatnak a hőség miatt azok a kukorica termelők, akiknél az aszály miatt a várható hozamcsökkenés meghaladta a 30%-ot, derül ki az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium rendelet tervezetéből. A kormány az uniós mezőgazdasági válság alapból összesen legfeljebb 3,8 milliárd forintnyi forrást vonna be a károk enyhítésére. A támogatást elektronikusan lehetne igényelni a Magyar Államkincstár felületén, a kifizetés legkésőbb szeptember 30-áig megtörténhet. Az egy hektára jutó összeg attól függ, hogy a rendelkezésre álló keretet végül hány jogosult gazda között kell szétosztani. Budapestről már kitakarították a maffiaként működő alvállalkozói hálózatokat, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester a több politikust érintő korrupciós ügyben tett vallomásokra reagálva azt közölte, a budapesti közművek létrehozása után szigorították az ellenőrzéseket és kiszorították az alvállalkozókat a zöld területek fenntartásából. Elmondása szerint 140 új munkatársat vettek fel, és több mint 300 millió forintért szereztek be saját gépeket a feladatok ellátására. Karácsony Gergely hozzátette, hogy több büntető feljelentést és polgári pert is indítottak korábbi vállalkozókkal szemben. Július 12-ig lehet jelentkezni a második alkalommal megrendezett Artis Youth Mentor programra, amelybe a pályájuk elején járó vagy már tapasztalt és további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzőket, szövegírókat és producereket várnak. A tavalyi programba közel 400 pályázat érkezett, amelyből összesen 18 fiatal dalszerző kapott mentori segítséget. A mentorálás során közös dalok, új projektek és a program lezárulta után is folytatódó szakmai kapcsolatok születtek. A program a kiválasztott mentoráltak számára téri mentes. Sikeresen lezárult a Kerecsen Solymok 2026 évi gyűrűzési és jeladózási szezonja. Az idei időszakban 5 fészekben összesen 17 fiatal madár kapott műholdas nyomkövetőt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakembereitől, közölte a Természetvédelmi Egyesület az MTI-vel. A fokozottan védett ragadozó madarak február elején kezdik meg a területfoglalást Magyarországon. A szakemberek ettől az időszaktól végzik a faj intenzív monitorozását. A Kerecsen Solymok fiókák gyűrűzés és biometriai adatainak felvételére minden évben május és június közepe között a madarak fejlettségéhez igazodva kerül sor. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északias szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
7: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
0: Reklám.
9: Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
10: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
9: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
10: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
11: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
9: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
7: Hirdessen a Hobby Rádióval!
12: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
7: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
12: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
7: Vagy telefonon 30 913 80 80.
0: Reklámot hallottak.
13: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
7: Csak itt a Hobby Rádióban!

0: Dód Árpád hajnali szerenád. Virrad, szürkül a város renyhe piszka, de túl az enyhe tiszta messzeségben új rajzlapját kifeszíti az égen a hajnal a nagy impressionista. Ezüst ónnal szeszélyes felhőt rajzol, és álmodozva pingál enyhe kéket, s ragyogva tűzi az isteni képet az űrbe a hold nagy rajzszög aranyból. A sötétség, az éji rút csuha lebomlik a fák törzsén nesztelen, s borzong a jó hüvösben mesztelen az erdő, az örök buja csuda. Most, mielőtt pompás testét kitárja mindenkinek, nyújtózik hallgatag, s várja, hogy a vén dús kéjenc a nap aranyfésűt tűzzön nagy zöld hajába. De itt, a szűk utcák közé bezárva, a szürke hajnal szennyes és sivár. Nagy sárga szirmát elhullatta már a lenge gázláng, az éj bús virága. Itt-ott mered csak, s furcsán, betegen lobog a kétes és nehéz homályba egy-két borús fa, mint fakózöld fákja, amely vakon leng a sikettereken. Annuska, alszol. Bús utcák során a bús hajnalban járok egyedül, s hogy vigasztaljon halkan hegedül fantáziám a magános cigány, erdőkkel, éggel, ajkad mosolyával hangfogózza dalát, míg ballagok. Jó volna most megállni ablakod alatt egy édes fájó szerenáddal. A szívem adnám oda hegedűnek, a szívem, melyből bú és vágy zokok. Lopjon szívedbe enyhe bánatot és kósza vágyat, mely árván röpülget, hogy szűz álmodban, halkan, édesen, nem is sejtve, hogy könny az, amit ejtesz, álmodban, mit reggelre elfelejtesz. Sírasd el az én züllött életem.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

Jó estét, gyerekek! Ma este Katica pettyegető Felíciáról mesélek nektek. Szerteföldön számtalanféle várkastély és palota létezik. Van csiszolt kövekből épített, csipkés ablakú, karcsú, csúcsos tornyaival egekbe nyúló, krokodiloktól fortyogó vizesárokkal kerített, vaskos bástyákkal védett, aranykupolás és ezüst fedelű. Gróf Parola Pergető Zakariás is büszke tulajdonosa egy réges-rég épült, gyönyörű palotának, mégsem lakott benne még egy napig sem. Az ő palotájában ugyanis időtlen idők óta dolgozik a világ legaprólékosabb piktora, Katica pettyegető Felícián. Az üres palota tágas termeinek, zegzugos folyosóinak falait festi Katica pettyegető. Suhanó ecsetvonásokkal, lélegző színekkel, olyan varázslatosra, amilyet még sosem láthattak a könnyező szemű emberek. Katica pettyegető Felícián világhírű arcképfestő volt valaha. Aprócska képeket pingált, szép és csúnya arcokról megrendelésre. Olyan kicsinke képecskéket festett, melyeket bárki könnyedén viselhetett a nyakában, finom láncra fűzve. Picurka festményein mégis ott volt minden, ami az ábrázolt személyről ecsettel elmesélhető. És még annál is több. Mert nem csak minden hajszál, ráncocska és szeplő volt látható Katica pettyegető képein, hanem a lefestett teremtmény egész élete. Ajkán minden egyes sóhaj, szemében az összes könny és kacagás, a homloka mögött rejlő gondolatok és a szívében bujkáló titokzatos érzések. Mindenki, aki legőszintébb valóságában akarta látni és örökké csodálni a számára legkedvesebb arcot, csakis Katica pettyegető Felíciántól rendelt festményt. És bár a mestermű elkészítése akár egy esztendeig is tarthatott, az eredmény sosem okozott csalódást. Nem csoda hát, hogy miután gróf Parola Pergető Zakariás megpillantotta könnyszírom Izabellát, a megye legeslegszebb várkisasszonyát, nyomban felfogadta Katica pettyegetőt, hogy a mágikus piktor megalkossa a tüneményes szépségű várkisasszony arcképét. Katica pettyegető Felícián 13 hónapig munkálkodott művén, ám amint a gróf végre kezébe vette könyvszírom Izabella elkészült arcmását, a lélegzete is elakadt döbbent ámulatában. A tévedhetetlen mozdulatokkal ejtett hajszálvékony vonalak, porszemnyi pontok híven tükrözték könyvszírom Izabella szelíd vonásait, jövőjének és múltjának tiszta színeit, borús árnyalatait olyan bűbájosan, hogy gróf Parola Pergető Zakariás gyógyíthatatlanul beleszeretett a csodaszép várkisasszonyba. Hamarosan összeházasodtak. Pazar mennyegzőjükön pedig nem is lehetett más a nagyra becsült díszvendég, mint Katica pettyegető Felícián. Gróf Parola Pergető válogatott mesterekkel hatalmas palotát építtetett, melynek falait minden időt kiálló, robosztus kövekből emelték, tekintélyt sugárzó éles szögleteit, előkelő lágy kanyarulatait gondosan tervezték, és a bő cicomával sem fukarkodtak. Csak hogy gróf Parola Pergető Zakariás még ennél is különbet, sőt a világ valamennyi palotájánál különbet akart. Elhatározta, életre szóló megbízást ad Katica pettyegető Felíciánnak. Fesse ki a palota szobáit, termeit, folyosóit, suhanó ecsetvonásokkal, lélegző színekkel olyan varázslatosra,
amilyet még sosem láthattak a könnyező szemű emberek. Katica pettyegető elvállalta a feladatot. Magára zárta a palota súlyos ólomkapuját, és nekilátott, hogy hosszadalmasan babrálva meleg színűre mázolja a rideg falakat. Eleinte kacskaringós, csipkés mintákat, cikcakkos cirádákat festett a hűvös falakra, majd tarkabarka fali szőnyeget, komoly, időtlen ingaórát, hízelegve ölelő karos székeket, aranysávos bársonyheverőt, karmos lábú kristályasztalkát, az asztallába mellé viccesen vigyorgó vadászkutyát, de úgy érezte, ez mind-mind nem elég. Kell még játékos öreg hintaszék, illatos üvegcsékkel teli tükrös pipereasztal, díszesen faragott ében fakönyves polc, sejmes paplanok alatt szuszogva süppedő puha ágy, az ágyon lustán nyújtózó, kuszaszőrű macska. Ám de hiába festette meg mindezt, elégedetlensége sosem hagyta nyugodni. Így hát Katica pettyegető csak festett, megállás nélkül sok-sok szobabútort, csecsebecsét és mi egymást, apró, pepecselő ecsetvonásokkal pingálva, minden egyébről megfeledkezve. Egy reggel úgy érezte, a palota vastag ólomüveg ablakain keresztül nem süt be elég melegen a nap. Ezért festett egy másik ablakot, szikrázó napsütéssel. A napsütésbe harsány zöld réteket, a rét mentén vidáman robogó gőzmozdonyt, ahogy pöfögve fut távoli vidékek felé. Ha már ablakot festek, gondolta magában Katica pettyegető Felícián, miért ne festhetnék ajtókat is? Azzal elkezdett szélesre tárt, szárnyas ajtókat festeni. Az ajtókon túl más és más meleg szobákat, csillogó termeket, hosszú folyosókat, olyan valósághűen, hogy akár be is léphetett rajtuk, és mehetett tovább a szobákon, termeken, folyosókon keresztül újabb és újabb ajtókat festve a végtelenségig. Ma már Katica pettyegető Felícián sem tudja, a számtalan ajtó közül melyik a valódi, és melyik az, melyet saját kezűleg festett a palota hideg falára. Katica pettyegető örökre eltévedt. Nem is keresi a kijáratot. Csak megy egyik ajtótól a másikig, miközben piszmogva pingál, bíbelődik, hogy egyszer gróf parola pergető Zakariás és könyvszirom Izabella páratlan palotába költözhessen.

0: Szuslág János már egy jó ideje van előzetesben, és azóta sem történt semmi. Én még tavasszal viccelődtem azzal, hogy majd meghívják egy show műsorba, és azt mondják neki, hogy hát János foglaljon helyet, és azt mondják, köszönöm szépen, idáig ültem. Hülye vicc volt, mert azóta sem történt vele semmi. Bellus István egy még rosszabb víziót fest elénk Szuslág János előzetes letartóztatásában 2040-ben. Látogatják meg őt. Hülye vicc, mert addig se fog történni vele semmi. Bellus István jelenetében, melynek címe előzetes 2040, Szuslág Jánost Lengyel Tamás, az ügyvédet pedig Ince József alakítja.
1: Üdvözlöm, Széchenyi bácsi, meghoztam a Szuslág kártyáját. Ja nem, fordítva. Üdvözlöm, Szuslág bácsi, meghoztam a Széchenyi kártyáját.
2: Hát magam egy kicsoda! És miért mosolyog ennyire?
1: Én vagyok az új jogi képviselője.
2: És hol van a régi ügyvédem? Mármint a 17.
1: Beváltotta az ígéretét. Elindult a vatikáni csillagszületiken. Azt mondta, ha maga még 2040-ben is előzetesben lesz, jelölteti magát pápának.
2: Engem? Hát nem rossz. Hát ami azt illeti, bizony nem ma volt 2007.
1: Nyugi! Most már hamarosan letelik ez a fránya előzetes. De sajnos azzal a kis adminisztrációs hibával senki sem számolt odafent.
2: 4 hónap helyett 400 hónap. Egy kicsit több, mint adminisztrációs hiba, nem gondolja?
1: Nagyon nehezen viselte az elmúlt 33 évet.
2: Az elején még idegesített a dolog, de aztán minden évben megnyertem a Mr. Shit versenyt, és a kapott nyereményt megforgattam az árutőzsdén, így ma már van 18 000 doboz cigim, 14 000 filter teám, 150 darab vízforralom, és 2 mázsa Tibi csokim. A Stadler unoka fogja teríteni Európában, ha egyszer kiviszem innen ezt a sok szart.
1: Ez mind szép, de hallani ám egyéb érdekességeket is odakint.
2: Nem nagy dolgok ezek, higgy el. EU-s pénzből átalakítottuk a börtönkonditermét csúszdaparkkal. A Léder program keretében pedig intéztem egy kisebb összeget, amiből bevezették a cellámba a melegvizet és a Hustler csatornát.
1: Valami alapítványpénzt is említett a kollega.
2: Ja, igen. A Szegedi Csillagban működő balkezes madárgyűrűző alapítványnak intéztem 35 milliót Brüsszelből.
1: De mire kellett nekik ennyi pénz?
2: Mire? Hát ezek aranygyűrűt húztak minden fecskére.
1: Tényleg, Szuslág bácsi, az a szép fekete Armani öltönyem megvan még, amit 2009-ben láttam magán a tévében?
2: Melyikre gondol, fiam? Nekem akkor 14 ilyen öltönyöm volt. Nem tudom miért, de mindenki másnak hurkát küldtek csomagban, nekem meg Armani öltönyt. 33 év alatt annyi öltönyt kaptam, hogy a börtön egyik szárnyát átalakították nekem gardróbba.
1: Szerintem ebben a csomagban is lesz egy, amit Újhelyi Pista bácsi küldött be velem. Megtarthatom?
2: Persze, hogy ne, tartsa meg nyugodtan. Amúgy jól van a Pista.
1: Korengedménnyel nyugdíjazták a BKV-tól még 2009-ben. Pedig nem is ott dolgozott. Ma a szépkorúak Forma 1-es versenyét szervezi Smuk Andor bácsival Mátra házán az idegszanatóriumban.
2: Én már itt bent azt nem tudom, hogy kint mi történik. Most éppen ki kormányoz?
1: Kérem szépen, 2038-ban az MDMP nyerte meg a választásokat.
2: MDMP, az meg micsoda?
1: Magyarországi Dicsak More Párt. A kisebbi Gáspár lány lett a miniszterelnök.
2: De már nem keni magát össze mindenféle szarral, ugye?
1: Nem, dehogy. Kinőtte ő is, mint mi mindannyian. Na de most már hamarosan Cuslák bácsi is otthon lesz, hiszen várja a ház, az autó, a bankszámla. Úgy, ahogy annak idején meg volt beszélve. Egyet áruljon már csak el. Ezt a Széchenyi kártyát minek hozatta be velem?
2: Minek? Hogy legyen mivel kinyitnom a cellaajtót, ha véletlenül mégsem érne véget ez a fránya előzetes.
3: Rádió. Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
5: Hobbi Rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Döntött a védett üzemanyagár kivezetéséről a parlament, a vendéglátás várja a legtöbb diák munkást. Az olasz kormány engedélyezte a munkaidő csökkentését a meleg miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A parlament 130 igen szavazattal elfogadta az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetéséről szóló törvénymódosítást, amelyet a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokoltak. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad a miniszternek, hogy a piaci viszonyok aránytalan megváltozása esetén újra hatósági árat állapítson meg. Az iráni-amerikai béke megállapodás nyomán az olajárak 3 hónapos mélypontra süllyedtek, a forint pedig közel 5 éve nem látott szintre erősödött, így a piaci és a védett árak közötti különbség gyakorlatilag eltűnt. A kivezetés hatása ezért a jelenlegi környezetben jóval mérsékeltebb a magyar autósok számára, mint az elmúlt hónapokban bármikor lett volna. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diák munkát. Az év első felében a hirdetések csaknem 20%-a ehhez a területhez kapcsolódott. A második legnagyobb kategória az adminisztráció és dokumentumkezelés volt 13%-os arányjal. A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök. A hirdetésekben feltüntetett átlagos diák munkaórabér bruttó 2180 forint, ami 4,6%-os növekedés a tavalyi adatokhoz képest. Ez megegyezik a nettó keresettel a 25 év alattiaknak járó személyi jövedelemadó kedvezmény miatt. Nem jogerősen pénzbüntetésre ítélte a miskolci törvényszék azt a 2 orvost és 1 hozzátartozót, akik egy tért protézis műtéthez kapcsolódó vesztegetési ügyben voltak érintettek. A bíróság szerint a műtét mielőbbi elvégzése érdekében a beteg lánya 2022-ben pénzt adott át a kórház vezetői feladatait ellátó orvosnak és a beavatkozást végző osztályvezető főorvosnak, majd később további összeget juttatott el az operáló orvoshoz. Az ítélet szerint az osztályvezető főorvos összesen 300 000, míg a másik orvos 200 000 forint jogtalan előnyt fogadott el, ezért velük szemben vagyonelkobzást is elrendeltek. A pénzt átadó nőt 2 millió forint pénzbüntetéssel sújtották, édesanyját és a közvetítőként közreműködő taxisofőrt pedig 1 évre próbára bocsátották. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Az északkeleti Venetóban például 00:30 és délután 4 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a kőbányákban, a mezőgazdaságban és a kertészetekben. Szerdán már egészen minimális esély lesz futó záporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.

Mosolyog a nap, nincs felhő, csak a sugarak. Köröttünk nevet a világ, a zöld mező.

0: Európában a 8. századtól ismerünk ilyen simító eszközöket. Ezek korabeli változatban nem hasonlítottak a mai vasalóhoz. Kődarab, fadarab, üvegdarab volt olyan kialakításban, hogy az egyik oldala sima volt, a másik oldalon pedig a kéz számára valamiféle olyan felület volt, amivel azt a darabot mozgatni lehetett.
1: Egy vaslap, amelyre egy fogantyút rögzítettek, és amelyet a kályhára helyezve melegítettek. Néha bizony a gondos háziasszony keze megégett, így más módszert kellett keresni.
0: A vasalóknál betétet alkalmaztak. Ezek a betétek, ezek az esetek többségében öntött vagy kovácsolt vasbetétek voltak. Ez a betét nem csak vas volt, hanem sok esetben tégla is. A vasalást még a 19. században is téglázásnak nevezték.
1: A cél az volt, hogy magában a vasalóban fejlesztenek ki hőt. Ekkor jöttek a szenes vasalók, azonban az égéstermék, azaz a szénmonoxid kiáramlása sok balesetet okozott.
0: Ez a pici kis kémény, ezt úgy hívták, hogy kamin, magát a vasalót kaminos vasalónak nevezték. Ezzel próbálták az égés termékek áramlását egy meghatározott irányba terelni.
1: A vasalók fejlesztése párhuzamosan haladt az újabb és újabb energiahordozók megjelenésével. A folyékony üzemanyagok, a spiritus, a benzin, a kerozin elterjedésével ezekkel kezdtek kísérletezni. A spiritus került ki győztesen.
0: Egy ilyen spiritus vasaló több részből állt, alapvetően állt egy tartályból, amibe a spiritus beletöltötték. A tartályból egy kanóc vezetett egy csövön keresztül abba az égőfejbe, amibe végül is aztán a lángot meggyújtották.
1: Az elektromosság felfedezése és 19. század végi elterjedése a vasalókat is utolérte. Kevesen tudják, de az elektromos árammal működtetett vasaló magyar szabadalom.
0: Cipernoszi Károly volt 1890-ben, aki az első elektromos vasaló szabadalmat bejelentette, és arra meg is kapta a szabadalmat. Érdekes dolog, persze nem egyedi, hogy a történetírók nem őt említik a vasaló, az elektromos vasaló feltalálójaként, hanem egy amerikait, egy Carpenter nevű urat, aki csak 2 évre rá találta föl ugyanezt a dolgot.
1: A ruhák simításához 3 dologra van szükség. Hőre, forró és nehéz felületre, valamint nedvességre, azaz gőzre.
0: Az 1930-as, 40-es években megoldották először a háztartási vasalók hőmérséklet szabályozását, akkor már képesek voltak arra is, hogy a vasalót föltöltsék vízzel, és magában a vasalóban az elektromossággal állítsák elő a gőzt.
1: Az elmúlt fél évszázad a tulajdonságok tökéletesítésével telt. Elektromos áram hevítette fűtőszálak melegítik a talp belső fémrészét, valamint a vizet 100 fokra, hogy az gőzzé váljon. Nemrég egy jelentős szerkezeti újítás következett. A gőz és a talp melegítése külön vezérelhetővé vált. A következő lépés a digitális kijelzésű lehet, amelynek fejlesztései még folynak. De az igazán nagy forradalmi áttörés a sokak által áhított önjáró vasaló lenne.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Média 1. A Média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Egészségedre!
4: Egészségedre!
5: Egészségedre!
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

Játék ez, vagy valami más? Választhatok. Egyre közelebb az időn keresztül hozzád. Ne bánts, ha mindez így kívánom.

ne legyen túl nehéz az út, amint te lépsz, mert visszavárlak. Arra kérlek, ne legyen túl nehéz nekem. El soha nem érlek, ha ketté osztod életem.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Át kell szervezni a műtéteket a rossz klíma miatt az onkológiai intézetben. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról. Pénteken nem nyitnak ki a független kis benzinkutak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Átmenetileg módosítani kellett az Országos Onkológiai Intézet műtéti rendjét, a hármas épület műtői, légtechnikái és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt, közölt az intézet hétfő este a Facebook oldalán. Azt írták, a műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan a szakmai infekciókontroll és betegbiztonsági előírások által megkövetelt hőmérsékleti és páratartalmi feltételek. Ezért a hármas épület műtőiben a tervezett műtéti tevékenységet átmenetileg felfüggesztették, a műtői kapacitást pedig átszervezték. Az érintett betegeket az intézet munkatársai közvetlenül keresik meg az esetleges módosításokkal és az új műtéti időpontokkal kapcsolatban. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután hétfő este a kormány közzétett az erről szóló törvényjavaslatát. A tájékoztató szerint az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, a vagyonmentés és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása, valamint a szükséges eljárási intézkedések biztosítása. A tervezettel kapcsolatos véleményeket június 30-ig várják, ennek összefoglalója július 5-éig készül el. Az Amnesty International Magyarország szerint Solyog Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából, de csak tisztességes eljárás után. A kormány által választott megoldás nincs rendben, közölt a jogvédő szervezet hétfőn az MT-vel. Mint írták, az alaptörvénymódosítás figyelmen kívül hagyja, hogy a köztársasági elnököt is megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog, elmozdítása pedig csak megfelelő törvényi garanciák mellett lehetséges. Az Amnesty International szerint erre a hatályos szabályok alapján az úgynevezett megfosztási eljárás szolgál, amelynek megindítására álláspontjuk szerint Solyog Tamás okot adott. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. A Független Benzinkutak Szövetsége amiatt is tiltakozik, hogy a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. Rámutattak, hogy a Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kormány által meghosszabbított védett árhatósági árrendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető kis és középvállalkozások március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére a Fidesz kormány támogatási programot hozott létre, amit a jogutó Tisza kormány most nem akar végrehajtani. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést, a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Stereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi második adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával valósul meg. Ahogy ez lenni szokott, a mai adásban is fogyatékossággal élő embereket érintő, illetve róluk szóló témákkal foglalkozunk. Többek között arról, hogy a cukorbetegség okozta vakság többségében kezelhető. A cukorbetegség okozta látásomlás és vakság 90%-a kezelhető, ha időben szemorvoshoz kerül a beteg, mondta Nagy Zoltán Zsolt, a Szemmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatója. Az Összefogás a látás megőrzéséért című konferencián Budapesten. Nagy Zoltán Zsolt hangsúlyozta, Magyarországon évente közel 1000-en veszítik el látásukat cukorbetegség miatt. Ezen felül további 20-30 ezer embernek van kezelendő diabéteses makulaödémája. Megfelelő szűréssel, egészségtudatos hozzáállással sok minden megelőzhető lenne, hangsúlyozta, megjegyezte. A betegeknek, a hozzátartozóiknak és az intézményeknek közösen kell fellépniük a helyzet javítása érdekében. Az igazgató rámutatott arra, hogy kevés nyilvános diskurzus folyik a látás értékéről, pedig a látásromlás komoly károkat okoz az ember életében. Beszűkíti az emberi kapcsolatokat, a munka és reakciós lehetőségeket. Hosszú távon társadalmi elszigeteltséghez, depresszióhoz vezethet. Ha egy aktív dolgozó elveszíti a látását, drámai következményekkel jár, harmadával csökken a munkaképessége, csökken a keresete, segítségre, gondozásra szorul, a látásvesztés megnehezíti a testmozgást is, ami újabb betegségekhez vezethet, sorolta Nagy Zoltán Zsolt. Az igazgató kitért arra is, hogy nemzetgazdasági szempontból nézve Magyarországon a látásromlás miatti termelékenység csökkenés mértéke a közvetlen egészségügyi kiadásoknak több mint ötszöröse. A cukorbetegekre költendő forrás évente mintegy 45 milliárd forint, aminek az ötszöröse óriási összeg, jegyezte meg. Nagy Zoltán Zsolt közölte, a szakpolitikának döntéseket kellene hoznia ezen a területen. Többlet finanszírozásra, országos diabétesz szűrő programra, telemediciális hálózat szervezésére van szükség, meg kell teremteni a szervezeti és műszeres infrastruktúrát a szűrésekhez és terápiákhoz. Az időben megkezdett célzott terápia segít a látás megőrzésében és az életminőség fenntartásában, fogalmazott. Csutak Adrien, a Pécsi Tudományegyetem szemészeti klinikájának igazgatója, a Magyar Szemorvos Társaság elnöke elmondta, összesen 43 millió vakember él a világon. Szavai szerint az egyik fő betegségcsoport, ami vaksághoz vezethet, a diabétesz, ami egyre többeket, világszerte már 530 millió embert érint. A cukorbetegség globális probléma. A WHO, azaz az Egészségügyi Világszervezet már világjárványá nyilvánította, olyan jelentős mértékben nő az érintettek száma, ismertette. Hesic Ágnes házi orvos, diabetológus és hematológus szakorvos a Magyar Diabétesz Társaság családorvosi munkacsoportjának alelnöke. Azt emelte ki, hogy bár mindenki fél a látás elvesztésétől, a diabéteszeseket mégis nagyon nehéz rávenni arra, hogy szűrővizsgálatra eljussanak. Sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani arra, hogy rákérdezzünk a pácienseknél a tünetekre az alapellátásban, állapította meg. A rendezvényen bemutatták az Összefogás a látás megőrzéséért című szakmai kiadványt, ami az időskori és a diabéteses látásromlással kapcsolatban fogalmaz meg helyzetértékelést és szakmai ajánlásokat, adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, a következő percekben a rövid zeneszünetet követően majd arról szólunk, hogy 20 éves a debreceni rehabilitációs tanszék. Tartsanak velem, várom vissza önöket néhány perc múlva. Önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi második adását hallják.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok. Önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi második adását hallják. Nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba, melyben most arról lesz szó, hogy 20 éves a debreceni rehabilitációs tanszék. A Debreceni Egyetem általános orvostudományi karának orvosi rehabilitációs és fizikális medicina tanszéke 2006-ban jött létre. A tanszék az elmúlt 20 évben a régió rehabilitációs oktatásának, kutatásának és betegellátásának meghatározó központjává vált. Az évforduló alkalmából rendezett ünnepségen a szakemberek a tanszék fejlődését, eredményeit és a rehabilitáció jövőjét is értékelték. Az idén 20 éves orvosi rehabilitáció és fizikális medicina tanszék legfontosabb feladata a kelet-magyarországi régió szakorvos képzésének, továbbá a graduális egyetemi oktatásnak megszervezése, kialakítása és bevezetése. Továbbá Debrecen és a régiónk fekvő és járó beteg rehabilitációjának ellátása. Mátyus László professzor, az általános orvostudományi kar dékánja szerint a tanszék létrejötte meghatározó szakmai előrelépést jelentett az orvosképzés és a betegellátás területén, tudósít a Rehab Portál. A modern gyógyítás nem érhet véget a sikeres beavatkozással, hiszen a beteg teljes felépüléséhez, társadalmi visszailleszkedéséhez, illetve a munkaképessége helyreállításához elengedhetetlen a magas színvonalú rehabilitáció. Ennek a szemléletnek az átadása az orvosképzés valamennyi területén alapvető jelentőségű, összhangban a nemzetközi egészségügyi trendekkel. Úttörő kezdeményezésnek számított a tanszék 20 évvel ezelőtti megalakulása. A kezdeti lelkes szakmai közösségből mára egy felkészült, elismert szakembergárda formálódott, amely jelentős szerepet tölt be a rehabilitáció hazai fejlődésében, hangsúlyozta a kari vezető a tanszék megalapításának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A tanszék munkatársai aktívan részt vesznek a graduális képzésben, többek között az általános orvostudományi karon a rehabilitációs medicina szakterület magyar és angol nyelvű oktatásában. Ezen kívül a gyógytornász, a logopédus és a komplex rehabilitációs MSC képzésben. A posztgraduális szakorvos képzésben irányításuk mellett az elmúlt 10 évben 5-en szereztek rehabilitációs medicina szakvizsgát, jelenleg 5-en vesznek részt a képzésben. A tanszék tudományos tevékenységének fókuszában a post-stroke betegek alsó és felső végtagi funkcióinak javítását célzó innovatív módszerek állnak, de kiemelt figyelmet fordítanak például az obezitás, az agy és a traumás sérültek, a dializáltak, a vesetranszplantáltak és a krónikus vesebetegek rehabilitációjában is. A tanszéken az elmúlt években 3-an szereztek PhD fokozatot. A sikeres transzplantáció, illetve rehabilitáció alapvető feltétele, hogy a tanszék, az oktatás, a tudományos tevékenység és a továbbképzés területén végzett tevékenysége eredményei is aktívan hozzájáruljanak a szakmai fejlődéshez. A kutatások célja a rehabilitációs eljárások továbbfejlesztése, hatékonyságuk növelése, valamint új lehetőségek feltárása a betegek eredményesebb ellátása érdekében. A tanszék és a hozzá kapcsolódó klinikai közösség által végzett tudományos munka így nem csak reprezentálja a szakterület szakmai törekvéseit, hanem aktívan kutatja és formálja annak jövőbeli fejlődési irányait is, mondta a hírek.unideb.hu-nak Jenei Zoltán, az orvosi rehabilitáció és fizikális medicina tanszék tanszékvezető egyetemi docense. A klinika a régió legnagyobb kapacitású rehabilitációs intézménye fejlett technológiájú eszközparkkal, innovatív terápiás lehetőségekkel segíti a betegek felépülését. Az intézmény a még magasabb színvonalú ellátás érdekében hozta létre a közösen a rehabilitációért alapítványt. A cégek és magánszemélyek felajánlásait többek között további fejlesztésekre, eszközbeszerzésekre fordítják, amelyek javítják a betegek életminőségét, támogatják a gyógyulásukat. Adja hírül a Rehab portál. A következő témánk pedig a megértéshez való jog, az inkluzív társadalom alapja lesz az Esélyegyenlőségi magazin júniusi második adásának harmadik részében. Egy rövid zeneszünetet követően várom vissza Önöket. Ruzsa Viktor vagyok, további kellemes rádiózást kívánok, és tartsanak velem!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin júniusi második adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. A megértéshez való jog az inkluzív társadalom alapja. Lezárult a MOME Open Inclusive Design képzése, amelyben az E4ACE a könnyen érthető kommunikáció jelentőségét mutatta be a résztvevőknek. Adja hírül a Rehab portál. Az információhoz való hozzáférés az önálló élet és a társadalmi részvétel egyik alapfeltétele. Ha valaki nem érti a rá vonatkozó tájékoztatást, szabályokat vagy szolgáltatásokat, akkor nehezebben tud döntéseket hozni saját életéről, és könnyebben kerülhet kiszolgáltatott helyzetbe. Ezt a szemléletet állította középpontba a MOME Open Inclusive Design képzése, amelynek záró eseményére júniusban került sor. Az E4ACE záró eseményéről szóló beszámoló, valamint a MOM Open Inclusive Design képzésének nyilvánosan elérhető ismertetője következik most. Az inkluzív tervezés a gyakorlatban. A MOME Open 13 alkalmas képzése az inkluzív tervezés, a részvételi design és a fogyatékosságtudomány szemléletére épült. A programban tervezők, digitális fejlesztők, valamint a szociális, egészségügyi és kulturális területek szakemberei vettek részt, akik a képzés során fogyatékossággal élő tapasztalati szakértőkkel és civil szervezetekkel dolgoztak együtt. A kurzus egyik alapgondolata az volt, hogy az akadálymentesség nem pusztán technikai vagy jogszabályi kérdés. Az inkluzív tervezés azt jelenti, hogy már a fejlesztési folyamat elején figyelembe vesszük a különböző emberek eltérő szükségleteit, tapasztalatait és szempontjait. A résztvevők valós projekteken keresztül ismerkedhetnek meg azokkal a módszerekkel, amelyek segítségével a szolgáltatások, digitális felületek és közösségi terek minél több ember számára válhatnak használhatóvá. A képzés során kiemelt szerepet kapott a semmit rólunk nélkülünk elv gyakorlati alkalmazása is, vagyis az a megközelítés, amely szerint a fogyatékossággal élő emberek nem csupán a fejlesztések célcsoportjai, hanem azok aktív alakítói is. A könnyen érthető kommunikáció a befogadás eszköze. A program részeként az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, röviden az E4ACE workshopot tartott a könnyen érthető kommunikációról. A szervezet évek óta dolgozik azon, hogy egyre több közérdekű információ legyen hozzáférhető azok számára is, akiknek a hagyományos szövegek megértése nehézséget jelent. A könnyen érthető kommunikáció sokak számára elsősorban az értelmi fogyatékossággal élő emberekhez kapcsolódik, jelentősége azonban ennél jóval szélesebb. Az érthetően megfogalmazott információ segíti az önálló döntéshozatalt, növeli a szolgáltatások hozzáférhetőségét, és csökkenti annak kockázatát, hogy valaki információhiány miatt maradjon ki a közösségi vagy társadalmi életből. A könnyen érthető kommunikáció nem az információ leegyszerűsítését jelenti, sokkal inkább arról szól, hogy a fontos tudnivalók mindenki számára hozzáférhetővé és értelmezhetővé váljanak. Ez az önrendelkezés, az egyenlő esélyű hozzáférés és az aktív társadalmi részvétel egyik alapvető feltétele. Projektek, amelyek valódi változást hozhatnak. A képzés záró eseményén a résztvevők bemutatták saját projektjeiket és azt, hogyan építették be az inkluzív szemléletet munkájukba. A bemutató jól mutatták, hogy a képzés során megismert módszerek nem maradtak meg elméleti szinten. Digitális szolgáltatásokban, az ügyfélutakban, fizikai terekben és kommunikációs megoldásokban egyaránt megjelentek. A záróesemény egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a hozzáférhetőség nem egy szűk szakmai terület feladata, hanem közös társadalmi felelősség. Az inkluzív szemlélet alkalmazása nem csak a fogyatékossággal élő emberek számára jelent előnyt, hanem mindenki számára jobb, átláthatóbb és emberközpontúbb szolgáltatásokat eredményezhet. A Rehab Portál meggyőződése szerint a hozzáférhető információ nem külön szolgáltatás és nem kedvezmény, hanem alapfeltétele annak, hogy a fogyatékossággal élő emberek önálló döntéseket hozhassanak, részt vehessenek a közösségi életben, és teljes jogú tagjai legyenek a társadalomnak. A könnyen érthető kommunikáció ezért nem csupán kommunikációs módszer, hanem az egyenlő esélyű hozzáférés egyik legfontosabb eszköze. Minden olyan kezdeményezés, amely érthetőbbé és használhatóbbá teszi a szolgáltatásokat, közelebb visz egy befogadóbb társadalomhoz. Egy olyan társadalomhoz, ahol valóban minden embernek joga van megérteni az őt érintő információkat. Adja hírül a Rehab Portál, illetve számol be erről az eseményről. Kedves hallgatóink, ez volt az Esélyegyenlőségi Magazin 2026. júniusi második adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával valósult meg. Új műsorral legközelebb, 2 hét múlva várom önöket, ugyanezen a frekvencián. Addig is, ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban, így az Apple Podcastben, illetve a Spotify abban is. Ruzsa Viktor vagyok, megköszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket, további tartalmas kultúrát, időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek. Maradjanak továbbra is az önök kedvenc rádiójával, és vigyázzanak magukra ebben a kánikulában, a napi középhőmérséklet 25 fok fölött van, így tovább érvényben marad a hőségriasztás, tehát továbbra is fokozottan ügyeljünk magunkra, egymásra, fogyasszunk legalább napi 3-3,5 liter folyadékot, lehetőleg vizet, és ne felejtsük el, hogy délelőtt 11 és délután 4 óra között a legnagyobb, legmagasabb az UV-sugárzás, ezért tartózkodjunk a napozástól, és felhevült testtel ne ugorjunk a vízbe. Igyázzunk magunkra, egymásra, töltsük kellemesen a nyarat, 2 hét múlva pedig találkozunk. Köszönöm figyelmüket, minden jót kívánok önöknek, a viszonthallásra!
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantelem esküszöm.
3: Wifi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Reklám.
5: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
6: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
5: Nem lehet, hogy vírusos?
6: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
5: Hát akkor hívd fel az Arkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
6: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
5: Majd ők megoldják.
6: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
5: Ők távolról is megoldják.
6: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
5: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
7: Hirdessen a Hobby Rádióval!
8: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
7: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
8: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
7: vagy telefonon 30 913 80 80.
9: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Ugrádban is aszbesztszennyezésre bukkantak, vádat emeltek 6 ember ellen egy állami cég 2,5 milliárd forintos kölcsöne kapcsán. Több

0: Világjáró. Ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Olyan, mint valami meseváros, ahol minden eltér a megszokott valóságtól. A házak lábát a tenger vize mossa. Régi templomok, paloták, műemlékek másutt is láthatóak, de itt minden házra kiírhatnánk műemlék. A mai Világjáró magazinban Velencébe invitálom önöket. A város 1000 évig volt a kelet kapuja, és a falai között a távoli mesevilág hangulata még ma is ott lebeg. Az ősi falakból áradó hangulat, a színek és a foltok játéka, a valószerűtlen környezet hatása alatt a szűk sikátor és a zöldes víz, kanyargó csatornák dísztelen házai is romantikus mezt töltenek. A várost sokszor illetik az Adria királynője, a vízvárosa és a fényvárosa jelzőkkel. Velence létrejötte mind a természet, mind az ember munkájának köszönhető, ám a környezeti feltételeket a természeti tényezők alakították ki. A lagunák és szigeteik a legutóbbi égkorszak hatalmas folyamáradatainak és a tenger munkájának állandó összecsapásából származnak. A lagúnák városában még a közlekedés is élmény. Akár busszal, autóval vagy vonattal érkezünk ebbe a csodavilágba. A város szélén ezeket el kell felejtsük, hiszen vagy gyalog vesszük nyakunkba Velencét, vagy a vízi közlekedést választjuk. Fekete gondolával, vízibusszal vagy taxival, vagyis motorcsónakkal utazhatunk végig a széles főútvonalon, a főcsatornán, a Canal Grandén, ahonnan szinte páholyból nézhetjük a rózsaszínű, mézsárga, ezüst, szürke vagy vörös mesepalotákat. Velence jellegzetessége a magas vízállás, így vannak időszakok, amikor nem csak a csatornákon csónakázhatunk. Évente több alkalommal is előfordulhat november és április között, hogy árönti el a város mélyebben fekvő részeit. Csak egyetlen esztendőben, 1996-ban több mint 100 alkalommal öntött el a 80 cm-es vagy ennél is magasabb víz, például a Szent Márk teret. Velence megmentése évszázadokkal ezelőtt is fontos kérdést jelentett a városlakók számára. Nem csupán magát a központot, a történelmi centrumot próbálták védeni, hanem a teljes lagunarendszer megmentését célozták meg. Az úgynevezett Muradzi 2 évszázadon át védte Velencét a tengertől. A víz alatti falrendszer 1782-ben 15 kilométer hosszan épült meg, és megbízható hullámtörőként működött, majdnem 200 esztendőn át. 1966. november 4-én azonban a rendszer felmondta a szolgálatot, és ekkor óriási áradás lepte el a várost. A történelmi központ csaknem 1,5 méter magasságig került víz alá. Velence folyamatosan süllyed, ám ezt olyan sokat hangoztatják, hogy a legtöbb turista nem is kételkedik a híresztelés valóságában. A város az elmúlt évszázadok során valóban sokat süllyedt, ám mára ennek mértéke csökkent, és Velence évente mindössze 0,5 millimétert süllyed. Mindez kevéssé vigasztalja a város lakóit, hiszen telente így is egyre gyakoribbak a súlyos kárt okozó árvizek. Ha a szél belekap a dagályba, a tengervíz végig söpör az egész városon, és elárasztja a tereket, utcákat, sőt az épületeket is. Amikor megszólalnak a veszélyre figyelmeztető szirének, a velenceiek hanyat homlok rohannak otthonaikba, hogy mentsék a menthetőt, miközben a hatóság megemelt járópallók lerakásával igyekszik biztosítani, hogy az élet ilyenkor se álljon le teljesen. A probléma megoldásáról folyamatosan vitáznak, de természetesen tettek már lépéseket Velence megmentése érdekében. A 2003-ban az olasz kormány által elfogadott Múzes program keretében egy gátrendszert terveznek létrehozni, amely szükség esetén elzárja az ár útját. A 3 milliárd eurós költségvetésű program azonban a környezetvédők szerint felborítaná a laguna élővilágát. Mások viszont épp azt kifogásolják, hogy az 1980-as években kidolgozott program már nem elegendő ahhoz, hogy lépést tartson a globális felmelegedés folytán bekövetkező vízszintemelkedés mértékével, így a város jövője kérdéses. Minden esetre a lagunák városát állandóan elöntő magas vízzel szemben emelt mozgó zsiliprendszer a tervek szerint 2014-re elkészül. Nem sokára folytatjuk kalandozásunkat Velencében, de most egy sokkal távolabbi tájra invitálom önöket. A Világjáró magazin hallgatói közt egy egyhetes, két fő részére szóló egyiptomi nyaralást fogunk kisorsolni. Ehhez csak lájkolniuk kell az egyiptomtitkai.hu oldalt.
2: hobbirádió.hu
3: A rádiót!

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: A teljesen valószínűtlen helyre, sekély tengervíz fölé, cölöpökre épült város, Velence páratlan gazdagságáról, számos palota és templom, valamint a bennük őrzött felbecsülhetetlen műalkotások tanúskodnak. Vegyük most sorra Velence legszebb látnivalóit. Velence központja a Szent Márk tér, amelynek, ahogy Petrarka írta, nincs párja a földön. A világ legszebb terének is nevezett hely, sok történelmi esemény színtere volt, és ma is a város életének centruma. A Szent Márk téren áll az impozáns Szent Márk székesegyház, amelyet eredetileg a 9. században építettek, méltó nyughelyül a város új védőszentje Szent Márk evangélista holttestének, amelyet két velencei kalmár csempészett ki Alexandriából. A templom belső legérdekesebb látnivalója a gazdagon díszített aranyoltár. A Szent Márk székesegyház bejáratával szemben magasodik a 98,6 méter magas harangtorony, Velence jelképeinek egyike. Az eredetileg 9. századi torony jelenlegi formáját 1514-ben nyerte el, 1902-ben összedőlt, de a 16. századi tervek szerint újjáépítették. A közel 99 méter magas harangtoronyból szinte az egész város jól látható. A Szent Márk tér folytatása a tenger felé nyitott Piazeta, a tér egyik oldalán a Libréria épülete foglal helyet, vele szemben a híres Dúzsa palota fala terpeszkedik. A 14-15. Századi palota homlokzatát rózsaszín veronai márvány borítja, és gótikus árkádsor díszíti. A Velencei Köztársaság vezetőit, a dúzsékat a palota belső udvarában álló óriások lépcsőjének tetején koronázták meg. A palota zárt függő folyosója a sóhajok hídja, amely a palotát és a börtönt köti össze, ezen vezették át a rabokat a kihallgatásra. Az 1600-ban épített legendás hídon a rabok hát nem túl jókedvűen keltek át, miért sóhajtottak. Nevét is innen kapta, itt hangzott el a halálra ítéltek utolsó sóhaja. A sóhajok hídja elnevezést egyébként Lord Byron terjesztett el világszerte. A hídhoz fűződő sok rémtörténet többek közt a költőnek és Victor Hugónak köszönhető. A sóhajok hídjához nem csak borús legenda kötődik, hanem az örök szerelem lehetőségének hiedelme is. Ehhez a szerelmes párnak gondolában ülve a híd alá kell síklania, és pontban napnyugtakor csúkot váltania. Velence szigeteit több mint 400 híd köti össze, de így is mindegyik sziget külön közösséget alkot, saját védőszentje, temploma, központi tere, palotája és nemesi családja van. A városon keresztül húzódó 3 km hosszúságú, átlagosan 4-5 méter mély Canal Grande, S alakot leírva köti össze a pályaudvart és a Szent Márk teret. A Canal Grande-t vízibusszal, vagyis vaporettóval érdemes bejárni. Partjai mentén több mint 100 palota sorakozik. Velence 4 legnagyobb, a Canal Grande csatorna felett átívelő hídja közül a leghíresebb a Rialto. A 16. századi híd a város legforgalmasabb pontja. Antonio de Ponte alkotása, és a 19. századig ez jelentette az egyetlen állandó összeköttetést a csatornán. Az 1591-ben készült kőhíd már több mint 400 éve rendíthetetlenül állt, és időközben Velence egyik jelképévé vált.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Ha nem csak egy napot töltenek Velencében, érdemes felkeresni a közeli lagúnák szigeteit. Lido a legnagyobb, hosszan elnyúló sziget a város partja előtt. Nevét a világon számos fürdőhely átvette. A 19. század elején Európa divatos üdülőhelyeként ismerték, és manapság is lehet itt fürdeni. Murano másfél kilométerre terül el Velencétől, maga is öt apró sziget összeépüléséből keletkezett. 1292 óta a velencei üveggyártás központja. Különösen a 16. században élte virágkorát a tevékenységnek köszönhetően, de az itt készült üvegtárgyak manapság is világhírűek. Míg Murano az üvegről, Burano a csipkéről híres. Az apró halászfalucska hajdan a velencei csipkegyártás központjaként működött, iskoláiban ma is tanítják a csipkeverés technikáját. Velence környékén kirándulásokat is tehetünk, felkereshetjük például Pádovát, de hajókázhatunk a Brenta folyón, a közeli hegyekben pedig gyógyfürdőtúrát tehetünk. No de most vissza Velencébe, amelyről nincs ember, akinek ne jutna eszébe az úszólemijú és a gondolázás. Mielőtt a hidakat megépítették, a gondola nélkülözhetetlen közlekedési és szállítási eszköz volt. Ma már csak kizárólag a turisták használják. Semmilyen más módon nem lehet annyira ráérezni Velence lényegére, hangulatára, mint egy gondolában kényelmesen hátradőlve ringatúzva a vizen. Régen a gondolások sok titkot, legendát, történetet tudtak. Ismerték a palotákat, csatornákat és azokat a titkos helyeket, amelyeket csak gondolával lehetett megközelíteni. A hagyomány napjainkban is él. A gondolások hihetetlen történeteket mesélnek az épületekről, a hajdan vagy most itt élő családokról. Velencében 12 gondolaállomás található, a legnagyobb a Szent Márk téren, de az Akadémia híd lábánál, a Rialtó hídnál és a vasútállomásnál is beülhetünk egy-egy gondolába. Ma már akár az interneten is le lehet foglalni előre az utakat. Maga a gondola egyébként hihetetlenül kényelmes és biztonságos jármű, de nem olcsó. Napközben 40 percnyi gondolázás, maximum 6 fő részére, 80 euró, ez nagyjából 23 ezer forint, minden további 20 perc 40 euróba kerül. Éjjel még többet kell fizetnünk, 50 percnyi gondolázás 100 euróba kerül, és minden további 25 perc 50 euró. Hamarosan folytatjuk velencei kalandozásunkat, méghozzá a karnevál idején látogatunk majd a csodás városba, most azonban Afrikába, Afrika északi részére, Egyiptomba invitálom önöket, hiszen a Világjáró magazin hallgatói között egy két fő részére szóló egyhetes egyiptomi nyaralást sorsolunk ki. Ha szeretnének játszani és nyerni, lájkolják az egyiptomtitkai.hu internetes oldalt.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Február elején Velence teljesen más arcát mutatja, mint a verőfényes nyári hónapokban. Az Adria kékes, ólomszürke vize csendes nyugalommal mossa a kövezett rakpartokat, múlókat és a párás lagunák csendbe burkolóznak. A máskor nyüzsgő utcák, ha nem is néptelenek, de nyoma sincs a nyüzsgő tömegnek. Ám a városban sétáló elszánt turista számára nem csak a műemlékek, látnivalók szolgálnak meglepetéssel. Váratlanul különös fekete köpenyt vagy épp mesébe illő díszes öltözéket és állarcot viselő figurákkal, párokkal találkozhat, akik a legnagyobb természetességgel vegyülnek el a többi járókelő között. Mindez azt jelzi, kezdetét vette Európa talán legnevezetesebb télbúcsúztató ünnepe, a velencei karnevál. A magyar turisták közül sokan a karnevál idején keresik fel Velencét, a világszerte ismert ősi hagyományokra épülő eseményt, amely hanvazó szerda előtt két héttel kezdődik, és egy nappal hanvazó szerda előtt ér véget. Dante azt írja, az egészhez a tengeren úszó furcsa meseváros márványkövei és palotái adják a díszletet. Ilyenkor a város apraja nagyja csónakra, bárkára, tutajokra száll, és egész nap, illetve éjszaka ott tartózkodik. Mindenki a vízen ebédel és vacsorázik, állandó zene szó mellett. A szórakozás minden formája előfordul ilyenkor. A hajnalt is a vízen kell tölteni, mert a legenda szerint, aki az Adria vízével vetett magára keresztet, az egész évre mentesült a betegségektől. Annó Dél-Európában a farsang az év egyik legnagyobb ünnepe volt. Olyan kivételes időszak, amikor viszonylag büntetlenül nyíltan is ki lehetett mondani dolgokat. Rendszerint a városközpontban szabad ég alatt rendezték, Velencében a Szent Márk téren. Hatalmas színjátékhoz volt hasonló, ahol az utcák alkották a színteret, a városlakók voltak a színészek és egyben a nézők is. A közönség az erkélyekről nézhette az eseményeket. Nem volt éles határ a színészek és a nézők között. A bámészkodó hölgyek például az erkélyekről tojással dobálhatták meg a felvonulókat, az állarcosoknak pedig gyakran megengedték, hogy magánházakba büntetlenül berontsanak. A húshagyó csütörtöki ünnepségek eredetileg parádés felvonulással kezdődtek, amelyet virágkoszorúba öltöztetett ökrök vezettek. Amikor a felvonuló tömeg elérte a Szent Márk teret, az ökröket a dúzse szeme láttára egy széles pengélyű kard egyetlen csapásával lefejezték. A velencei karnevál sok részletet megőrzött a múltból, a dúzse és vendégei az erkélyről üdvözlik a népet, de az ökröket már nem fejezik le. Megszólalnak a harsonák, és az ég hirtelen tele lesz menekülő színekkel, léggömbök százai repülnek ugyanis a magasba, mintha Velence is szállni készülne. Húshagyó kedd a karnevál utolsó napja és egyben csúcspontja is. Ilyenkor búcsúznak el a karnevál hercegétől, és ahogy az első napon mindent odaadnak neki, ekkor mindent elvesznek tőle. Hogy előzzék a tél rossz szellemét, és hogy valójában véget érjen a mulatozás, szimbolikusan megölik a karnevált. A karnevál hercege élt, evett, ivott, tobzódott, kiszórakozta magát kellőképpen, és ekkor stílusosan búcsút vesznek tőle. Elkísérik utolsó útjára és megsiratják. Az állarcosok kendőkkel törölgetik szemüket, hogy kifejezzék szomorúságukat. Még bíróság elé is cipelik rákennek minden rosszat, ami a városban történt, kiszabják rá a büntetést, majd a nép elkíséri a mágiához. Itt az élő alak helyett cserél egy felöltöztetett szalmabábúval, amit aztán tűzre vetnek. Az egész karneváli hangulat egyébként hihetetlenül csodás és különleges, nem mindennapi látvány, úgyhogy nem véletlen az, hogy a magyarok nagy része a velencei karnevál idején keresik fel a várost. Én bízom benne, hogy egyszer önök is eljutnak erre a csodálatos helyre. Ennyi volt a mai Világjáró magazin, tartsanak velem legközelebb is. Magyarosi Marianna vagyok, fedezzük fel együtt a világot.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.

0: Destiny. Köszönöm.
1: Világjáró. Azon kedvenc turisztikai magazin műsora.
2: Hölgyek, urak, minden tequila fan, van egy nagyon-nagyon rossz hírünk. Lassacskán indul a repülőgépünk hazafelé, úgyhogy az utolsó kupicát is le kéne hajtani, az utolsó tortillát, az utolsó csilit, az utolsó babszemet is le kell nyelnünk, hiszen beszállás van, indulunk hazafelé, egy hét múlva azonban újra útnak indulunk, viszont most már nem teszünk meg olyan nagy távolságokat, sőt, hogy hova fogunk utazni, milyen berkeken, milyen határokon belül, azt már is mondja drága Huanitánk, aki egyébként Móni.
3: Köszönöm szépen. Én egyébként nem szeretnék szappanopera hős lenni, ezt azért gyorsan rögzítsük, valamint...
2: Nem szeretsz ilyen mély érzelmeket táplálni 48 részen keresztül egy elérhetetlen férfi iránt, aki egyébként, mint kiderül, az apát testvérének, nagyanyjának a fia?
3: Nem. Nem, tehát nem 48, 148 részen keresztül sem, tehát ez egy hosszan zajló történet. Nem, ellentétben az a jó hírünk, hogy Magyarországra fogjuk önöket kalauzolni, így az éteren keresztül bejárjuk a turisztikai régiókat, és megnézzük azt, hogy miért érdemes itthon pénztárcánkhoz és kedvünkhöz mérten elmenni, pihenni meghatározott helyekre, hiszen valljuk meg őszintén, ez a bizonyos ország forrásokban, illetve fürdőhelyekben gazdag, nagyon jó italokat is vannak, ugyebár ős igazság, hogy amiből gyümölcslevet készítenek, abból ugye szomi?
2: Abból pálinkát is lehet, bár mondjuk ugye tartja ez a kis vicc, hogy amikor az újdonsült egyetemista először hazamegy, hogy az anyukája megkérdezi, hogy levágott egy tyúkot, mit főzzünk belőle? Pálinkát!
3: Így van, úgyhogy ilyen és mélyebbnél mélyebb bölcsességekkel fogjuk önöket várni, de természetesen itt a délalföldi régióban nem csak pálinka főzésről fogunk beszámolni, hanem arról is, hogy hol lehet igazán jól kikapcsolódni.
2: Szóval, hogy mit tartogat számunkra itthon Bács-Kiskun, Csongrád és Békésmegye, ezzel jövünk majd egy hét múlva a Világjáróban. Igazából lehet, hogy át kéne neveznünk Magyar Járóra egy pár hétig a műsorunkat.
3: Jó, szóval magyar járók leszünk, de természetesen a szeszesen esztelen világ magyar járó Szomer Gábor László Vazul jövő héten is itt lesz.
2: Hasonlóképp Nacsa Móni is mindenképpen tartogat meglepetéseket az önök számára, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk, maradunk itthon, viszont önök pedig tartsanak velünk. Hét nap múlva találkozunk, addig pedig utazzanak sokat, hiszen azért tudják utazni bárhova, bármennyiért, de hát azért mindenki jó, viszont hallásra.
3: Viszont hallásra.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Rendkívüli támogatásokat fizetne a Tisza kormány az országot pusztító hőség miatt. Karácsony kitakarítja az alvállalkozói maffiát Budapestről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendkívüli visszanemtérítendő támogatást kaphatnak a hőség miatt azok a kukorica termelők, akiknél az aszály miatt a várható hozamcsökkenés meghaladta a 30%-ot, derül ki az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium rendelet tervezetéből. A kormány az uniós mezőgazdasági válság alapból összesen legfeljebb 3,8 milliárd forintnyi forrást vonna be a károk enyhítésére. A támogatást elektronikusan lehetne igényelni a Magyar Állam Kincstár felületén, a kifizetés legkésőbb szeptember 30-áig megtörténhet. Az egy hektára jutó összeg attól függ, hogy a rendelkezésre álló keretet végül hány jogosult gazda között kell szétosztani. Budapestről már kitakarították a maffiaként működő alvállalkozói hálózatokat, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester a több politikust érintő korrupciós ügyben tett vallomásokra reagálva azt közölte, a budapesti közművek létrehozása után szigorították az ellenőrzéseket és kiszorították az alvállalkozókat a zöld területek fenntartásából. Szerint 140 új munkatársat vettek fel, és több mint 300 millió forintért szereztek be saját gépeket a feladatok ellátására. Karácsony Gergely hozzátette, hogy több büntető feljelentést és polgári pert is indítottak korábbi vállalkozókkal szemben. Július 12-ig lehet jelentkezni a második alkalommal megrendezett Artis Youth Mentor programra, amelybe a pályájuk elején járó vagy már tapasztalt és további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzőket, szövegírókat és producereket várnak. A tavalyi programba közel 400 pályázat érkezett, amelyből összesen 18 fiatal dalszerző kapott mentori segítséget. A mentorálás során közös dalok, új projektek és a program lezárulta után is folytatódó szakmai kapcsolatok születtek. A program a kiválasztott mentoráltak számára térítették. Sikeresen lezárult a Kerecsen Solymok 2026 évi gyűrűzési és jeladózási szezonja. Az idei időszakban 5 fészekben összesen 17 fiatal madár kapott műholdas nyomkövetőt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakembereitől, közölte a Természetvédelmi Egyesület az MTI-vel. A fokozottan védett ragadozó madarak február elején kezdik meg a területfoglalást Magyarországon. A szakemberek ettől az időszaktól végzik a faj intenzív monitorozását. A Kerecsen Solymok fiókák gyűrűzési és biometriai adatainak felvételére minden évben május és június közepe között a madarak fejlettségéhez igazodva kerül sor. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északias szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
4: Sok szeretettel köszöntjük az itt megjelenteket, valamint a VGK hivatalos YouTube csatornájának nézőit és a Hobby Rádió hallgatóit a Vizuális Kultúra Mindenkié projekt záró rendezvényén. Én Bönde Katalin vagyok, a mai esemény műsorvezetője és moderátora. A VGK talán legszínesebb, legváltozatosabb kihívása volt az elmúlt években, az audionarráció népszerűsítése és elérhetővé tétele a látássérültek körében. A Vizuális Kultúra Mindenkié programban az AKU Egyesülettel közösen immáron harmadik éve szervezünk akadálymentes színházi előadásokat, narrációs klubfoglalkozásokat, és jelentetjük meg online felületeinken különleges képzőművészeti alkotások, festmények, középületek narrációját és fotóit. Célunk az volt, hogy minél több látássérültnek tudjunk olyan felejthetetlen élményt adni a narráció segítségével, amely színházi előadások vagy filmek minőségi élvezetét jelenti, és segít elképzelni egy-egy képzőművészeti alkotás valóságképét, valóságábrázolását. Tágabb értelemben célunk volt, hogy népszerűsítsük és megismertessük a narrációt. A program az NSZI és az EMMI támogatásával valósult meg. De a kihívásból hogy lett valóság? Hogyan lehetett egy ilyen sikeres együttműködést kialakítani a partnerek között? A projekt ötlettől a megvalósításig a részleteket elmondja Fodor Ágnes, a VGK elnöke.
5: Hát a VGK nagyon szereti a kihívásokat, így röviden ennyit mondanék felvezetőként. Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Köszönöm, hogy ilyen sokan figyelnek ránk, és hallgatják a projektzáró eseményünket. A kihívás, hogy mit is értettünk ez alatt, és miért került bele ilyen nagy hangsúllyal a Vizuális Kultúra Mindenki című programunkban, az azért történt, hiszen ez a programunk már most harmadik alkalommal ismétlődik, harmadik alkalommal folytattuk és bonyolítottuk. Amikor mi ezt elkezdtük, akkor még maga a narráció iránti igény és a narráció népszerűsítése is egy nagyon nagy kihívás volt. Önmagában egyébként egy ilyen nagyszabású projektet évről évre megújítani, lebonyolítani is nagy kihívás. De mivel a mi célunk az volt, hogy a látássérültek körében az igényt felkeltsük arra, hogy egyre többen igényeljék a narrációt, egyre többen kérjék, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a narráció révén, tárlatvezetés révén ők is részesüljenek abból a rengeteg-rengeteg vizuális élményből, amelyet a társadalom látótagjai élvezhetnek. A munkánkat megelőzte egy rendkívül nagyszabású közösségi építő munka 2012-től. Ez a Közösség Lámpásai mentori hálózat, amelyet bizonyára nagyon-nagyon sokan ismernek, személyesen a kollégáimat is, tehát ezzel is együtt tudtuk építeni ezt a programot. A közösségépítő kollégáimnak ez egy nagyon-nagyon nagy élmény, nagyon fontos cél, hogy minden létező programot úgy tegyenek elérhetővé a látássérült kollégák számára, hogy az narrációval kísért, narrációval támogatott. Úgyhogy az mellett, hogy egy nagyon-nagyon sikeres program, egy nagyon jó együttműködéseken alapuló kezdeményezése volt az egyesületünknek, és hát ez a program eredményességének a kulcsa, hogy tudtunk egymásra építkezni, tudtunk népszerűsíteni, együtt épült az elmúlt években az egyesület valamennyi tevékenységével és sikerével. Én nagyon-nagyon köszönöm az elmúlt egy évben azt a rengeteg munkát, amit a VGK közel 20 munkatársa tette be a programban, hiszen más-más csoportok, látássérült és látó kollégák dolgoztak azért, hogy itt hétről hétre, napról napra narrációval támogatott képek, fotók jelenjenek meg. Én nagyon köszönöm a közösségi civil szervezőknek, hogy ha szükséges volt, teljesen új utakat kerestek és kezdtek azért el, hogy narrációval, tárlatvezetéssel kísért programon részt vehessenek a látássérültek, és nagyon köszönöm minden együttműködő partnerünknek, elsősorban az AKU Egyesületnek, hiszen mi évek óta együtt dolgozunk, együttműködünk, és mindenkinek, aki ebben valamilyen módon részt vett. A mai záró online eseményünk valamennyi részéhez, pillanatához én nagyon jó szórakozást kívánok, nagyon sok izgalmas dologgal készültünk, úgyhogy mindenkinek örömteli perceket kívánok ehhez.
4: Köszönjük, Ági! Fogadják sok szeretettel Mészáros Ágnest, az Egyesület alelnökét, aki a projekt megvalósításáról mond néhány szót.
6: Szeretettel köszöntöm én is a megjelenteket, és a rádió, és számítógép előtt a YouTube csatornánkat, nézőket. Igen, jelenleg is 12 kerületben végeznek a közösségi civil szervezőink közösségépítő munkát. Nagyon, így ahogy említette Ági is, 3 éve folyamatosan sikeresen pályáztunk, és ez a meglévő feladatok mellé mindig egy nagy kihívást jelentett, hogy ezt a pályázatot

0: kerületi szervezőnek van saját Facebook oldala, és itt oldottuk meg ezeket az élő bejelentkezéseket, mely mostanáig is visszatekinthető. Ezen kívül még ebben a projektben Narrágy színházi előadást tudtunk lebonyolítani, illetve arra támadt igény, hogy inkább szabad térben szervezzünk programokat. Így került sor a Szentendrei Skanzen meglátogatására, ahol nagyon-nagyon sok saját élményen keresztül tapasztalásokat szerezve a tagok, nagyon megelégedetten tértek haza, és nagyon köszönjük a Skanzen munkatársainak, hogy ennyire segítőkészek és lelkiismeretesen vezették csoportjainkat. És nem utolsó sorban volt még 4 nap, amit az állatkertbe szerveztünk, zoopedagógus segítségével egy finom ebéd után interaktív foglalkozásokon vehettek részt a kollégáim. Én is meg szeretném köszönni nekik a rugalmasságukat, a jelenlétüket, a kreativitásukat, hogy hogyan tudtunk alkalmazkodni a mindig új helyzethez. És mivel már azt most tudjuk, hogy a jövő évben is tudjuk folytatni ezt a programot, én arra buzdítanám akár őket, akár a tagjainkat, hogy osszák meg velünk ötleteiket, hogy milyen programokra lenne igény, milyen festményeket vagy épületeket szeretnének narrálva hallgatni, és mi ezt be fogjuk építeni a megvalósításba. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Köszönjük, Ági! Az izgalmas és tartalmas beszámoló után tekintsünk meg együtt egy részletet az egyik online klubból.

0: Plusz váratlan kihívás elé állította a művészeti tevékenységgel foglalkozó szervezeteket. Milyen mérleggel zárta az Akkó Egyesület ezt az évet? És ebben mi volt a te szereped?
1: 2020 mindannyiunk számára egy nagyon különleges év volt. Az első három hónap nagyon erős munkatempóban folyó audionarrációkkal telt. Egyik előadást valósítottuk meg a másik után. De ugye márciusban bekövetkezett az a bizonyos leállás, amire senki nem számított, így mi sem. Annál is inkább nehéz volt az Egyesületünk részére ez a leállás, mert pontosan március végére terveztünk egy előadást, a Terike és Irén című előadást a Bethlen téri színházba, ami egy nagyon különleges projekt lett volna, egyedülálló eleddig az Aku és a Bethlen téri színház életében. Ugyanis azt szerveztük, hogy a budapesti nézők mellé az ezen a bizonyos előadáson vidékről is egy bérelt nagy busz segítségével felhoztuk volna a nézőket Budapestre. Ez a régió lett volna Veszprém, Székesfehérvár, Várpalota, Budaörs és Tordas.
2: Az online klubok vendége Petneházi Emőke, az Akku Egyesület munkatársa és audionarrátora volt, akit most végre élőben kérdezhetem meg arról, hogy milyen témák mentén zajlottak ezek a beszélgetések.
3: Én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Négy online klubot sikerült megtartanom ebben az időszakban. Mindegyiknek más-más volt a témája. Természetesen kikértem a témában a szervezőknek a véleményét, hogy mi az, amiről igazán szeretnének hallani, és ennek megfelelően készültem a beszélgetésekre. Nagyon meglepett egyébként először engem az, hogy az első téma én magam voltam, tehát rólam kérdeztek a kollégák és magáról az Egyesületről. A második beszélgetés, elnézést, hogyha sorrendre nem emlékszem pontosan, az biztos, hogy a filmes narráció volt. Ugyanis mindannyian tudjuk, hogy a film az egy viszonylag új terület most az Akku életében. Hát már

0: Talán nem is új, mert most már 2 éve nagyon aktívan szereplünk ebben a dologban, úgyhogy a film és a színház közötti narálás szempontjából különbségekről volt szó. Azon kívül a 3. alkalommal beszélgettünk egy nagyon különleges projektről, ez pedig, ami Szegeden valósul meg, és ajánlom mindenkinek, hogy egyébként látogasson el, azóta is mondom mindenkinek. A Móra Ferenc Múzeumban csináltak egy nagyon különleges és pontos és egyedülálló Magyarországon egy múzeumi akadálymentesítést, ahol 3 tárlatnak az akadálymentesítését oldották meg, és az ott ezt tulajdonképpen elvégző kollégám Bacsa Erikával készítettük a riportot. Egyébként azt hiszem, hogy ez folyamatosan visszahallgatható a VGK-nak a csatornáin. És a 4. alkalommal ismét a színházi narrációról volt szó, és arról, hogy az iskola, tehát a vakok szakiskolája és általános iskolája hogyan szerepel ebben a projektben. Hisz az akkor az első pillanattól fogva azt mondja, hogy a fiatalokkal kell ezt a műfajt megkedveltetni, és amikor felnőtté válnak, akkor ez folyamatos igényük lesz. Így munkát adnak nekünk, természetesen ez nagyon jó. Azon kívül remélem, hogy színesedik vele az országunk, és a kultúra valóban mindenkié.
1: Demőkével nem csak a Facebookon megtartott klubok alkalmával találkozhattunk, hanem narrálni is hallhattuk őt, mégpedig a 2021. február 20-án és 28-án a VGK hivatalos YouTube csatornáján közvetített a Luxemburg grófja című audionarrát online színházi előadás során. Emőke, hogyan zajlott a megvalósítás, és miért volt jelentős ez a kezdeményezés?
0: Ez a kezdeményezés azért volt különösen jelentős, mert talán ez volt az első olyan színházi előadás, amiben is 3. hangsávként a narrációt rávettük. Ez pedig a VGK segítségével jöhetett létre. A Pesti Művész Színház, azt gondolom, hogy ezt a nevet nagyon érdemes megjegyeznünk, mindig is nagyon aktívan adja a színházi darabjait arra, hogy ezt, hogy bemutassuk látássérülteknek, ez most is így történt. Eredetileg ugye a programban az szerepelt volna a pályázatban, hogy színházjegyeket vásárol a VGK, de ugye ez az adott körülmények között nem volt megvalósítható. Most jött az a bizonyos kihívás, amiről Ági is már említést tett, hogy na most akkor mi legyen. És akkor kitaláltuk közösen, hogy azt az összeget, amit egyébként a színházjegy vásárlására költött volna a pályázaton keresztül a VGK-e, az betesszük ebbe a bizonyos narrációs költségbe, és a színházat ezáltal segítjük abban, hogy a narráció létrejöhessen. És így sikerült megvalósítani ezt az operettet, és vettük föl először az Akó életében stúdióban, méghozzá egy profi stúdióban. Remélem, hogy megfelelő volt mindenkinek a minősége, minden esetre mind nagyon igyekeztünk. Fantasztikus volt, ahogy a VGK egyébként megszervezte a közönséget. Én most örülök, hogy ez a feladat az övé volt, és nem az enyém. Ezt bevallom őszintén, mert egyébként ez egy rendkívül nehéz feladat, és ezt most tőlem átvállalták, úgyhogy így sokkal egyszerűbb volt az életem. Az első előadást Mix Csabinak a visszajelzése alapján 47 és 54 néző közötti szám nézte meg, a második alkalmat pedig 25 és 28 fő. Hogy milyen nagy ez a szám? Ez a szám óriási, kérem szépen. Tehát itt ne próbáljuk meg elbagatellizálni ezt a számot, mert ezt nem lehet elbagatellizálni. Tudnotok kell, hogy ennél nagyobb közönség, csak nagyon-nagyon régen, amikor még a Tanú című filmet vetítettük, talán volt olyan, van közöttetek olyan, aki akkor ott volt, Győrbe vetítettük ezt, ez volt a legelső projekt, akkor 110 néző nézte meg azt a filmet a látás sérültek között. Úgyhogy ez a közel 90 fő, azért ez egy óriási szám.
1: Emőke beszámolója után nézzünk meg együtt egy részletet a darabból.

A sötét képernyőn felirat jelenik meg. Luxemburg grófja, első felvonás. 2019. május 24. Vác. Amint a függöny széthúzódik, egy műhelylakás képe tárul a néző szeme elé. A falakat bézs színű virágos tapéta fedi. Jobb oldalon egy hatalmas ablak ereszti be a fényt. A középső ablakszárny nyitva van. Az ablakból egy lány les az utcára. Egy fiatal férfi áll egy asztal mellett, kezében festőpaletta, fest.

0: világcsokor és egy papírtrombita repül be az ablakon. A lány elkapja azokat, majd a férfi mögé lép.
1: Légy ma vidám!
0: A lány a férfi ölébe penderedik.
1: Ha te nem jössz vele!
2: Akkor?
1: Akkor elcserélnek mással!
0: A lány felpattan.
2: De világosítsd fel őt, hogy nálad a jelszó csak oltár után.
1: Na, hát ilyen az én farsangom. Itt ül és sóhajtozik.
2: Hát talán ne sóhajtozzak. Talán nincs okom rá. Én, aki egy született Rubens vagyok, vagy Tizián. Sőt, Rafael. Mit ön? A három egyben.
1: Na, ezt a litániát már ismerem. Én, Armand Brissard, a zsenik zsenie, kénytelen vagyok képes levelezőlapokat festeni, tévedésből nehogy éhen halljak.
2: Én, aki egy valódi Vénuszkép tervét hordom magamban.
0: Egy készülő képre mutat.
1: Kínáljak neked modellt, ugye?
0: A lány elnyújtózik a kanapén.
1: Nem, édes fiacskám, a te Vénuszod nagyon öreg lesz, ha ér rám vár. Előbb vegyél csak szépen el. Aztán majd modellt állok neked.
2: Fúj, micsoda bizalmatlanság.
1: Ó, édes fiacskám, hát azt, hogy én milyen Vénusz volnék.
0: Kacéron a férfihoz hajol.
1: Tudhatod? Azt viszont annál jobban tudhatod, hogy ragyogó házi asszonyka vagyok. Hát jobban főzök, mint állok.
2: Én. Ezt a litániát meg már én ismerem. Mert hát, kinek köszönhetjük René és én azt a pótkávéból készült kávépótlékot, amit minden reggel kapunk? Neked? És ki az, aki elkészíti minden nap, ami felséges menünket?
0: A lány büszkén pukkedlizik.
2: Első fogás, kolompérleves. Második fogás, burgonyaragú. És harmadik, a sült. Ó, hát, sült krumpli.
1: Jó, mert a krumplis ember az egyetlen, aki még hitelez nekünk, meg Rönének. Hát, mert az egy műértő zöldséges.
2: Jó. Rönét ne keverd a krumpliba, kérlek.
1: Na igen, René. Ő méltósága Luxemburg grófja. És ki az a René? Senki. És milyen van? Semmije. És a pingálással is elég szomorúan áll.
0: A fiú legyint, a lány az arcát simogatja.
1: Milyen sokra vitte.
2: Ja,
1: hogy képes vagy hetente akár 25 frant is megkeresni nagy keservel.
0: A fiú idegesen pattan fel, és elindul a lány felé.
2: Szemmelted a szegénységünket? Te egy szép fele vagy.
0: Hátát fordítja a lánynak.
1: Jó, akkor akár el is mehetek.
0: Határozottan az ajtó felé indul.
1: Már megyek is.
3: Az AKU Egyesület nem csak színházi előadásokat narrál, hanem festményeket és fotókat is. 2020. szeptembere és 2021. szeptembere között 50 festmény és fotó narrációja készült el. Emőke, ki narrálta ezeket az alkotásokat, és mi alapján döntöttétek el, hogy mit mutattok meg a látássérülteknek?
4: Ezeket a narrációkat Somogyi Rohonci Zsófia készítette, érdemes azt hiszem az ő nevét megjegyezni. Zsófi művészettörténész és múzeumpedagógus egyben, jelenleg a doktori disszertációját írja hasonló témában. Zsófi elvégezte velünk annak idején a narrációs képzést, úgyhogy ő mind a két oldalról tökéletesen tudja biztosítani azt, amit a nézők joggal elvárhatnak a narrációtól. Hogyan is válogattuk ki ezeket az alkotásokat? Egyrészt fontos kiindulási pont volt az, hogy a művészet minden területe érintve legyen. Fontos volt azt tudnunk, hogy melyik az a múzeum, aki hozzájárul ahhoz, hogy a képe, műalkotása narrációra kerülhessen, ugyanis ezeket mind engedélyeztetni kellett. Fontos volt azt, hogy Zsófinak kinek hova van jó kapcsolata, mert hát tudjátok, végül is sok minden szól előre a dologról. És nagyon fontos volt az, hogy most már klasszikus képek, épületek is narrációra kerüljenek, mert az első körben Zsófi elsősorban a kortárs művészetekben jeleskedő művészeknek az alkotásait narrálta, és ez a látássérültek, főleg a VGK részéről igényként merült fel, hogy inkább, illetve legyenek hagyományos, akár az iskolai tananyagban is megjelenő alkotások, amiket Zsófi narrál. Én ezt különösen fontosnak tartottam, hiszen tudjátok, hogy az iskolában dolgozom, úgyhogy pontosan tudom, hogy művészettörténetből a fiatalok mit tanulnak. így aztán egy kicsit haza is dolgoztam ezzel a dologgal, hogy a kolléganőknek ne legyen annyi dolguk azzal, hogy narrálják ezeket az alkotásokat, annál is inkább, mert legtöbbször nekem kellett megoldani hirtelenjében és azonnal és prompt, és ebben nem voltam adott esetben nagyon jó. Zsófi ennél sokkal jobb, hiszen ő a művészeti hátteret is ismeri, úgyhogy így lettek kiválasztva az alkotások, remélem mindenkinek az örömére. Zsófi pedig még egy mondat, imádja Budapestet, úgyhogy Budapest épületeit rendkívül fontosnak tartja, hiszen azok soha nem lesznek tapinthatóak, viszont ezt azt gondolom, hogy mindannyiunknak tudni kell róla, hiszen ez a hazánk fővárosa.
3: Köszönjük szépen, de hallgassuk még kicsit emőkét, következzen egy az említett műalkotások narrációjából.

Bogdán Jakab, gyümölcsendélek papagájjal és fehér kakadúval. Somogyi Rohonczi Zsófia festménynarráció, részlet. A kép zajosságát maguk a madarak adják, akiket a festő úgy ábrázolt, mintha valami heves vitát folytatnának, és hangos rikácsolással képviselné minden madár a maga igazát. A kép bal oldalán kissé meggörnyedve látható, a madársereglet legnagyobb testű tagja egy vörös arapapagáj. Nagy horgas csőre fehér és fekete színekben játszik, színpompás vörös tollazatába szárnyán sárga és kék tollak vegyülnek. Óriási és félelmetes fekete karmaival a túlérés miatt szétreped gömb alakú tökön trónol. Vele szemben helyezkednek el a többiek. Már a madarak elhelyezkedéséből, tartásukból is jól kivehető, hogy itt bizony komoly vitáról van szó, ahol a hangadó a fehér kakadu, de néha belekotnyeleskedik a kis sárga madár is. A vitában ellenfelük a vörös ara. Szinte halljuk azt a fülsüketítő lármát, amit a madarak csapnak a vita során. Az egzotikus madarak körül felbojdulnak a kert őslakói is, egy széncinke köröz izgatottan a papagájok felett.

0: Hemes Renátát kérdezem arról, hogy hol jelentek meg ezek a narrációk, hogyan jutottak el az érdeklődőkhöz, és miért volt ez a vállalás hiánypótló?
1: Én is sok szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat. Első körben ezek a narrációk, ez 50 műalkotás volt. A VGK hírlevelében jelentek meg minden héten. Ha jól emlékszem, akkor a legelső az 2020. szeptember 16-án, az utolsó pedig 2021. szeptember 9-én került ki a hírlevélbe. Zsófia átküldte a két kollégának, a két hírlevél szerkesztőnek a műalkotásról készített fotókat, illetve a narrációkat. Én pedig a hírlevélből másoltam ki ezeket a VGK Facebook oldalára. Egy narráció nevezetű fotóalbumba kerültek ezekbe szépen egymás után, valamint a vgk.com-ra, vagyis az Egyesület weboldalára. Ez heti egy alkalommal jelent meg. 50 műalkotás volt, mint ahogy mondtam, narrálva, viszont több mint 100 fotó került ki, ugyanis némelyik narrációhoz nem egy, nem kettő, sőt valamelyikhez 6 kép tartozott. Tehát fantasztikus volt az, hogy Zsófia képenként narrálta le, hogy melyiken mi található és mi látszik. Ahogy Emőke is elmondta, itt mindenféle művészeti ágazat megjelent. Legyen szó festményről, szoborról, budapesti középületről, közterekről, vagy műtárgyakról. Nagyon színes volt. A Facebook oldalon magát csak a narráció fotóalbumot, azt 35-en osztották meg, a benne lévő több mint 100 fényképet is sokan látták, illetve olvasták magukat az alkotásokat, ez látszik a lájkokból is. A VGKE együttműködik a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével is, akik átvették ezeket a narrációkat, a linkeket, és feltöltötték a Jövő Kilátásai nevű weboldalukra. Ott is meg lehet ezeket tekinteni, és ezúton köszönjük szépen nekik, hogy ők is részt vettek ebben. Én köszönöm a figyelmet.
0: Köszönjük, René! Fogadják szeretettel a mai programunk utolsó audionarrát tartalmát.
2: Ligeti Miklós, Anonymous. Somogyi Rohonci Zsófia szobornarráció, részlet. A ma a Vajda Hunyadvárában álló szobor, burjánzó zöld növényzet koszorújában, márványból faragott és alapzaton álló karfás kőpadon ül. Az 1,9 méter magas bronzszobor testtartása félelmetesen életszerű. A csuklyás alak kissé berogyasztott vállakkal hátradől a padon, jobb kezét a stilizált karfára helyezi, ebben nátollat tart. Az ülő figura mellett a bal oldalon kinyitott vaskos kódex látható, lapjain a Gesta Hungarorum szövegéből vett részlet olvasható, díszes P betű iniciáléval részletgazdagon kidolgozva. A középkori szerzetesek ruházatáról megmaradt feljegyzések és festmények alapján fogalmazta meg Ligeti Miklós Anonymous öltözetét is. A földigérő szerzetesi csuha kiegészítéseként csúcsos végű csukja fedi a jegyző kissé lefelé döntött fejét. A csukját mélyen arcába húzza az alak, ezáltal arca jelentős része a szemlélő elől eltakarva marad. Csak ha egészen közel megyünk és bekukkantunk a csukja alá, láthatjuk a Ligeti által elképzelt arcot. A már idősödő férfi szemöldökét kissé ráncolja, arcát határozott vonalú orra teszi karakteressé. A csúkja nyakrésze alsó ajkát és állát elfedi.
0: A projekt során megvalósult egy integrált kirándulás Szentendrén a Néprajzi Múzeumban, amin 120 fő vett részt. Pázmán Krisztina, 18. kerületi közösségi civil szervezőt kérdezem, hogy hogyan zajlott ez az egyedülállóan jó lehetőségeket rejtő program?
3: Szeretettel köszöntök én is mindenkit a képernyők előtt, és akik hallgatnak minket. Nagy örömünkre szolgált, hogy a projekt keretében egy ilyen nagyszabású kirándulást tudtunk megszervezni, amint azt a Kata is elmondta, 120 fő részére sikerült egy felejthetetlen napot és egy élményekben is gazdag napot biztosítanunk. Külön buszokkal érkeztünk a Szentendrei Skanzenbe, ahol nagyon kedvesen fogadtak minket a Skanzen munkatársai. Kisebb csoportokra bontva múzeumpedagógusok navigálásával sikerült bejárnunk egy séta keretében a Skanzent, a házak között sétálva, és a kihelyezett tapintható táblákon is jól eltájékozódva megismerhettük a egyes tájegységek épületeit, közöttük a húzódó kis utcácskákat. Nagyon fontos része volt a programnak, hogy a sétán kívül 6 különböző helyszínen kipróbálhattuk a népi mesterségeket, és egy picit a népi életmódba, a szokásokba is betekintést nyerhettünk. Így egyik helyszínünkön például a ház körüli munkákat próbálhatták ki a résztvevők, így kukoricát morzsoltak, vajat köpültek, vagy éppen a bátrabbak akár kaszát is ragadhattak, és kaszálhattak is. Jártunk a malomban, ahol megtapinthattuk a gabonaszemeket, és végig a őrleményeket, amelyeket a malomkő őrölt nekünk, különböző finomságúakat. Majd a harmadik helyszínünkön pedig, miután megőröltük a lisztet, ezt föl is dolgoztuk, ugyanis a lisztből és egyéb hozzávalókból kenyeret dagasztottunk. Fazekas műhelyben is jártunk, ahol egy agyagdarabot változtattunk igazából egy gyönyörű kis edénykévé. Kezünkkel formáztuk meg a kis tálkákat, tányérokat, és ezeket a bátor vállalkozók és a készítőik ezek haza is vihették magukkal ezeket a tárgyakat. Következő helyszínünk az a kender feldolgozásról adott nekünk nagyon-nagyon hasznos információkat, illetve megtapinthattuk a kendert, a kenderből készült fonalat, kötelet, madzagot, és szintén aki vállalkozott rá, az akár egy kis ékszert is készíthetett magának, például egy kis karkötőt, és szintén magával vihette haza emlékül. És utolsó helyszínünkön, de nem utolsó sorban, a gyertya mártogatás mesterségét ismerhettük meg, ahol egy fonaldarabot mártogatva a gyertya alapanyagba és a vízbe kitartó 15-20 perces türelmes munka után gyönyörű szép gyertyák születtek, amiket meg is tudtunk formázni, csavartunk, mintáztunk, úgyhogy mindenki nagyon boldogan mutogatta a kis késztermékét, és nagyon boldogan vitték haza. Úgyhogy összességében ez a nap szerintem mindenkinek felejthetetlen élményt nyújtott, nagyon-nagyon sok tapintható élménnyel, és még egyszer mondom, hogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk mind a szervezőknek, mind a Skanzen munkatársaiknak, akik nagyon kedvesen, lelkiismeretesen vezettek minket végig ezeken a programokon, és természetesen, hogy a projekt keretében ez megvalósulhatott.
0: Köszönjük, Kriszti! 4 alkalommal került viszont sor interaktív sétára a Fővárosi Állat- és Növénykertben. A Lámpás Klubok szervezésében megvalósult kirándulásokról Kollárszky Boglárka 13. és 16. kerületi közösségi civil szervező számol be.
4: Nagyon szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon köszönöm, hogy részt vehettem ezen a programon. Igazából 4 alkalommal indultunk el a VGK szervezésében a Fővárosi Növény- és Állatkertbe, ahol egy interaktív sétán vehettünk részt. Megvolt egy konkrét forgatókönyve a napnak mind a 4 alkalommal. Ez a nyáron, júliusban és augusztusban zajlott le. Én a 13. és 16. kerület aktív tagjait vittem magunkkal. Amit nagyon sokan kiemeltek, hogy a fix program mellett volt lehetőség szabad programra is, tehát meg lehetett nézni mindenki, amit szeretett volna kezdésként, egy ilyen ráhangolódásként, egy kis-kis szabad program. Nyilván ott is ez úgy volt megszervezve, hogy mindenki ez volt biztosítva. Kísérő, segítő, aki nyilván ahhoz az állathoz vitte el, akit éppen szeretett volna megnézni, megsimítani, akit éppen lehetett. Majd ezt követően, ami egy nagyon-nagyon nagy értékes része volt a programnak, és amiért mi nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy egy ebéd elköltése után egy szervezett programra, egy szervezett interaktív előadásra mehettünk el. Ez az előadás a Varázshegy nevű létesítményben volt az állatkerten belül, és itt egy zoológus tartott előadást nekünk, ami igazából nem is egy hagyományos értelemben vett előadás volt, hanem egy beszélgetés, ugyanis körbeadott különböző tapintható tárgyakat, igazából állatoknak a részeit, ha így mondhatjuk, amiről egy közös gondolkodás volt, vajon mi ez a dolog, amit fogunk, vajon mi a textúrája, miből készült. Nagyon-nagyon érdekes, és nagyon-nagyon meglepő dolgokat is megtapasztalhattunk, mert olyan dolgokat is megfoghattunk, amit nem gondoltunk volna. Tehát például egy olyan nagy fogdarab, ami egy mamutnak a foga, amit hát nem gondolná egy ember. Tehát, hogy egy hatalmas darab kőnek gondolná, és nagyon-nagyon érdekes dolgokat tudtunk meg. Ami egy külön nagyon nagy élmény volt számomra, hogy én nekem úgy hozta a sors, hogy én kétszer is el tudtam menni, mivel az egyik alkalommal valaki visszamondta, ezért én még egyszer elmentem erre az előadásra, és gondoltam, hogy jó, hát akkor még egyszer végighallgatom, de egyáltalán nem így történt, mert ez a zoológus szakember annyira a közönség igényei, annyira a közönség igényeihez szabva tartotta az előadást, hogy egészen mások is előkerültek, más tárgyak, volt, aki szeretett volna valami leopárdot vagy tigrist simogatni, akkor ő elővette a leopárd bundát, amit meg lehetett érinteni, tehát egy olyan meg lehetett fogni, például volt egy királypiton, akit egy élő királypiton volt, és meg lehetett fogni, nyakba lehetett venni, fotók készültek, tehát egy hatalmas élmény volt a tagoknak, hogy olyan dolgokkal találkozhattak, amivel amúgy nem gondolom, tehát én sem merném egy hagyományos keretek között megfogni egy kígyót, itt pedig nyugodt szívvel megfoghattuk, megtapasztalhattuk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük az állatkert nagyon felkészült dolgozóinak a segítséget, mert én úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas élmény volt a tagoknak, kicsiknek, nagyoknak, mindenkinek, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a lehetőséget még egyszer.
0: Köszönjük, Bogi! Műsorunk zárásaként pedig ismét az elnökasszonynak adjuk vissza a mikrofont, aki a projekt jövőjéről és eredményeiről fog beszélni nekünk pár szót.
5: Köszönöm szépen, Kata. Nagyon jó volt így visszatekinteni, és visszahallgatni ezeket a pillanatokat. Hát a narráció alatt nekem borsódzott a hátam előke, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt ezt így órákon keresztül hallgatnám nagyon szívesen, és tényleg azt gondolom, hogy hiánypótló projektet sikerült már immár harmadjára is megvalósítani, hiszen nagyon nehezen fellelhetők a látássérültek számára ezek a tartalmak. A vgk.com és a Facebook oldalunkat mindenkinek ajánlom szívesen, hiszen ott már közel 90 ilyen narrált tartalmat talál, úgyhogy érdemes ellátogatni. De hogy biztosan folytatjuk tovább, mert ahogyan a kezdetek elején mondtam, a VGK nagyon szereti a kihívásokat, úgyhogy ez a legkedvesebb projektünk egyike, biztos, hogy folytatjuk tovább. Nagyon-nagyon sok elismerést kapunk, pozitív visszajelzést az NSZI támogatónktól is, és hát azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy ez ilyen nyertes projekt sorozattá nőtte ki magát, a vizuális kultúra mindenki. Tehát én azt tudom mondani, hogy folytatjuk, kövessenek bennünket, és még további izgalmakat, és nagyon-nagyon szép narrációt szeretnénk a jövőben is megvalósítani. Úgyhogy én köszönöm mindenkinek a figyelmét, és hát nézzék az online felületeinket.
0: Köszönjük, Ági! Kedves nézőink, kedves hallgatóink, köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket! Az Emmy és az NSZI támogatásával megvalósult a Vizuális Kultúra Mindenkié projekt zárórendezvényének végére értünk. Búcsúzik a műsorvezető és moderátor Bönde Katalin. A viszontlátásra, a viszonthallásra!

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken négytől a Hobby Rádióban.
4: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
6: a Hobby Rádióban.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.

0: Kiss.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
2: Döntött a védett üzemanyagár kivezetéséről a parlament, a vendéglátás várja a legtöbb diákmunkást. Az olasz kormány engedélyezte a munkaidő csökkentését a meleg miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A parlament 130 igen szavazattal elfogadta az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetéséről szóló törvénymódosítást, amelyet a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokoltak. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad a miniszternek, hogy a piaci viszonyok aránytalan megváltozása esetén újra hatósági árat állapítson meg. Az iráni-amerikai béke megállapodás nyomán az olajárak 3 hónapos mélypontra süllyedtek, a forint pedig közel 5 éve nem látott szintre erősödött, így a piaci és a védett árak közötti különbség gyakorlatilag eltűnt. A kivezetés hatása ezért a jelenlegi környezetben jóval mérsékeltebb a magyar autósok számára, mint az elmúlt hónapokban bármikor lett volna. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diákmunkát. Az év első felében a hirdetések csaknem 20%-a ehhez a területhez kapcsolódott. A második legnagyobb kategória az adminisztráció és dokumentumkezelés volt 13%-os arányjal. A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök. A hirdetésekben feltüntetett átlagos diák munkaórabér bruttó 2180 forint, ami 4,6%-os növekedés a tavalyi adatokhoz képest. Ez megegyezik a nettó keresettel a 25 év alattiaknak járó személyi jövedelemadó kedvezmény miatt. Nem jogerősen pénzbüntetésre ítélte a miskolci törvényszék azt a 2 orvost és 1 hozzátartozót, akik egy tért protézis műtéthez kapcsolódó vesztegetési ügyben voltak érintettek. A bíróság szerint a műtét mielőbbi elvégzése érdekében a beteg lánya 2022-ben pénzt adott át a kórház vezetői feladatait ellátó orvosnak és a beavatkozást végző osztályvezető főorvosnak, majd később további összeget juttatott el az operáló orvoshoz. Az ítélet szerint az osztályvezető főorvos összesen 300 000, míg a másik orvos 200 000 forint jogtalan előnyt fogadott el, ezért velük szemben vagyonelkobzást is elrendeltek. A pénzt átadó nőt 2 millió forint pénzbüntetéssel sújtották, édesanyját és a közvetítőként közreműködő taxisofőrt pedig 1 évre próbára bocsátották. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Az északkeleti Venetóban például 00:30 és délután 4 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a kőbányákban, a mezőgazdaságban és a kertészetekben. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést, a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt,
1: a Hobby Rádióban!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 24-én köszöntjük Iván nevű kedves hallgatóinkat. A héber eredetű férfi név János régi magyar alakváltozata, a latin Johannes, Jovanos változatából ered, jelentése irgalmaz. Lehet a név orosz eredetű is, akkor pedig Isten kegyelmesét jelenti. Becézése Ivánka, Ivi, Ivike, Ivanuska, jeles viselői a névnek, Bagi Iván, parodista, Iván Bohun, kozák vezér, Darvas Iván, színművész, 2007-ben hunyt el, Fenyő Iván, színész, Fischer Iván, karmester, Iván Zamorano, csillai labdarúgó, és ön, kedves Iván. Ezen a napon köszöntjük még bajnok, Beáta, Héra, János, Levedi, Levente és Perenna nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 24-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 500. június 24-e, Szent Iván napja, a nyári napforduló ünnepe. Ekkor folytatódnak a tűzgyújtások, a tűz körüli mulatozások, régi hagyomány a tűzugrás, és aki hétszer átugorja, azt egy évig semmilyen betegség nem fogja. A szertartásos tűzugrás hagyományának szerelem varázsló célja is van. Folytassuk a 19. század közepével. 1859. június 24-én az orosz-francia csapatok súlyos vereséget mértek az osztrákokra a véres szolferinói ütközetben. Ennek következtében harmadik Napóleon megriadva az olaszok túlságos megerősödésétől, Villafrancában megegyezik a békéről első Ferenc József osztrák császárral. Henry Dunant svájci író szemtanúja volt a szolferinói ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Az itt szerzett benyomásai indították arra,

0: ugrunk előre, 1950. június 24-én született Tolcsai László zeneszerző, előadó művész. És már megint 10 évet ugrunk, 1960. június 24-én felbontották a Balkán paktumot, mely a feleket háború esetén kölcsönös segítségnyújtásra kötelezte. A paktumot Görögország, Törökország és Jugoszlávia még 1954. augusztusában kötötte. És végül, de nem utolsó sorban, 1979. június 24-én halt meg Örkény István író. Leghíresebb műve a Macskajáték. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi rádió.

0: Üzenet az Ézsaiás könyve 9. fejezetéből.
1: Egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a Szaturnusz óriás bolygó körül 18 saját néven rendelkező holdkering? A 2000 évvégi adatok szerint még további 18 holdkering, amelyek ellenőrzése még folyik, ezek egyedi névvel történő ellátása is valószínű.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: 몬토조.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Ma egy olasz tészta különlegességet fogok önöknek készíteni, kolbrokkoló farfallét. A hozzávalók 4 személyre. Fél kiló farfalle, vagy ahogy jobban ismerik ez a nyakkendős tészta, 25 dek a brokkoli, 25 dek a csirkemell, csikokra vágva, olívaolaj, liszt, tejszín, füstölcsajt és szeletelt mandula. Az elkészítése ugye a következő. A farfalle tésztát sós, olajos vízben feltesszük főzni. A főzési időt körülbelül 15-20 perc. Én kicsit jobban meg szoktam főzni a farfalle tésztát, az olaszok kicsit keményebben szeretik, én teljesen megfőzöm a tésztát, és a brokkolit is megfőzöm sós vízben. Ezután olívaolajon megpirítom a csikokra vágott csirke mellett. Ízesítem sóval, ételízesítővel, örölt fehérborssal. Pirítás után rereszeljük a füstölt sajtot, és egy kávés kanálnyi finom liszttel is meg szokom hinteni, ezután tejszínnel felengedem. Ezután beforraljuk és hozzáadjuk a kifőtt farfalle tésztát és a brokkolit. Óvatosan összekeverjük, tároláskor vágott mandulával hintjük meg.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
0: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
3: Igen.
0: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
0: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
0: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
0: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
0: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.

Át kell szervezni a műtéteket a rossz klíma miatt az onkológiai intézetben. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról. Pénteken nem nyitnak ki a független kis benzinkutak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Átmenetileg módosítani kellett az Országos Onkológiai Intézet műtéti rendjét, a hármas épület műtői, légtechnikái és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt, közölt az intézet hétfő este a Facebook oldalán. Azt írták, a műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan a szakmai infekciókontroll és betegbiztonsági előírások által megkövetelt hőmérsékleti és páratartalmi feltételek, ezért a hármas épület műtőiben a tervezett műtéti tevékenységet átmenetileg felfüggesztették, a műtői kapacitást pedig átszervezték. Az érintett betegeket az intézet munkatársai közvetlenül keresik meg az esetleges módosításokkal és az új műtéti időpontokkal kapcsolatban. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután hétfő este a kormány közzétett az erről szóló törvényjavaslatát. A tájékoztató szerint az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, a vagyonmentés és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása, valamint a szükséges eljárás intézkedések biztosítása. A tervezettel kapcsolatos véleményeket június 30-ig várják, ennek összefoglalója július 5-éig készül el. Az Amnesty International Magyarország szerint Solyog Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából, de csak tisztességes eljárás után. A kormány által választott megoldás nincs rendben, közölt a jogvédő szervezet hétfőn az MT-vel. Mint írták, az alaptörvénymódosítás figyelmen kívül hagyja, hogy a köztársasági elnököt is megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog, elmozdítása pedig csak megfelelő törvényi garanciák mellett lehetséges. Az Amnesty International szerint erre a hatályos szabályok alapján az úgynevezett megfosztási eljárás szolgál, amelynek megindítására álláspontjuk szerint Solyog Tamás okot adott. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. A Független Benzinkutak Szövetsége amiatt is tiltakozik, hogy a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. Rámutattak, hogy a Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kormány által meghosszabbított védett árhatósági árrendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető kis és középvállalkozás március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kárenyhítésére a Fidesz kormány támogatási programot hozott létre, amit a jogutód Tisza kormány most nem akar végrehajtani. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést, a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhű zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallott.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Ettől lesz
1: duplán jó. Csák Attilával. Gyere fel, ne táncolj, mi!
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu